0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Komoly károkat okozott a hőség a halgazdaságoknak. Ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
2: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elindult az első szakasz a Szent István vidékfejlesztési programban. Csoki tolvajt üldöz a rendőrség. Napos délelőtt, esős délután vár ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elstartolt a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korában kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-ig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Ragadd torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüvegi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit, és körözést adott ki ellene. Jön a kutatók éjszakája, az esemény több mint 2100 programot kínál országszerte. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják majd a látogatókat. Amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet, egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, vagy robot bemutatókkal, szabadulószobával készül. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, tudtuk meg az Útinformtól. Közben az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. Az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot ugyancsak zárva tartják. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után
4: élőben Székesfehérvárról, a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 6 óra 8 perc, nem tudom, miért nézem az órámat. Jó reggelt mindenkinek, Székesfehérvár végre újra itt. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És jó reggelt, Anett a stúdióban Budapesten. Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett, rengeteget fogunk veled ma foglalkozni. Mi is megkaptuk egyébként az End of Paradise CD-ket, csak mondom.
1: Szuper.
0: És a hűtőmágneseket. Erről majd később, annyi mindent kaptunk. Szóval Székesfehérváron vagyunk, ami nagy öröm sok szempontból. Először is szeretünk itt lenni, de hogy miért? Például, mert itt van a Voga.
2: Igen, és általában a Székesfehérvárra jövünk, akkor a Voga vendégszeretetét azonnal élvezzük.
0: És élveztük tegnap délután. Mondjuk azt, hogy délután, ugye, mert az estét már szerettük volna külön tölteni a Vogától.
2: És hát angolodni a ma reggelre. Mert hát, hogyha együtt vagyunk a Jánossal, akkor bizony veszélybe kerül a ma reggel.
0: Igen. Na, csak annyit nektek, hogy egyrészt érkezik ide Voga, valamikor, másrészt pedig egy nagyon-nagyon szürreális délután volt. Tehát nem tudjuk elmondani. Tehát ezt csak úgy higgyétek el nekünk, jó?
1: Nem tudjuk elmondani, de úgy képzeljétek el, hogy én már alapvetően 3 napja azt érzem, hogy egy kamera követ minket, és valamikor lelepleződik, hogy ez egy vicc.
0: Ez egész egy vicc velünk.
1: Igen, igen. Kandi kamerával, és akkor ezt tetőzte a tegnapi Voga.
0: Mert szegény Évi bár fiúsítva van, de az, ami a buszban megy Duma, tehát könyörgött, hogy végre már egy nővel találkozzon, és valahol hagyossza meg a bánatát vele. De egyébként baromi jól bírja, és még valami. Ugye tegnap volt az, hogy te találkoztál személyesen Vogával, tehát ti kíváncsiak voltatok nagyon egymásra.
1: Igen, először találkoztunk, jó volt, nagyon cuki, és hát nyilván a Gábor felkészített, hogy milyen a személyisége, és hozta azt abszolút. Tehát nagyon jól írod le az embereket.
0: Köszönöm szépen. Na, Székesfehérvár, az SMS Dream Team tagjai is megjelentek. Jó páran, például McLaren is úgy látszik a görög halászatból visszatért. Most én nem látok
2: ott
0: nagyon
2: ki.
0: Ott vannak hátul, igen. Ők mindig szerényen hátul. Igen. És képzeljétek, hogy hoztak mindenfélét. Először is köszönöm a vidék szeretetét, ami ugye pénzben fejeződik ki. Külön csibésnek egy 200-ast, egy 500-ast a McLarenestől. És Évi, te mit kaptál?
1: Én virágot kaptam. Én azon gondolkodtam, hogy a pénz az milyen vidék szeretete.
0: Ez hosszú történet, jó. Ezt a Csibés Jani tudja a legjobban, de én egyszer elmondtam, hogy a vidék kifejezi a szeretetét felém, és sokszor ez pénzzel fejezik ki.
1: Ja,
0: én onnantól a vidék szeretete pénzben fejeződik ki, hogyha jön mondjuk a Tibi, a McLarenes vagy más.
1: Én is vidéki vagyok, lehet szeretni.
0: Nem teljesen erről szó.
2: Ezt eljátszogattuk már mi is az évek alatt, de annyira nem jött be.
1: Nem jött be.
0: Igen. Aztán a másik, Gyuri, ide tudod nekem hozni egy pillanatra azt a fehéret? Igen, ezt akartam én elkerülni. És kaptam tőlük, képzeljétek el, egy Miami Vice zakót. Egy Don Johnson Miami Vice zakót, ami friss és ropogós, és rendelték, és minden, de ez tényleg, ez
2: annyira, hogy a Miami Vice logó címke is benne.
0: De azért mutatom, amúgy nem mutatnám, hogy fehér zakó.
2: Nagyon
0: de hogy, igen, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Gyuri, helyezd vissza, légy szíves, köszönöm szépen. Na, nyilván innivalót is kaptunk meg, minden, nagyon köszönjük, tényleg nagyon-nagyon cukik vagytok, helyesek vagytok, aranyosak vagytok. Szóval, Székesfehérvár és Rock City. Igen, ez ugye azt jelenti, hogy a színpadot itt látjátok, itt óriási zúzás lesz. Én például most olvastam utána a zenekarnak, hogy 2 énekese van?
2: 2 énekese van, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek a másik számukra, és én eddig csak azt hallottam, amivel ugye megismertük azzal a refrénnel. És hát...
4: Hol van, aki bíztat engem? Hol van?
2: Fel lesz ma rázva az ország, a másik dalukra semmit nem tudok, hogy abban ki fog énekelni, milyen stílus lesz, gyanítom, hogy hasonló, de ennyi az összes érzésem.
0: Így van. Na, ha szeretnétek jönni, otthon hallgatjátok, vagy autóban hallgatjátok, és ide szeretnétek jönni a helyszíre, tök egyszerű, itt ez a hang mondta, hogy Budakapu, meg Kapu Budaté, nem tök mindegy, az Alba Pláza előtt vagyunk.
1: Így van, és az Alba Plázából egy van, úgyhogy itt megtaláltok minket.
0: Pontosan. Aztán felkészültek itt a stílesek is, csak mondom, ott van szemben, most az összes ilyen kerti szerszámot látom, és a mai stílfoci játékban, előre mondom, nem én mondom, Évi mondja, mi lesz a nyeremény?
1: Mi lesz a nyeremény? Júj, egy akkumulátoros ágvágó. Én sem tudom. Elektromos metszióló. Így van.
0: Na, ezeket majd megbeszéljük még. Most Anett időjárás jelentése következik, ez itt megtörtént. Valaki azt mondta nekem, hogy azt összegyűröm galacsinnál, és megpróbálom beledobni a kosárba, hogy valaki kéri a galacsint.
1: Igen, tegnap írt egy rajongó nekünk, hogy szeretné ezt a galacsint, de hogy itt van-e az a rajongó, jelentkezzen.
0: Egyelőre nem látjuk. Jó, majd jelentkezik a később.
1: Oké,
0: azt mondja, a délelőtt naposnak ígérkezik, de délutántól megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Ami biztos, hogy hűvös a reggel, napközben 20 fok körül lesz a csúcs. Gellért és Mercedes.
1: Ez egy név.
2: A te napod.
0: Nem tudtam, hogy a termék elhelyezés ilyen pofátlanul történik.
1: A név napba beteszik.
2: Mesélj, bocsi, mivel ünneplitek, ha hazamész a hétvégén? Lesz a buli?
0: Én például meg fogom csókolni az autómat.
2: Melyiket?
0: Mind a hármat.
2: De hát névnapkor így illik.
0: Így igen. Van. Én szoktam egyébként megpuszítgatni a kormányt.
2: Csak ott?
0: Mi ez a csak ott?
2: Itt tudom, ilyen logót, vagy motorháztetőt, vagy rosszra gondolsz, ugye?
0: De miért, hogyha te nőd meg, kér, hogy csókolj meg itt, és akkor minden, azt válaszod neki, hogy csak ott?
2: Igen, ezt. Értem. Ez most az azt hitt, hogy csak ott?
0: A Merci vagy... nem tiltakozik. A Merci fogadja. Na, te meg szoktad puszilni az autódat?
1: Nem.
0: Te mit szoktad meg, a kutyádat?
1: Azt is megpuszilom, meg...
2: Meg itt vége a sornak.
0: Meg itt nagyjából vége a sornak.
1: Anyukámat is megszoktam, ha találkozunk.
0: Szóval Gellért és Mercedes névnap van ma. 54 éves ma Vuj Trütko, jó barátunk.
2: Boldog szülinapot.
0: 52 éves Wolf Kati. 68 éves Kevin Sorbo, mi ez? Ki ez? Ő volt a Herkules.
2: Ó, igen. Ezen nőttünk fel. Bizony. Te is biztos emlékszel.
1: Én. A 90-es évek, meg 2000-es években is nagyon ment ez a sorozat, Herkules. A Herkules. Igen, és ő volt a főszereplő. Igen.
0: Kevin Sorbo, életemben most hallom először.
1: Én meg a Herkules sorozatról sem hallottam.
0: Én sem hallottam.
1: Igen. Nem baj, Gyuri, mi ismerjük.
2: Persze, hát, mi akkor is már tájékozottunk.
0: Mi ez?
1: Gondolhatod.
0: De ez tévében ment?
1: Persze, igen.
2: A Xénára sem emlékszel?
1: A vadangyal után.
2: Az valami is meg.
1: De volt az a dromedár csaj, tudod, így beöltözve, és akkor ilyen agresszív
2: dromedár
1: volt.
2: Csaj.
1: Ó, az a Xéna.
0: Én tudom, igen, arra még emlékszem valamelyest, csak én nem lesek kötött volna. Tehát semmi. Na minden, semmi. Köszi Kevin Sorbo. Aztán 79 éves lenne Mihály Tamás, az Omega együttes tagja, 2020-ban hunyt el, Misi. 1957-ben nyitották meg az FC Barcelona otthonául szolgáló Camp Nou stadiont.
1: Bizony.
0: Ott te voltál, nem?
1: Igen.
0: Elcibált oda is a drága párod.
1: Persze, hát februárban ott voltunk egy meccsen, és már az új stadionban volt szerencsém nézni a
0: mérkőzést. Jó, kényelmes volt az ülés?
1: Nem, egyáltalán nem. Nem.
0: Ott kény, álltatok? Állóhely volt?
1: Nem, ülőhely. Azért azt kifizette. Tehát, hogy...
0: kifizette, de mindig eltűnt az egyik ülőhelyről, és ment sörért, gondolom.
1: Hát kb. Alig láttam, és kb. Ott hagyott a szurkolók között, de nagyon élveztem, de a szék nem volt kényelmes.
0: És tudtad-e, hogy melyik csapat melyik?
1: Tudtam, mert elmondta előtte. De most ne kérdezd, hogy a Barcelona kivel játszott, mert arra nem emlékszem, de itt találkoztam Barcelona elnökével, tudod? Akivel még fotót is csináltam.
0: Hogyne, ott is dumcsisztatok egyet. Igen.
1: Ott is a hírekben voltál. Igen, a sporthírekben.
0: 131 éve először biciklizte körbe egy nő a földet, Annie Londonderry, 15 hónapig tartott az útja. Hú! Azt mondja, hogy előadásokat tartott, utazás közben, és ezeket viszont eltúlozta, tehát picit, mint a Voga úgy mesél.
2: Akkor biztos izgalmas lehetett minden perc.
0: Igen, de imádta a közönség, és egyébként kerékpáros bemutatókat is tartott, reklámfotókat, emléktárgyakat, aláírásokat árusított. Tehát ő egy ilyen igazi show lady lehetett, nem?
1: Bizony, szóval, és biztos. Ezzel tartotta fent, tehát, hogy finanszírozta a költségeit.
2: Értett a marketinghez, és egyébként sokan ma is hasonlót csinálnak, tehát, igen. Hogy megelőzte a korát.
0: Yay!
2: Hát ez kosár, ez ma benn van.
0: Ennyi.
1: Székesfehérvár, ez szép volt.
0: Na, nézzük az SMS-eket. Sziasztok, 4 év után ismét élőben láthatlak titeket. Balatonbogláról archív bumerang adást hallgatva igyekszem hozzátok. Remélem sikerül kezdése odaérnem. Jó műsorszorás. Golfos Tomi. Tomi, hello Tomi, szia. Aztán Bocskor Tím, ez az idei zenei felhozatal talán az eddigi legerősebb, és a dobos srác Olivér, sütök neked pitét beszólása, mindent vitt, Jubján a 7 fokos nagykozári fovaros.
2: Hát abból szállóige lesz, tehát hogy ezt otthon is mondjuk, hazavisszük.
0: Kérjük Kátra.
2: Jó, nagyon jó.
0: Ati, kérjük Kátra, sütök neked pitét.
1: Jó, látom, még lovagoltok ezen. Na mindent. Hát és még mennyit?
0: Jó, azért tőle nem áll távol a fiatal fiúk elcsábítása. Hát azért voltam a harvardi gyerek, meg ki tudja, hogy még...
2: Volt egy pár, akinél felcsillant a net szem, ez vitathatatlan.
0: Szerintem egyébként még a pécsi Órás Ferencre is rágerjedt a net.
2: Volt.
1: De ő már nagykorú.
2: Nagyon jó az emlékezeted, emiatt is irigyellek, mert egyébként tényleg volt ott a netben valami különleges érdeklődés.
1: Igen, nagyon jó az emlékezeted, csak mindig máshogy emlékszik a dolgokra, mint ahogy megtörténtek, de ezért imádunk.
2: Nem baj, figyelj, most lehet egy rockstár is, aki után érdeklődhetsz majd.
0: Így van. Na jó, sziasztok, itt vagyok most is veletek, ezúttal egy új hallgatótokkal, Józsival, aki csak is benneteket hallgat, és most van először turné helyszínen, szeretnék neki kérni egy nagy háját, pusszantás a zöldséges. Zsolt, hol vagytok? Ott vagytok hátul, és akkor Józsinak egy...
3: Ajja.
0: Így van, ezzel ő megvan most szentelve.
2: Igen, egyből egy turnéállomással kezdeni, az király.
0: Igen, helyes. Nagy halleluja Istennek, sikerült ma elsőként érkeznem és utolsónak távoznom. Nagyon vártunk már titeket, szórjátok ránk az adást. Köszönet, hogy eljöttetek. Nándi a Markolós, a 2022-es postajáték nyertese. Szevasz, Nándi! Hello, elsősorban. De óriási vagy. Igen. Jó, jó reggelt, fiatalok, tegnap Pécsen jók voltatok. Évi sokkal aranyosabb és szebb, mint a rádióból, tévéből tűnt. A Komlói Miners.
1: Igen, ezt sokan mondják, hogy életben szebb vagyok.
0: És akkor nem akarsz valamit tenni?
1: Tehát, hát, hogy miért, eljöttem
0: miért,
1: például.
0: Miért mi kapjuk a rosszabbat?
1: De mi az, hogy te élőben látsz minden reggel?
2: Igen, ennek a kijelentésnek egyik fele bók, másik fele kritika, tehát hogy attól függ, melyiket akarod megfogni.
1: Hát megfogom mindegyik részét, de köszönöm, jól esett.
0: Jó, aztán jó reggelt, bocsi, hát változtatnék a hétfői vallomásomon. A zenemi profi volt, mert az a Rocker Rádióról ismertem őket, jó magam szegedi születésű vagyok, és a Hűvös tagjai is szimpik voltak. De a jövő az tegnap volt Pécset. Kölkök, Brian May és Slash gitárral rockzenét nyomnak. Ők a jövő, úgyhogy nem a zenekaroknak kell felkötni a gatyát, hanem a szavazóknak. Brutál ötlet volt ez a turné. Nem a Gigasztárban vannak a tehetségek. Bocs, rock, fesztivált minden évre.
2: De jó.
0: Gyerekek, ennek kimondottan örülök, és tényleg, ahogy Fejes Tomi is mondta, hogy olyan ritkán van lehetősége, van platformja fiatal tehetségeknek megmutatkozni, akik egyébként zenélnek. Tehát nem ez a megasztár bohóckodás, vagy X-faktor bohóckodás, hanem tényleg zenélnek.
1: Igen, tehát ők valóban zenélnek, és itt semmi sztáralűrjük nincsen. Tehát ők idejönnek, és azt kell megmutatniuk, amit tudnak, nem pedig egy műsort kell csinálni, mint ami a tévében van.
0: És nekik van egy saját jogú karrierjük, CD-jük van, működnek, fellépnek, stb. Csak nem tudunk róla, és csak ennyi kell, mint amit most mi csinálunk, hogy basszus, hallgassátok meg az egész ország, hát ha beleszerettek.
2: És egyébként tényleg minden együttes annyira jó minőség, annyira jól csinálják, meg annyira jó karakterek is, hogy tényleg nagyon megérdemli a figyelmet.
1: Meg szeretetből csinálják, és a szívükből, szerintem ez a legfontosabb.
0: Nyilvánvalóan egyébként egy zenekar kapja azt, hogy majd a Retro Rádió játssza egy hónapig a dalát, de szerintem mégis rengetegen nyernek, már minden zenekar nyer ezzel, mert elkezdik keresni az emberek, fú, ezt azért meghallgatom, hú, ezt azért, ha van videoklipje, megnézem. És sokkal több meghallgatás, megtekintést generál már az, hogy itt szerepelt nálunk, mint ami ez idáig volt.
2: Ez teljesen igaz. Sőt, még a felkérés előtt már voltak olyan együttesek, akik arról beszéltek, hogy pusztán attól, hogy elkezdődött ez a verseny, és ők bekerültek, igen, már attól észrevették, hogy elkezdett a YouTube-on a nézőszámuk növekedni. Írták neki kommentekben, hogy hallották a bejátszót nálunk, igen, és már abból, hogy egyáltalán felmerültek egy csomót profitáltak.
0: Így van, hát Risto Vévi ugye mindig, amikor tőlünk hazamegy kiborulva, túrós patakra, akkor berakja ezt.
5: Eddig én neked adtam mindent.
0: De Cuki már néz, hogy
5: ami maradt itt.
2: És neked is a hitvallásod, mint a Netnek az End of Paradise dal? Te
1: igen,
2: is
1: csak
2: vagy
1: én ebből a részből kiveszem, hogy hazudhatnál meg ezeket. Tehát itt a dalszöveggel van a baj.
2: De hozzánk szól? Amikor elindulsz, ez hozzánk szól, ez a szöveg?
1: Nem, ez a távozás dal a tőletek.
0: Na nézzük Gyuri időjárás jelentését. Zalaegerszeg most 9 fokos, és 19 lesz a csúcs. És napsütés. Gyulán 8 fok van, 18 lesz ott is napsütéssel. Calgary 3 fokos jelenleg, 18 lesz a max. Napsütéses Győr 8 fokos, oda megyünk ugye holnap, később 19 lesz és napsütés. És Budapest 10 fokos, de 19 lesz itt is a maximum, és itt is napsütés. Jó, tehát akkor térjünk vissza egyébként a stíljátékra. Mint tudjátok és láthattátok, de mindenképpen hallhattátok azt, hogy van egy új játékunk, a Stíl Foci. És ezt 4 darab lomfúvóval és 2x2 fős csapattal játsszuk.
1: Így van. És 2x4 perc a játékidő, 2 perc a szünet, és a legfontosabb, hogy a szabályváltozásunknál megálltunk tegnap, tehát az nagyon jól működik, és azon nem is fogunk változtatni.
0: Nem fogunk változtatni, a tegnapi most már végleges. Így ugye, Karsai doktor úr?
2: Így van. Hozom a Karsai Viktor emléksípomat megint, és oda fogunk csapni. Ugye én leszek a bíró, Évi lesz az egyik tréner, bocsi a másik, és hát könyörtelenül, hogyha lábra kerül a labda, bárhogy, akkor egész pályáról lesz majd a szabadrugás, és én könnyörtelenül befújom.
0: Igen. Egyébként tudjuk, hogy Kassai Viktor, csak a Gyuri már egyszer elbotlott ezen, és most már ehhez tartja magát.
1: Gyuri nem tudja, hogy Kassai Viktor.
2: Tudod is te, hogy én mit tudok?
1: Hát ez a baj, hogy tudom, hogy semmit.
0: Na jó. Szóval ez lesz, és akkor mit mondtál? Melyik stíl akkumulátoros kerti?
1: Akkumulátoros metsző olló.
0: Lesz a nyereménye.
1: Lesz a nyeremény.
0: A csapatnak.
1: Így van. Úgyhogy majd az, hát azt nem tudom, hogy tudjátok elosztani, mert akku nélkül nem működik. Úgyhogy...
0: Jó, fontos. Na, aztán a másik témánk, gyerekek, ez nagyon-nagyon izgé, nem is hittem, hogy van. Triest ugye mindenkinek fogalom, sőt, azt hiszem, hogy osztrák-magyar monarchia része volt valaha, tehát ha elég idősek vagytok, még jártatok is ott simán, mint állampolgár.
2: Már tegye fel a kezét, aki elég idős lehet.
0: Na de, bárki, aki elment már autóval Olaszországba, ott lépsz be.
1: Abszolút.
0: Triestnél. Egy gyönyörű város, én nagyon szeretem.
1: Igen, és egyébként van magyar tengerpartja is, nem tudjátok.
0: Magyar tengerpartja?
1: Igen, igen, vettünk.
0: Ja, tudom is, igen. Ezt azért még ezt beszéljük meg. Vettünk? Tessék. Na jó, szóval Triesten, képzeld el, Triestben, mint minden más tengerparti olasz városban, az olaszok nagyon-nagyon használják a tengerpartot. Tényleg járnak strandolni, mert az olaszoknál nagyon furcsa, mert van fizető strand, az nem is olcsó, és van szabad strand, ami eléggé szakadt, de többnyire ott vannak.
2: És mindig fullon van.
0: És mindig fullon van, és ott ugrálnak, és a pasikot mutogatják magukat, a csajok jönnek, mennek, egy baromi jó hangulata van.
2: Igen, hát arról nem is beszél, hogy nyilván özöllenek a turisták is, főleg a nyári időszakban. Tehát, hogy az pezseg az a város.
0: És Triestben van, képzeljétek el, Nyugat-Európa utolsó nemileg elkülönített strandja. Azaz, nem napozhatnak ugyanazon a területen a férfiak és a nők. Nem vicc. Tehát turisták nézik már, tehát mennek oda és kukkolnak. De ez nem azt jelenti, hogy nudista, hanem rendesen fürdőruhában. Még akkor is, ha egy pár vagytok, ha házas pár vagytok, vagy csak pár. Tehát bemész, külön öltözőbe, és aztán puszi-puszi, és akkor a nők mennek balra, a férfiak jobbra, ugyanaz a strand.
2: És ez hogy valósítja meg? Tehát belépek a strandra a párommal, ő ezen az ajtón, én azon az ajtón, és akkor mi van utána?
0: Nincs utána, közöttetek van egy 3 méteres fal.
1: Óriási! Zseniális!
0: És, na de mi az oka, Évi?
1: Hát mi az oka? Gondolom nyilván régen volt ilyen, nem?
0: Tehát, ez régen, igen, és a triesztiek ehhez ragaszkodnak.
1: Igen, tehát biztos vagyok benne, hogy a történelem egyik részében volt ilyen, hogy külön kellett ugye a nemeknek fürdeni vagy strandolni, és ők megtartották ezt.
0: Megtartották, ragaszkodnak ehhez, és ezen nem akarnak változtatni. Egyébként ott is az is belépős, 1,20 €, tehát nem nagyon drága. De azt mondják, hogy például azért, mert a nők sokszor feszélyezve érzik magukat, mert a pasik kukkolják, nem kukkolják, bámulják őket, stírolják őket, beszólnak, fütyörésznek, stb. És ezt nem akarják.
1: Ez így van.
0: És ezt tudom, hogy na innentől ez mindenki számára érdekes, mert az is strandélményekről majd beszélhetünk itt.
2: Strandélményekről csomót dumálhatunk.
0: Hogy a nők hogy mennek ki?
2: De arról is beszéltünk, hogy mi pasik, hogy megyünk ki.
0: Arról is.
2: Mindig mi vagyunk beállítva úgy, hogy mi stírolunk, meg mi vagyunk a magabiztosak. De a másik oldalon nekünk is ott van a félős kisfiú a lelkünkben, meg a testünk, ami itt-ott nem fog tetszeni.
1: Hogy néznek titeket?
0: Hogy néznek bennünket, ugye az elvárás a pasiknál, te is érted, itt bármi van, de te állandóan állampasi testekről beszélsz. Most, hogy most ledobnám neked a pólót, akkor lehet, hogy én is ijedtem be, hogy behúznám a hasam meg. Tehát feszélyezve érezném magam.
2: Főleg az Évi előtt, aki tudod, hogy mennyire csúnyán bánik velünk. Kritikák sorával illet.
0: Ja, biztos. Hát meg ugye ott ilyen...
1: Mondjad a neveket, mondjad, melyik? Gyurta Dani, Cselaci, azok a kásás, azokat láttam, fel, így nőttem van. Fel. Nekem ez a természetes férfi test.
0: Na, hát akkor nagy csalódást okoztam, Gyurta.
3: De az egész világ.
2: Azt hittem az egész világnak.
0: Azért megnéznélek téged bikinében, Anettke. Ott nem, azon a Triestén.
3: Most nem téged, vagy nem benneteket, mellettetek álltam, nem ellenetek.
1: Na. Akkor is támadásért. Ha megszólalsz is.
0: Nem, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, egyébként őszintén kíváncsi vagyok arra, és Anett, majd veled is beszélünk erről, hogy tényleg nektek a strandra való, akár tök jó nő vagy, akár kevésbé jó nő vagy. Ha kimentek a strandra, akkor az olyan feszélyezős-e? Mert tényleg el tudom képzelni, hogy minden szempár benneteket néz, hogy fekszel ott a kis törülköződen, hasalsz rajta a füvön, és arra megy egy nő, jó vagy rossz, és így a szemed így végigkíséri, és azt érzi. És aztán vannak a beszólók, nem tudom, hogy az olaszok milyenek, tehát sokat jársz Olaszországba, hogy ők beszólósak, fütyörészősek, kellemetlenek-e, melyik a kellemetlenebb, a magyar építkezésről beszólós, vagy az olasz Giovanni, aki ott egy
1: Ott egy.
0: Na, mindegy,
1: lesz miről beszélni.
2: Egyébként meg ott van az is, de komolyan, hogy annyira nehéz már ismerkedni, mindenhol erről lehet hallani, ugye? Ajjó. És akkor most még egy platformot el kell venni, ahol egyébként adott a lehetőség, hogy valakit megszólítson az ember.
1: Kíváncsi leszek, hogyha elmondod, hogy te strandon hogy ismerkedsz.
0: Hát azért van erre lehetőség, strandon szövődik szerelem.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Hát akkor rossz strandra jártam eddig.
0: Hát nem rossz, hát eddig még nem fizettél strandért. Hát ugye eddig ugye a szövetség miatt te ingyen mehettél.
2: Próbálj meg lemenni az irodából oda a fürdődbe egy kicsit ott beszélgetni, barátkozni. Lehet, hogy be fog jönni.
0: Na mindegy, lesz miről beszélni. Ez lesz, aztán ugye a Vokcit várjuk ide 9 órára.
2: Így van.
0: Lehet, hogy előbb. Direkt megcseréltük, hogy az Agrár szerdája az erre a mai csütörtöki napra kerüljön, hogy élőben láthassuk őt.
2: Így van, és el fogja mesélni most már végre azt, hogy miért nem érzi mindenki egyformán a sertéshúsznak a szagát.
0: Mert igen, te gyűlölöd a sertéshús szagát.
2: Így, én nekem nagyon durva. Valahogy, amikor sertéshús készül, akkor én felszoktam tenni azt a kérdést, hogy ti nem érzitek, hogy ez büdös? És szoktak rám nézni.
0: Nem ez szaga, nem. Csak nem érezzük kellemetlennek. Tehát ez a büdös, és tehát érted, a kutyák egymás segéd szagolják, és nem mondaná a kutya, tudna beszélni, hogy ez büdös. Igen. Hanem, hogy vonzza.
1: De mondják.
0: Halló!
1: Nehogy
0: már te még kutyanyelven is értsi, azért ne van egy izéd, egy vesztid.
1: Hát én azért figyelem a kutyámat, tehát azért látom az arcán, ha valakinek a terméke, vagy onnan hátulról nem ízlik.
2: Milyen arcot vág, meg tudod mutatni?
1: Megmutattam a rádióba. Azért komoly fejlődés.
2: Ez egy beugratos kérdés volt.
0: Meg az a szőrpamacs veszti, az milyen mimikára képes, szerinte. De Évi értelmezi a kutya beszédet.
1: Majd akkor, ha egyszer véletlenül találkozik Marcipánnal, majd figyeljetek, egy adást fog róla beszélni, hogy milyen cuki, képzeljem, ott ült az ölébe, hogy ez a kutya, és majd ez lesz, és akkor majd emlékezz ezekre a gondolatokra.
0: Ja, meg is szagoltatom magamat.
1: Akkor a kutya se jön haza, ott marad neked.
0: Na jól van. Szóval, igen, visszatérve a sertéshúsra, hogy az egyeseknek büdös, másoknak nem, így és van. Ez nem vallási alapú? Mert nem, ugye tudjuk, nem. Hogy bizonyos vallások...
2: Ez érzékszervi alapú, és el fogja mesélni János, hogy történhet ez, meg egyáltalán, hogy miről árulkodik, hogyha valaki érzi, vagy nem érzi.
0: Szerintem ezt Magyarországon fel se fogják. Hát mi annyira sertés evő társadalom vagyunk, hogy szerintem ezt nem is érti senki rajtad kívül.
2: Tényleg nagyon fura, mert mondom, társaságban én is voltam, ugye senki más nem érezte, és mondom, hogy velem van a baj, vagy mi történik. De a János megnyugtatott, hogy nincs velem baj, úgyhogy erről fog mesélni, hogy mi ez.
0: A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Igen, találtunk egy cikket, ami arról szólt, hogy mellé ment jóslatok, és nagyon jót nevettünk azon, hogy például 100 évvel ezelőtt azt mondták a telefonról és az autóról, hogy fél évet se él meg, és az emberek nem is fogják ezeket szeretni, úgyhogy ezeket beszéltük át, és volt miről gondolkodnunk.
6: Az előző rész tartalmából.
0: Jövőbe látás, és most nem az a jósnőt ott hozza az izét, az üveggolyót, meg a nem tudom mit, és jósol neked, hanem amikor tényleg komoly koponyák, legyenek azok társadalomtudósok, legyenek azok politikusok, vagy tudósok, valamit jósolnak, jövendőlnek arról, hogy mi lesz az emberiséggel, vagy a különböző használati tárgyakkal évtizedek, vagy századok múlva.
1: Hát nyilván ők is azért gondolkodnak azon, hogy mi lesz a jövőben, és

0: telefon, mint egy szoba, ugye?
1: Az én időmben is.
0: Igen. Neked is a Voga vendégszobája volt a telefonszobád régen.
1: Igen. Graham-mel lehet, hogy még együtt... Na mindegy, bulisztok. Szóval nem... Igen, de nem az ormótlanság az egy dolog, de ugye az, hogy az embernek nem lesz igénye arra, hogy szóban a másik hangját élőben halva, távolról ugyan, élőben halva kommunikáljon vele, hanem a távirat az elég.
0: Tessék, pedig a korának szakembere volt, korának topvezetője, és mégis ennyire be tudta nézni. És valami logikát tudtok ebben, hogy miért? Mi? Hogyan?
2: Mert a megszokás.
3: Mert azt is ismerte. Igen, a táviratot. Az működött akkor.
1: De bemutatták neki a telefont, működött a telefon.
2: Oké, de az annyira nem volt elterjedt, és annyira új volt ez a dolog, hogy nem látta benne, hogy ezt az emberek ilyen házakat fog, vagy szobákat fognak berendezni azért, hogy a másikat felhívják.
1: Szobákat rendeznek be az emberek, a másikat felhívják.
2: Hát miért a telefon, azt mondtátok, akkora volt, mint egy szoba.
1: Ne higgyél már el mindent. Akkor egy másik jóslat, Évi, figyelj nagyon. Azt mondták, 1904-ben egy párizsi szakmai vita volt, és azt gondolták, hogy az emberek nem fogják használni az autót, az automobilt, mert nem tudják majd követni aggyal a sebességét. Tehát, hogy nem fogsz beleülni egy olyan autóba, ami olyan gyors, mert az agyad nem tudja ezt lekövetni.
0: Benne van a pakliban egyébként, a mai napig simán.
1: Neked, Gyuri, azért nem vezetve, az agyad nem tudja lekövetni.
0: Így van. 80 km/h után már nem emlékszem semmire.
2: Igen, és fontos, hogy csuklós legyen, hogy az is így lassítja.
0: Ott jól érzem magam.
2: Ott vagy biztonságban.
1: Nézd, alapvetően van benne valami logika. Tehát, hogy a mész 120, én nem tudom, kinek mikor kapcsol ki az agya 200, gondolom mindenki ment már egy picit gyorsan.
0: Kezdte.
1: Igen, hogy mikor gondolod azt, hogy már ezt nem tudod követni aggyal? Melyik az a sebesség?
3: Hát nem tudom, talán 180 felett, azt gondolom, 182.
1: 180 felett, oké, ez korrekt. Évi?
2: Nekem még nem kapcsolt ki. Én 250-en is mentem, és nem
1: kapcsolt ki?
2: Nem, 250.
1: Nekem már 180, 200 környékén nekem már nem komfortos. Nem. Úgy érzem, hogy az agyam máshol akar lenni.
3: Igen.
1: Nem szereti ezt. Tényleg nem jó érzés. Hát ugye a lényeg az, hogy mikor tudsz még, most függetlenül, hogy az autó mit tud, de mikor tudsz még korrigálni, észrevenni dolgokat, milyen tempónál?
0: Hogyne, és annyira gyorsan jönnek az információk, hogy azzal már tényleg nehéz mit kezdeni.
1: És ő erre célzott. És neked mikor kapcsol ki az agya? 80
0: azt 80
2: körül. Amikor felszáll a buszra.
0: leülök, és nekem kikapcsol.
2: Igen, de azért ebbe a témába gondoljunk bele, hogy előtte lovaskocsik voltak. Azért tudjátok, hogy egy lovaskocsival mennyi idő volt mondjuk egy távot megtenni, tehát órák voltak. Most itt a kocsi, amivel ha 50 km/h mész, lecsökkent 10 percre. Tehát annyira felgyors, akkor az ugrás.
1: Így van, és miután tudták, hogy az autó képes lesz magasabb sebességekre is, azt mondták, hogy ezt az emberi agy nem fogja tudni akarni lekövetni.
2: Így van.
1: És ehhez képest meg ragyogóan.
0: Eddig még.
1: És aztán jött a repülés.
0: Tényleg.
1: Jó. Képzeljétek el, Thomas Alva Edison azt mondta, hát ő csomó mindenben nagyon jól látta a jövőt, azt mondta például, ez már 1911-ben, hogy a 21. században az emberek otthonában minden acélból lesz. Tehát mint anyag, az lesz mindenre. Tehát az ágyak, az asztalok, a székek, minden.
0: Gondolom abban a korban a legidőtállóbbnak számított, és egyébként a mai napig is az. Tehát, hogyha,
1: a legkorszerűbb anyag volt, igen. Stabil, igen.
0: És azt tudta Edison, hogy ami abból készül, na az biztos, hogy legalább 100 évig frankó lesz.
1: Igen, és mégsem úgy alakult. John Philip Sousa zeneszerző 1906-ban azt mondta, és a zene jön most, hogy nagyon elkezdett aggódni azért, mert ugye akkor már lehetett zenét rögzíteni, felvenni, és azt mondta, a felvett zene az megöli az élő zenét. Mert szerinte egy felvett dalt már nem lesz értelme újra lejátszani, ez baromi érdekes. És az emberek majd nem mennek el koncertekre, sőt, a fiataloknak felesleges lesz megtanulniuk bármilyen hangszeren játszani. Mert a felvett zene az elviszi ezt.
0: Ez mennyire jó gondolat, és nem tudom, hogy vagytok vele, én valamelyest értem a logikáját, és akkor hallgattam volna rá, és elhittem volna neki.
1: Hát igen, de a technika már megadta a lehetőséget. Tehát a zenét fel lehetett venni, odébb lehetett vinni, később lejátszani, vagy akár mikor lejátszani, de ez azt jelenti, hogy az ő idejében, ha én mondjuk meg akartam volna hallgatni, nem tudom, Mennyország turisztot, akkor nekem fel kellett volna hívnom a tankcsapdát, hogy üljetek már vonatra, gyertek már izé, és akkor hozzák a dobot, akkor Lukács egy basszusgitárt, akkor hoznak még gitárt, és akkor fölállítják a szobámba, tehát elég hosszú idő, még megszólal a Mennyország.
0: Nem lett volna érdemes egy dalra elhívni őket, ez tény.
1: De hát debreceniek mit csináljak? Hát kell szólni, nem lehet csak úgy spontán.
0: Mennyivel több melójuk lenne, képzeld el, hívnák őket.

0: mindig erre a dalra, arra a dalra, amarra is járnak az országot.
1: Igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy akkor tudnék csak zenét élvezni, hogyha oda hívom a zenekart, vagy én elmegyek a zenekarhoz.
0: Igen, igen.
1: Hát ez szomorú lenne.
2: Igen, de viszont a zenekaroknak meg szerintem élmény lenne, mert az emberek folyamatosan mennének, mert ugye nem hallgathatnának napközben az ő dalaikat. Tehát, hogy maga az élmény, nézd meg, hogy most mennyivel nagyobb élmény élő zenét hallgatnunk, mint ugyanezeket csak lejátszva hallgatni.
1: Na, van még egy érdekes téma, most itt ránézek az órára, egy picit ugrunk. Képzeljétek el, 1966-ban a Time magazinban, ugye elmélkedtek a 2000-es évekről, gyakorlatilag ez egy ilyen jövőkutatás volt, és azt mondták, hogy az otthonról vásárlás, vagy a rendelés. Ugye ez akkor már lehetséges volt, emlékezünk, hogy Amerikában is, de Németországban is Otto katalógus, Quelle katalógus, megrendelheted otthonról bármilyen árut, tehát hogy ez a otthonról való áru rendelés, ez bár megoldható, de senkit nem fog érdekelni, mert főleg a háziasszonyok, a nők szeretnek kimozdulni és kézzel megérinteni a dolgokat.
3: Hát szerintem ma már nem. Ma már szívesen vásárolunk. Én például nagy online vásárló vagyok, és nem csak ruhát, meg élelmiszert, de manapság már a gyógyszert is online patikából rendelem.
1: Élelmiszert?
3: Igen.
1: De hát hogy tudod, hogy az a répa milyen, amit neked a kifli futárhoz?
3: Mert van már tapasztalatom, jó tapasztalatom, és ezáltal megbízom benne.
0: És egyébként, Anett, a dark webes gyógyszerrendelések nem számítanak most ebben az online rendelésbe, csak mondom. Azt ne keverd ide.
1: Így van. De most, komolyan, én például valóban olyan vagyok, hogy én szeretek elmenni bevásárolni. Én szeretem megfogni azt az élelmiszert, a kosárba tenni, tolni, nézegetni, polcról emelni, összehasonlítani.
3: Én is. De az mennyi időt elvesz? Hát ez rengeteg idő.
1: Ebből neked mi dolgod van egész nap? Miből veszi el?
3: Ez rengeteg dolgom van, és tehát mit tudom én, órákig ott lehetnék a boltban, és vásárolhatnék, és ezt megkönnyíti, hogy a gép előtt ülve 10 perc alatt megcsinálom ugyanazt.
1: Érdem, tehát hogyha akarnál egy tyúkhúslevest főzni, akkor te azt online rendeled a cuccokat hozzá.
3: Hát a kaját rendelném meg, főzne a franc.

0: Mondd el mindenkinek, felépült a Rock City.
1: Ma reggel Székesfehérváron, a Palotai kaputéren.
2: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Vévit is.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
2: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Egy-egy futózápor is lehet ma. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le, például a személyazonosító vagy a lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni. Nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni, vagy dokumentumokat feltölteni. Várhatóan októbertől teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli asszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
6: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nagyon nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon. Viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, mert nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
5: Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét, ezúttal 16 barna medve közül lehet választani. A mackók egyébként éppen a vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik a voksulók. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi nyertes, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat, csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 3-as főúton a 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot. Ott is csak a félútpálya járható. Végül az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáverhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
1: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Gáborral és Rista Bébivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Rista Bébivel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a Bocskor.
3: 7 óra lesz, 9 perc múlva itt vagyunk Székesfehérváron, és az Alba Pláza előtti tér, ez az a tér, amit ugye emlegettünk. Na, van egy pár SMS, a szegény tankcsapdás Pityu hátra szorul a kis szerény beköszönésével, de itt van, jó reggelt neki is. Aztán jó reggelt Istennek, Istennők, várom a 608-at, a kapucsinó óta követők vagyunk, mindig szuper csapatot vezényelsz, de aki nem hallgat, az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozott Jézusom. Igen, igen. Igen, ez tudjuk az idézetet. Ma sem fog csalódni. Évit külön puszilom, ölelem, hajrá! Jó reggelt! Csak így Margóra megjegyzem, szerintem jelenleg Magyarországon ti vagytok a legjobb dolog. Boldog, vidám perceket hoztok, reményt adtok, szomorúságból vidámság lesz, kár, hogy Anett nincs veletek most. Akkor Szabadság is, én is elmentem volna győri turnéra, hogy lássam őt, Petike Somorjáról.
4: Ó, Petike.
5: De jó fej, Petike.
3: Sziasztok, Pőni, jöhetne a kamionos SMS, de ha nincs nálad, akkor egy James a Cowboy, vagy egy Szeretlek Showman üzeni a frigós. Hát nincs nálam a kamionos SMS, azt kinyomtattuk, hogy benn van a stúdióban.
5: Ja, az bent van. Hát tehát ezek szerint a másik két klasszikusból fogsz választani, jó.
6: Épp este, drága hölgyeim. Megjött nektek James a Cowboy.
5: Ő mindig itt van velünk.
3: Ha jól értem, csapatjáték és az ajándékot osszák el, ez sza. Olimpiai bajnok és vízilabda csap, a vízilabda csapat, de az egy érmet osszák szét, nem semmi játék. Hát te ezt most nagyon jól észrevetted, húha. Egyébként többnyire barátok vagy családok, és ebből nem volt probléma, de neked van. De hát nem játszol. Igen, nem is játszanál, hiszen ha itt lennél.
4: Kiszúrnánk
3: azt az antipatikus fejedet.
4: Tényleg. Nem lehet örülni annak, hogy van nem. Egy ajándék.
3: És távolról, tehát semmi köze hozzá amúgy.
4: Igen, hát akkor minek írsz?
3: Ja, jó reggel, megjöttünk mi is. Köszönöm a helyi járatos buszvezetőnek, Gábornak, hogy elhozott minket a vasútállomásra. Szép napot, Robi. Robi, hol vagy? Hello, Robi! Jó, Morgan Zinyó, meglepően frissek vagytok, mintha nem is vakcinát töltöttétek volna tegnap délután. Mondja, a Pitafuti, hol vagy, Pitafuti? De, vagy ő lehet, hogy
5: csak néz. Valahol webkamerán néz. Facebookon is lehet minket nézni.
3: Jó reggelt, barátaim, egy kis statisztika, ha szabad. Mi lehet az oka annak, hogy 2024. szeptember végén 21, 2025. szeptember végén már 11, most meg május 27 óta 120 nap telt el, míg végre megvan az idei harmadik kosártalálat.
4: Ez statisztika.
3: Igen, ő. Biztos az a fránya, galacsina hibás. Sanka, Lutomból. Sanka drága, egy oka van, más idomot kell, tereptárgyat kell kikerülni a galacsinnak Risto Véva személyében.
5: Ez már egy ilyen nehezített pálya.
3: Így van. És mégis azt mondom, én nekem megéri az, hogy ritkában dobom be a galacsint, mert egyszerűen egy nagyobb örömforrás Éva, mint az elődje.
5: Igen, meg egy komolyabb sportkihívás, ez így.
4: Amúgy. Kikerülni, ugye? Ezt gondoltad.
3: Kikerülni Évát nagyon nehéz.
4: Igen, de tényleg egyébként aggódik minden reggel, hogy fejbe talál-e. Ugye most nyilván nem ebben a stúdióban, de igen, otthon mindig azon aggódik, hogy fejbe dob-e. És egyébként néha eltalál.
3: Évi, nagyon kevés időnk van, bele akarunk-e kezdeni, hát vagy inkább vezessük fel a következő témát. Hát, csak azért mondom, mert ugye van egy téma, amiről szeretnénk beszélni, igen, 7 óra után, a hírek után, és aztán meg már a színpadon élőben játszik az End of Paradise.
5: Bizony, rengeteg dolgunk van, arról nem is beszélve, hogy Évi hamarosan kimegy a közönségbe kvízezni, lesz egy csomó ajándékunk is, úgyhogy lehet, hogy a téma lenne most a logikus.
3: Ez egy helyi játék lesz, tehát a rádióhallgatók ebből nem tudnak maguknak kanyarintani.
5: De megéri idejönni érte.
3: Ez meg a másik, így van. Tehát lesz még ilyen játék, ilyen kvízjáték az Évivel. Nagyon cuki. Látod, ott vannak a sapkák, 6X-es sapka, ott van a hölgyen a másik sapka. Akkor rajtad, ez tetoválva van?
4: Henna.
3: A Bocskor logó felhennázva egy hölgy alkarjára, úristen, de jó.
4: Egyébként nekem is van 6X-es baseball sapkám, és abban nyírom a füvet. Egyébként jó.
3: Ez mi? Mi, ha nem tisztelet?
4: Hát ne haragudj, süt a nap, nem akarok megégni, és rád gondolok.
5: Igen, és kedvenced a fű, tehát a legjobb hobbiban veszed fel.
3: Na jó van. Akkor viszont menjünk tovább a témával. Képzeljétek el, Olaszországban, Triestben van egy strand, és ez már, nem tudom, a múlt század óta így működik, hogy ott bizony nem koedokált a part, hanem a nemek szét hát elválnak egymástól az öltözőnél.
5: Igen.
3: És azt jelenti, hogy a hölgyek és az urak külön napoznak. A tengerben lehet találkozni.
5: De egyébként a parton egy 3 méteres kerítéssel el vannak választva.
3: Pontosan, fallal. Tehát fallal. Nem lehet kukucskálni.
5: Nagyon
3: igen.
5: Durva.
3: Nagyon durva. És képzeljétek el, hogy a triesztékhez ragaszkodnak. Ez Nyugat-Európa egyetlen nemileg szétválasztott strandja, partja. És azt mondják, hogy nekik ez így jó.
4: Egyébként gondoljunk bele, hogy nagyon sok előnye is van, nyilván nagyon sok hátránya is.
3: Igen, azt mondják a nők, hogy ők feszélyezve érzik magukat, amikor kimennek a strandra, és ott vannak a bámuló férfi szemek, férfi tekintetek, esetleg beszólások, füttyögések, stb. És ott ők tök nyugiban lehetnek, de mi pasik is egyébként picit feszélyezve vagyunk, amikor tudjuk, hogy előttetek vonulunk végig egy
5: speedóban. Ez sztereotípia, mindig ránk van sütve, hogy mi vagyunk, akik ott állunk, csorgatjuk a nyálunkat, vakargatjuk a mellkasunkat, de egyébként a nőknek is van szeme, most őszintén.
4: Igen, Gyuri, de mi nem vizslatunk titeket, mi azért ennyire nem vagyunk kíváncsiak rátok. De kíváncsi leszek, hogy akár itt a hallgatók mit gondolnak erről.
3: Erre én is kíváncsi leszek. Beszéljük meg, hogy mi az oka ennek, hogy Olaszországban, Triestben ez a strand így működik, az utolsó Nyugat-Európában, és hogy mit jelent számunkra férfiak számára, számotokra, nők számára kimenni a strandra, és gyakorlatilag az ágy előtt ez a mesztelenebb megjelenésünk a másik nem előtt.
4: Igen.
3: Ugye?
4: És gyakorlatilag minden látszik.
3: Nálad igen.
5: Hát azért
4: fürdőruhafüggő,
5: ki hogy szereti Évi, te ezek szerint ilyen nagyon, milyen kis lazában?
4: Anett, ne neves. Se Budapesten, se itt.
3: Na jó, jövünk vissza ezzel a témával a hírek után.

0: műsorajánló.
1: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
0: Ma reggel Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
2: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
1: Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
0: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
1: Pinteken Győrben a Városháza téren.
2: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
1: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
0: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek Ford.hu.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Munkaszüneti nap lehet december 24-e. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Napos délelőtt, esős délután vár ránk. Jó reggelt kívánok! Héja Anett vagyok. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e, a parlamentnek tisztás képviselők nyújtották be erről a javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág- és édességüzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ragadt turkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüvegi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
9: Ami a legfontosabb üzenete a kampány az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
8: Jön a kutatók éjszakája, az esemény több mint 2100 programot kínál országszerte. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják majd a látogatókat. Amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet, egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, vagy robot bemutatókkal, szabadulószobával készül. Túl vagyunk az első őszi fagyon. A Hungaromet szerint tegnap hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelenti, hogy a fagyzugos területeken már lehet hajnalonként fagyra számítani. Az előrejelzések szerint a következő napokban melegszik majd az idő, hétvégén akár 25 fok is lehet, de hogy addig mire számíthatunk, az most kiderül. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Vadat gázolt egy autós a 8-as főúton hosszú peresztek közelében, a 130-as kilométernél Vasvár felé egy sávot lezártak. Olvasható az útinfon.hu-n. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Vezessenek figyelmesen.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után.
12: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
11: Bocskor Rock City turné.
13: Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
11: Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 7 óra és 12 perc. Ez a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Az Alba Pláza előtt vagyunk. Ez nem parkoló, ez egy ilyen...
1: Ez egy ilyen tér, egy szép tér, igen.
0: Szóval itt vagyunk egészen pontosan, gyertek ide. Jó reggelt, és... Ja, Székesfehérvár, fontos. Jó reggelt, Évi.
2: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
1: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
4: Sütök pitét.
2: Nagyon, nagyon édes. Hát az Olivér a kedvencem. Az Olivér a kedvencem lett.
4: Sütök pitét.
2: Azért...
0: Óriási. Óriási. Na jó, nézzük, miket írnak még. Imi vagyok, egy időben randi partnerekkel mindig strandra vagy úszodába szerveztem az első randit, ott nincs zsákba macska. Ez annyi férfi elmondja, és szerintem ez kamu. Nem hiszem, hogy első randit lehet szervezni strandra. Jó, találkozunk a strandon.
1: Nem. Ha csak nem ott dolgoztok, vagy valami ilyesmi van. Igen.
0: Drága főni, 17 éve nem találkoztunk, sajnos úton vagyok, mint mindig, illetve nem sajnos, mert álltok pénzt ad érte a kenyéradó gazdám, további kellemes morgenzinyót. A pitafuti valahol. És én is ölellek téged. Na, mit akartam még megbeszélni? Az End of Paradise egyébként, hát egy ilyen fél óra múlva eljátsza azt a dalt, amire mindenki vár. Hol van, aki bíztat engem? Hol van, mi lelket önbeér? És egyébként néztük itt a beállást, hangbeállást, és tényleg két énekes van.
1: Két énekes van, és hát ugyanaz az erő is megvan.
0: Igen, tehát abszolút.
1: Nem lesznek szolidabbak a srácok.
0: Pontosan. Élőben. Jó, hát ne felejtsük el, hogy a Rock City turné Miskolcon kezdődött, és ott fellépett a Zenemi.
2: Szegeden meg fellépett velünk a Hűvös együttes.

0: látom, hogy Gyuri itt beindult.
1: Hát ez nagyon jó, kimunkált, finom. Na mindegy, nem akarok befolyásolni senkit.
2: És aztán jött Pécs, és...
3: Sütök pitét.
0: Ah, igen, igen. És a You Can Fly. Azaz G-Master, bocsánat. Ugye most várjuk ide a színpadra az End of Paradise fél órán belül, és ugye megyünk holnap még tovább Győrbe.
4: Így van, és ott lesz velünk a Rock Milady. Pedig én neked adtam mindent.
0: Erre is indulnak ide emberek, nézem.
1: Nagyon visz magával.
0: Igen, visz magával ez a dal. Jó, ez lesz majd Győrben holnap. Jó, nézzük ezt a témát, gyerekek, képzeljétek el Triest. Triestben a Évi elárulta, hogy álltok van egy magyar terület, valami kikötőt vett valaki.
4: Van tengerpartunk, hívjuk
0: De ki vette? Te sóka?
4: Hát nézd, nem tudom megfogalmazni.
0: Ki ez a tengerpart?
4: Hát miénk magyar.
0: Általában amúgy az olaszoké.
1: Most arról a részről beszélünk.
0: Amúgy az olaszoké. A Triesti tenger. Nem, egy strandról akarok beszélni veletek. Képzeljétek el, ott van egy különleges strand, és ott egy 3 méteres fal választja el a nőket a férfiaktól a napozó részen, a strand részen.
4: Óriási.
0: Ez nem tudom, hogy miért óriási, és mert hogy, ez nem egy nudista strand, hanem rendesen fürdőruhába mennek oda az emberek, a családok, vagy a párok, vagy az ismerősök, vagy az ismeretlenek strandolni, és szét vannak szeparálva a felszabadultabb strandolás érdekében.
1: Felszabadultabb. Pont nekem a strandolás tényleg egy ilyen szabadság, ilyen lazaság jut eszembe, ilyen kikapcsolódás, tudod, tehát minden ilyen, ez ha elválasztanak egy 3 méteres falról, az pont nem a lazaság és a szabadság érzetét adja, szerintem.
0: Én azt mondják, hogy ez azért van, és egyébként a triestiek ragaszkodnak ehhez, nem akarnak ezen változtatni. Ez Nyugat-Európa utolsó nemileg szétválasztott strandszakasza. Azért ragaszkodnak a triestiek ehhez, mert nagyon sok, főleg hölgy egyébként feszélyezve érzi magát, amikor kimegy, napozik, lefekszik, becsukja a szemét, elnyújtózik, stb. És hogy a pasik bámuló tekintete, az a nyálcsorgatós izé, és ezt nem szívesen. És itt bevallom, egy picit együtt tudok érezni veletek, de kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg létezik, ez az érzés?
4: Ez tényleg így van ez az érzés. Tehát ti férfiak fekszetek a strandon, és folyamatosan a nőket nézitek. Teljesen mindegy, hogy melletted a feleséged, a párod, a kutyád van, de mindig megnézed a jó nőket, vagy egyébként a csúnyát is megnézed, és utána elgondolkozod, hogy hú, és még beszéltek is róla utána.
0: De kit sajnálsz most, a feleségemet, aki mellettem fekszik, és én kvázi a szememmel megcsalom őt, vagy azt a nőt, aki egyébként végig sétál, és el akar, mit tudom én, akar venni egy fagyit magának valahol, és ő meg érzi azt az égető tekintetet, vagy nem egyet, hanem sokat, ami így végig kíséri őt. Melyiket sajnálom?
4: Én mindegyiket sajnálom, és mind a kettőt, mert az egyik ugye érintett, mert hogy a párja más néz, a másik pedig azért, mert hogy végig vizslatod, és az egy olyan kellemetlen érzés.
0: De nem erről szól a természet? Már bocsánat, de hát Marcipán is ugye kinéz magának egy himbikát valahol, vagy ő is kinéz, vagy milyen
4: kislány.
1: Szarvasmarhákra bukik?
4: Igen, ilyen szarvasmarhákat szeretik.
0: Hát ők nem ad a kicsire. Tehát, hogy az első a vizuális, meg, tehát ez, az emberből ne öljünk ki már minden ösztön.
1: És egyébként teljesen igazad van, ha belegondolsz, amúgy a tömegközlekedéstől a munkahelyig ez az ösztön mindenhol ott van az emberben. Most akkor miért játsszuk azt, hogy a strandon
0: meg ne
5: legyen? Igen, de ott azért takar bennünket ruha, és nyilván nem mindig vagyunk tökéletes formában. Ha elmegyünk egy strandra, tehát ott azért lecsupasztítjuk magunkat.
0: Ha nem vagy tökéletes formában, nem is nézünk meg. Tehát mi a tökéletes
5: De akkor is megnéztek.
4: És akkor is megnéztek minket, és utána beszéltek rólunk, és mi ezt nem szeretnénk.
0: Akkor ti kihallgattok bennünket? Vagy mi az, hogy utána beszéltek rólunk?
4: Hát mert mi tudjuk, hogy ilyenek vagytok.
0: Ez előítélet, vagy tapasztalat?
5: Tapasztalat.
0: Na, nézd, te kerested így a pénzed?
4: Hogy?
0: Hát egy fürdőruhában...
4: Na jó, de az a bádi akkor rendben volt, tehát akkor nézhette bárki.
0: Na, akkor csak erről van szó. Tehát azért vagy feszélyezve, mert a bádi nincs rendben. Hát, mert egy picit pudingos a seggecske, mert egy picit lötyike a mellecske. Hát ezért nem.
1: Azt, amit egyből egy halott pénzdalszöveget össze is raktál. Ez igen.
0: Hát, hogy ezért. De hogyha ott minden szuper rendben lenne, akkor te így vonulnál végig. Nézzetek csak férfiak, mi?
4: Hát jó, nézd, én is úgy néznék ki, mint Jakabos Zsuzsi, itt is fürdőruhába vezetnék műsor.
1: Akkor nem zavarna, hogy néznek. Hát
4: nem zavarna.
0: De akkor értem, én eddig azt hittem, hogy a jó nők szenvednek a legtöbbet. De nem, a rossz nem. Nők.
1: A jó nők
0: nem rád mondom.
4: Semmi baj, nem vettem magamra.
1: A jó nők büszkék magukra ezek szerint, és akkor nekik nem kell ez a három méteres fal.
4: Jó, de egyébként a jó nőket is ugyanúgy kritizáljátok. Tehát, hogy nektek szerintem nincs meg az ideális forma, és állandóan csak vizslatjátok az embert, és így van egy elképzelésed, hogy oké, jó lenne, de ez hiányzik belőle.
0: Igen, ez nem egy jó férfi magatartás, igaz, van Évi?
1: Lehet.
4: És ugye, hogy van ez a magatartás.
0: Van ez a magatartás, ebben teljesen igaz. A kérdés az, hogy mi van, hogyha párként mész? Tehát, hogyha elmész a pároddal, Gyuri, akkor mi történik?
1: Szerintem ez szörnyű, ha belegondolsz. Nyilván a pároddal szeretnél strandolni, ez egy közös program, azért mentek oda. És akkor ez a töltsük külön a napot a fal két túlol, vagy fal két oldalán. Hát ez...
0: A napozós részt. A tengerben találkozhattok.
1: Hát köszi, de hát ott az ember bemegy egy kicsit labdázni, egy kicsit lubickolunk, aztán megyünk vissza úgyis a büfébe, tehát hogy a nap nagy részét ott töltjük, nem?
0: Igen, de nem. Tehát, hogy ez a lényege ennek, hogy nem, és nem vagytok ennek kitéve, egyébként mi férfiak feszélyezve érezzük magunkat, a testünket illetően. Bennünket vizslatnak a nők.
1: Hát most őszintén, ha belegondolsz, szerintem, hát 10-ből 8 pasi biztos, hogy a lemegy a strandra, akkor behúzza bele, bejáratnál a hasát, és amíg haza nem megy, addig behúzva tartja. Nem, most őszintén
5: nem. Soha nem tapasztaltam. Tehát olyan komfortosan mozogtok.
1: Nem láttál behúzott hasakat?
4: Nem. Is tudjátok behúzni.
1: Hihetetlen, mekkora strand szakértő.
0: Meg nem mindegy, hogy milyen, most elkezdtem gondolkodni, hogy milyen strandon, tehát nem mindegy, hogy...
4: Hogy nézel ki?
0: Mit? Tessék?
4: Hát az sem mindegy, hogy nézel ki, miből
0: húzol. Hát nem mindegy,
4: be?
0: Hogy a Strabag Malter osztályának a szotüdülője, érted, és a cementes csávók, érted, a nagy sörhasukkal, akik szadnak mindenre, érted, ők már nem akarnak lenni semmilyenek.
1: Ezen a strandon nagyon könnyű lesz strand királynak lennünk. Igen, ez jogos.
0: És akkor lemegyünk a Gyuri meg én a nem tökéletes testünkkel, és aratunk.
4: Hát az biztos.
0: Szóval, hogy ez baromira nem mindegy, nem tudom, Anette, merre jártál, de a Gyurinak meg baromira igaza van. Tehát a férfi óhatatlanul behúzza a hasát, és mindenkinek van, tehát, hogy tényleg csak Ronaldónak nincs.
1: Persze, de most úgy gondoljátok, ti csajok, hogy nekünk teljesen frankó a testünk, és senkinek nincs olyan, hogy valamivel elégedetlen lenne. És mindenki, a pasik között is ugyanúgy mindenki elégedetlen valamivel magán.
4: Igen, csak a nők és a férfiak között az a különbség, és azt fogjátok már föl, hogy minket nem érdekel körülbelül, hogy néztek ki. Tehát
0: aha,
4: nekünk ez...
0: Na, nem, persze,
4: de mi nem ülünk és fekszünk, és így
0: akkor csorban... Akkor miért nem fekszel le mindenkivel?
4: Én lefeküdnék bárkivel.
0: Évi!
1: Tudod, hogy most nem vagy a stúdió biztonságában, tehát ki kell menned az emberek
4: de
1: közé,
4: Évi. De itt van, Marcsi, megvéd.
0: Megvédelek én téged saját magadtól. Istenem! Na, de visszatérve erre, tehát, hogy de, ti is nézitek, csak azt nem tudjuk egyébként, Gyuri, szerinted mit néznek rajtunk? Lenn a speedót, vagy fenn a gorilla mellizmokat?
1: Hát én azt gondolnám, hogy a gorilla mellizmokat, ezért gyúr mindenki, igen, ez így, de ezt gyúr. Mondjátok meg ti.
4: Anett?
5: Kezdjem én? Én azt gondolom, hogy szerintem nem feltétlenül a mellizmokat nézi meg egy nő először.
0: Ha nem lenne a speedót mindenki?
5: Nem mindenki, csak szerintem a legtöbb nő, igen. Oda...
0: Na, azt nem tudtam, mert akkor viszont jó vagyok.
1: Akkor be is fejezem a gyúrást.
0: Hát akkor Gyuri, menjünk a strandra.
1: Nem kell kondiba mennünk, végeztünk.
0: Igen, boxer vagy speedo amúgy?
4: Hát speedo inkább.
0: Inkább speedo?
4: Hát jobban látjuk.
0: És de hogy az a jobb, hogy is mondjam, a szemnek?
4: Hát igen.
0: Ezt nem tudtam, én például már régóta ilyen ebben a boxeresben.
1: És pontosan azért van mindenki a strandon is ilyenben, mert nem akarjuk magunkat kitenni ennek, amit az Évi mond, és ezek szerint ugyanúgy stírölik a pasikat, mint mi a csajokat.
0: Gyerekek, ti tapasztaltátok, bocsánat, gyerekek, lányok, tehát ti tapasztaltátok már azt, hogy pasik beszólnak?
4: Persze.
5: Igen.
0: És milyen szöveggel, úgy nagyjából, hogyha valami visszarémlik még?
5: Hát volt pozitív is, de úgy emlékszem egyébként, hogy inkább pozitív beszólások voltak, bár nem mindegyik volt olyan normális, intelligens. Tehát, hogy volt, aki úgy szólogatott be pozitív dolgokat, hogy inkább elmenekültem előle, és volt, aki meg kedvesen csak így milyen...
0: De ilyen mi elismerte a testedet? Tehát ez nem tudom, hogy jó-e?
5: Tehát szerintem nekünk nőknek ez kellemetlen. Inkább azt mondom, hogy saját tapasztalatban mondom, hogy ezt nem nagyon tudjuk úgy hova tenni, mert a kiszolgáltatott helyzetben vagyunk a strandon. Én például kifejezetten azt érzem sokszor.
0: Oké, de ott fekszetek mondjuk Évi és Annett egy ilyen törülközőn, süt a nap, be van csukva a szemetek, és egyszer csak árnyék vetül az arcotokra, és ott áll felettetek valamik, valaki, kinyitjátok a szemeteket, és ezt halljátok.
2: Képest egy drága hölgyem. Megjött nektek James a cowboy.
4: Tényleg csak ez az egy süttyó tudott arra jönni?
1: Ez az ikonikus ismerkedő.
5: Én imádnám, mert tudnám, hogy Gyuri érkezett, úgyhogy vele.
0: Nem, most komolyan. De és az olaszok milyenek? Ilyen izé? Giovanni vagyok, mi az a gyönyörű?
4: Az olaszok, elmondom nektek, ők kultúrlények, és tehát, hogy ott nincs ilyen. Ők nem, ők tisztában vannak saját magukkal, ők tisztában vannak az olasz nőkkel, és ők elfogadják azt, hogy a test milyen.
1: Minden olasz film erről szól, hogy mennek az utcán a nők, és igen,
4: de mindenki fütyüknek, nagyon szép.
1: Giovanni kiabálja, hogy mamma ristova, meg mit tudom én ez.
0: Mamma ristova, mi az a két gyönyörű nagy buffala mozzarella? Mamma ristova.
4: Nem, én az olaszoknál nem tapasztalom ezt egyébként, hogy ők így nagyon vizslatnának, mert nem tudom, ők nekik nem, a strandolásnak nem.
0: Az olaszokról hittem.
1: Teljesen. Hát, mindenki azt mondja, hogy ők aztán alá verek és nem, az udvarló.
4: Nem.
0: Mit aláverek?
1: Majd egy ezres fizetbe én keresztelem ezt a kasszát.
4: Igen, egy ezres mellett.
1: Ők aláverek.
4: Igen.
0: Megint azt értettem. Még egy ezres.
1: Még egy ezres.
5: Az nem is baj, ha gyűlik, mert ki van fogyva a kassza.
0: Gyerekek, van-e pozitív oldala ennek? Évi, az csak pozitív oldalt lát, van-e pozitív oldala?
4: Még van pozitív oldala. Szerintem, hogyha mondjuk már ilyen nagyon régóta vagytok kapcsolatban, és nem szeretsz a pároddal strandolni, mert te viszed a cuccot, oda kell adnod a törölközőt, szólsz neki, hogy kenje be magát naptejjel. Tudjátok, ez a szokásos, amit általában nők csinálnak. Igen. És ti férfiak úgy jöttök velünk a strandra, hogy úgy, szóval, hogy úgy vagytok. De nem tesztek
1: eleve
4: hozzá
1: úgy
4: sokat.
1: Gondolsz a párodra, a fiktív párodra, mint egy teherre. Tehát, hogy
0: teher ellenség, egy legyőzendő, valami, egy eltaposandó csíra.
4: Nem akarlak megbántani titeket, de itt a nők bólogattak. Kint, itt velünk szemben. Tehát ezért
0: igen, ez a nagy baj. Ez a nagy baj, hogy hadsz rájuk.
5: Ez nem baj.
1: Így ez az ország? Hova halad így
4: de
1: ez az ország?
4: De Annett, nincs igazam? Hát erről szól, igaz. Hogy őket is visszük a strandra. Nyilván, ha a friss kapcsolat, az teljesen más, akkor nem strandra megyünk. De mikor már nagyon régóta együtt vagyunk, akkor az egész nyűg rajtunk van.
1: Képzeld el, Évi, és ki kell szolgálnunk benneteket. Hogy nem lehet ismerkedni. Hát most még egy tök jó platformot el akarsz vetetni a világtól.
5: De Gyuri, ez nem jó platform. Tehát ez jó 14-15 évesen, de 30 pluszosan már nem tudom, nekem az olyan fura érzés lenne, hogy strandon ismerkedni.
1: Én nagyon sokat ismerkedtem.
0: Gyuri, strandon. Neked volt olyan, hogy a nőddel voltál a strandon, aha, feküdtél, és egyszer csak elsétált egy brutál, bombázó bikiniben. Hogy van-e arra bármilyen technikát, hogy megnézd, hogy utána tekintsél, vagy ilyenkor az van, hogy melletted a nőm, akkor sajnos ezt most buktam.
1: Ez evolúció, tehát az embernek vannak reflexei, attól, hogy szereti a párját, nyilván még lát is. És hát nekem van erre módszerem.
0: Mi?
1: Én ilyenkor azt csinálom, hogy kiszámítom matematikailag, hogy milyen ívben fog tovább haladni az illető hölgy, és már direkt így elénézek, és várom a szemem sarkából, hogy bejöjjön az én képembe, és akkor nem lehet azt mondani, hogy ő stírolom, hanem ő pont besétált oda, amerre én néztem.
5: Mekkora sonyi vagy.
0: Igen, és ezt a nő, aki melletted van, ezt pontosan érzékeli, hogy te
1: elábrándozom.
0: Hogy valaki a Gyurikámnak a horizontjába belsétált ez a bombalő.
1: És nem tehetek róla.
0: És nem tehet róla,
1: nem,
0: igen.
1: Nem arra
0: róla.
1: Néztem.
0: Igen. Évi, nyilván többször hívtunk ugye medencézni hozzánk. Uh-huh. Voga, Gyuri és én. És biztos, hogy voltál olyan helyzetben is, hogy már felkaptad a fürdőrúcit, ott túróspart, akkor már be voltál öltözve arénába, és aztán egyszer csak sírva fakadtál, és a sluszkulcsot visszatetted az asztalra, és nem jöttél. Így mondtad le?
4: Miért fakadtam volna sírva?
0: Hát mert, hogy feszélyezve érezted magad, hogy három férfi vizslató tekintete, esetleg alkohol által átitatott megjegyzései fognak téged majd itt egy délutánon keresztül szórakoztatni, ezért.
4: Egyébként van benne valami.
0: Tudtam. Igen, bocsánat.
4: És láttátok, hogy örül, ha véletlen valamit eltalál az életben. Igen, egyébként van bennünk nőkbe, de Anett nem, tehát hogy azért nyilván nem megyek olyan helyre, ahol három férfi elkezd majd rólam beszélni, hogy nézek ki. Érted?
1: Ez egy baráti társaság, neked komplexusaid
4: vannak. De ti nem vagytok a barátaim, tehát itt nagyon nagy téveszmébe vagyunk.
1: Jó, oké.
5: Okay.
0: Hogyan öltöznél fel, amíg
5: Mi na, mindig nehezebb. Mindig nehezebb egy nőnek, amikor mondjuk három vagy négy pasival van, igen, és akkor ő van egyedül ott fürdőruhában.
1: De te eljöttél,
4: de én annyira szeretném ezt megfordítani.
0: Na.
4: Megfordítanám, tehát akkor tegyük azt, hogy Jakabos Zsuzsi, Hosszú Katinka, én, és akkor, de mindenki csúcsformában legyen, én is.
0: Na jó,
4: érted a sztorit? Tehát úgy nézünk ki, ahogy ki kell nézni. Jó, ahol mindenki az olimpia előtt vagyunk egy hónappal, és meghívunk titeket, földi halandókat, ilyen testtel, uh-huh, hozzánk fürdeni.
1: Ez már annyira fiktív történet, hogy el sem tudom képzelni.
4: Na, ez ugyanolyan. Eljönnétek, de tudjátok, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy Kásás, Szécsi, Kisfecskében, és nekünk ez a férfi.
1: Melyik kötök hív meg? Ha Jakabos Zsuzsi hív meg, akkor elmennénk.
4: De mondom, hogy mind a hárman ott vagyunk.
0: Jó. De ő azt mondja, hogy mi ezzel a jelenlegi testünkkel ott
4: kellene.
1: Persze, kellene, hogy elmennénk.
0: Igen, szerintem is, és hát innék gyorsan sokat, és akkor nem lennék
1: átlások.
0: Meg nekem megvannak azok a helyzetek, hogy ne lásd nagyon azt, hogy nagyon gáz vagyok. Tehát
4: hogy?
0: El tudok nyúlni például így, vagy
1: meg tudsz inni egy meg több fröccsöt is így kinyújtva.
0: Vagy ha 5-re hívsz, akkor 5 óra 2-kor már a vízben vagyok, nem jövök ki, és oda kérem az italt. Tehát, hogy ilyeneket tudok kérni. Vagy csinálni.
1: Igen, van az elfekvő póz. Az szintén, hogyha hosszú a kanapé, akkor azon el lehet dőlni.
4: Uh-huh. Jó, de valamikor belemész a vízbe, és látjuk ezt a testet.
0: Nem, Évi, mi is érezzük magunkat, olykor feszélyezve, csak ezt
4: hogy nem nyugtassanak. Értem.
0: Jó, elfogyott az időnk, és jövünk vissza, ugye a Rock City turné színpada Székesfehérváron az Alba Pláza előtt, ami üvegstúdiónktól most jelenleg jobbra helyezkedik el, és oda várjuk őket, az End of Paradise-t. Bizony, ők is versenyben lesznek, ezt a dalt fogjátok hallani nem sokára élőben. Élőben adják el, és egy óra múlva egyébként még egy másikat.
1: Így van, de még az előző, vagy következő szám után még ide jönnek egy kicsit beszélgetni velünk a stúdióban.
0: Jövünk vissza az End of Paradise-szal a hírek után.
3: Ez a Pocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
6: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risto Évi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő főhő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
3: Rádiókonyha.
7: Rádiókonyha.
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
7: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.

0: országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
3: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
6: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
8: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
9: Áj!
8: Jó, most már jöhet a nap.
10: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
11: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
12: Zenéjét szerezte Guido és Mauricio de Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
13: a Ríz Levente sportcsarnokban.
12: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kaphatók.
14: Séta?
15: Gondoltam.
16: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
17: Indulhatunk.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Új funkcióval bővült a DAB, komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Egy hideg front miatt eshet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le, például a személyazonosító vagy a lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni. Nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni, vagy dokumentumokat feltölteni. Várhatóan októbertől teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli asszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra

0: Kultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
1: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nagyon nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon. Viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, mert nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
0: Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét, ezúttal 16 barna medve közül lehet választani. A mackók egyébként éppen a vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat, téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik a voksulók. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi nyertes, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé. Például az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Tahitótfalu és Szentendre között, valamint a 31-es főúton Mende és Maglót térségében, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után.
3: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
2: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Bévivel.
4: 3:48 lesz, 5 perc múlva itt vagyunk ugye Székesfehérváron. Egy pár SMS is, aztán jön az, amiért igazából jöttünk. Sziasztok, hát nem tudom, hogy a nők nézik a férfiakat, de amikor úszómesterként dolgoztam, és az úszósapkámat összetekerve beraktam a fecskémbe, sokkal több mosolyt kaptam, mint anélkül. Oké. Okay. Jó reggelt, kedves mindenki! Mi a párommal az első randin egy egész napos balatoni napozást vállaltunk be, ez 5 éve volt, azóta is együtt vagyunk, Szilvi.
5: De jó, működik ez.
4: Gyuri, beszarok rajtad, imádlak, esküszöm, ennyi.
5: Köszönöm.
4: És végre személyesen is láthatlak benneteket itt Fehérváron, Bea Zirc-ről. Hol van Bea? Hello, Bea Zirc-ről. Szia, szia! Na, gyerekek! Szóval, a Rock City turné zajlik. És voltunk ugye Miskolcon, Szegeden, Pécset, most ugye itt Székesfehérváron hallgatunk meg egy bandát, ezeket ti szavaztátok be, mert ezeket most úgy értem, hogy több zenekar volt itt még így a kosárban, és aztán ők lettek a nyertesek, a befutók Székesfehérváron. Anettnek ugye egy külön érzelmi viszonya van, sőt, meg is kapta a CD-ket a fiúktól, mert ment egy küldemény Budapestre.
5: Igen. Minden lejátszójába került, igen. Egy Anettnek. Igen.
4: Így van, én kaptam hűtőmágnest is, nagyon-nagyon szépen köszönöm, CD-t is kaptam, tehát mindennel fel vagyunk szerelkezve, és ez ugye egy keményebb műfaj lesz. Ugyanakkor egy komoly tétje van ennek, túl azon, hogy persze most egy ország hallhatja minden zenekart, az a tétje, hogy a Retro Rádió egy hónapig játssza a nyertes dalt.
5: Igen, ez egy nagyon komoly nyeremény, egy részről, másrészről viszont nagyon jön helyes ez, hogy minden városnak megvan a saját arca, zeneileg is, nem csak így hangulatban, és most itt Fehérváron egy kicsit keményebbet kapunk majd.
4: Így van, nagyon helyes, egy picit felráz bennünket, hölgyeim és uraim, egy óriási tapsot kéret nekik, mert most itt vannak élőben az End of Paradise, és a Hol van?

0: szépen!
1: Azt a mindenit! Wow! Nagyon oda tették, gyerekek! End of Paradise! Na ezért jó ez! Hallgatjuk ezeket a kis hangfoszlányokat, aztán itt megnézzük a színpadon az egészet, és wow, libabőr!
2: Azt a mindenit! Végig azon gondolkodtam, hogy annyira egyben van, annyira ki van dekázva, és annyira profi az egész, Hogy ezt nem lehet nem szeretni. Nagyon komoly.
1: A Gyuri zenei jellemzés azért ez tetszik, ki van dekázva.
2: Tényleg?
1: Ez tetszett. De nem tényleg, tudom, nem, baromi jók voltak. Van egy csomó kérdésem egyébként, a zenekarból érkezik hozzánk Tamás és Sándor, a szólógitáros és az egyik énekes, ez is érdekes dolog, hogy az egyik énekes. Szóval, ők jönnek vissza még egy óra múlva, ez volt a Hol van, Anett. Nem tudom, hogy megvizsgált-e bármidet is.
3: Hát figyelj, felébredtem egy perc alatt. Most végighallgattuk itt Horival, és ámultunk és bámultunk. Tehát, hogy tényleg nagyon jó volt.
2: Pogoztatok?
3: Ahhoz nem, mert nem tudunk, de nagyon tetszett nekünk is.
1: Na jól van, oké. Tehát Anettnek egy pofonnal ért fel. Jó van. Na, itt van a közben a stúdióban, itt van a Tamás, itt van a Sanyi. Ha-ho, sziasztok! Hát figyelj, nagyon brutál volt.
4: Köszönjük szépen.
1: Nagyon állat volt. Nyilvánvalóan az első kérdés teljesen logikus, kettő énekes. Tehát itt egy csomó probléma lehet ezzel, illetve nyilván egy csomó előny is. Tehát ugye ott van a szakállas barátod, aki egy ilyen karcos hangú, de te meg itt már majdnem egy ilyen tenorként szerepelsz mellette. Tehát ez a kontraszt, ezt minden dalba bele tudjátok építeni?
4: Szerencsére igen. Tehát törekszünk is rá, kihasználjuk ezt az adottságot tulajdonképpen.
1: De aztán az ő hangja is fölment a magaslatokba.
4: Föl, hogyne.
1: Tehát nem az van, hogy ő mélyen kapirgál, te meg magasan kapirgálsz, tehát hogy...
4: Nagyon sokszínű hangja van a kollégának. Én nehezebben kapirgálok mélyen, mint ahogy ő magasan.
1: Mint ahogy ő magasan, aha. És akkor a dalok is így íródnak, hogy mindig a két énekhang az kapjon szerepet?
4: Igen, igen. Tehát ez teljesen tudatosan kihasználjuk, hogy tudjuk színesíteni ezzel gyakorlatilag a palettát. Ugye, ha mind a ketten ugyanazt énekeljük, akkor az végül is.
1: Igen, csak ugye
4: nem annyira.
1: Azt szokták mondani az énekes vagy a frontember. Én, ha énekes lennék, én kifúrnám a másikat.
4: Megpróbáltam én is. Nem fogok hazudni, megpróbáltam.
1: Persze. De most viccet félretéve. Ez baromi nehéz lehet, hiszen tényleg frontemberek vagytok. Ti vagytok, akik a csupaszon álltok elől a mikrofon állványjal, vagy a kézben mikrofonnal, és kiléptek előre a közönség felé, a szemkontaktus, minden, hogy ezt a frontemberséget ketten hogy tudjátok hozni? Jó válasz.
4: Jó, hogy két dobos képzett.
1: Két dobos zenekar is volt egyébként több, igen.
4: Hát megoszlik a felelősség, megoszlik a siker. Igazából nagyon jó barátok vagyunk, tehát úgy gondolom, ugye, bólogass vagy legalább valami.
1: Igen, szíveskét mutat,
4: tehát meg tudjuk ezt oldani igazság szerint. Nem
1: tűzöl. Van akinek dumák, hogy tanulmál meg énekelni, basszus, hogy itt ilyenek.
4: Hát ez aki nem mondott igazság.
1: Amikor találkoztunk az előbb, akkor ugye,
5: Tihanyi Echo itt is.
1: Igen, Tihanyi Echo volt itt is. Ti teljesen viccesen vettétek azt, hogy én amikor múltkor telefonon beszéltünk, akkor ugye mindenkinek adtam valamiféle karaktert. És akkor ez témája jött, hogy én vagyok az indián, igen. Akkor te ki voltál?
5: Sapkás csávó.
1: Nem a sapkás csávó.
4: Szakállas csávó volt, nem?
1: Szakállas csávó. Na mindegy, kopasz, na mindegy, ezeket a beceneveket úgy bírtátok. Figyú, ti egy nagyon profi zenekarnak tűntök, hiszen ugye van CD-tek, nem is egy, akkor van hűtőmágnesetek, meg mit tudom én. Tehát ez már egy ilyen működő dolog.
5: Igen, ezt a magunk szintjén próbáljuk a lehet legprofiban csinálni. Ugye mindenki munka mellett csinálja.
1: Mindenki munka mellett, nálatok
5: igen,
1: is.
5: Igen. Aha. Abszolút. Úgyhogy amit tudunk, megteszünk.
1: De nem ráfizetéses, tehát nem azért van CD-d, mert apukádnak volt egy kis felesleges pénze.
5: Nem hazudok, nem fogunk meggazdagodni, de úgy azért kb. Nullára mindig.
1: De kb. Nullára azért kijön.
5: Ez egy szerelem nekünk, egy hobbi.
1: Aha.
5: Nekem több, mint hobbi. De.
1: Aztán, mit hallottunk még itt a színpadon? Hoppá, hát a két szólamú gitárszóló.
5: Igen, ez tudatos szintén. Ja,
1: gondoltam, hogy nem véletlen.
2: Ők is most hallották először.
4: Egész jól összehoztátok, akkor mi ügyetek.
1: De az milyen szép volt, nagyon-nagyon. Tehát ugye ez is egy ritkaság.
5: Körülbelül minden dalban használjuk ezeket, mert tényleg jó.
1: Igen. Igen, nagyon-nagyon jó. Jó, mit szóltok a többi zenekarhoz? Hallottatok-e bárkitől? Nyilván ti is csak ezeket a dalfoszlányokat. Igen, igen, igen. De mit szóltok? Mert tényleg, ahogy a Gyuri mondja, teljesen vegyes a felhozatal.
5: Abszolút, abszolút vegyes. Szerintem stílusban legközelebb hozzánk álló zenemi.
1: Igen.
5: Egyébként ők vannak a legközelebb a rock műfajhoz, de a többiek is teljesen jó profik. Tehát...
1: Ja, nem, baromira örülünk, hogy ez van. Így van, és hát aztán ugye a másik még a tankcsapda felajánlása, amit minden nap hangsúlyozok. Azt hallottátok?
5: Tökéletlenül a Phoenix dalunkat választottátok, ez lehet, hogy egy kis ráhajlás a Phoenix dalunkra.
1: Tényleg, eszembe se jutott, de valóban. De nem, spontán jött ez a, azt mondom, az első turnéállomásunkon, után felhívott a Fejes, hogy beszéljünk már, mert ők ez nagyon szívesen, annyira tetszett nekik, ez a kezdeményezés, meg ez a zenekarok
5: abszolút,
1: is, hogy...
5: Abszolút jó kezdeményezés, tehát...
1: Tök jó. Na, jó van, nagyon-nagyon örülünk. Nektek felment-e a, nem tudom, YouTube-on a megtekintésetek,
5: igen,
1: vagy Spotin?
5: Igen, igen, abszolút.
1: Jelentősen?
5: Abszolút. A Facebookon is követők.
1: Tök jó. Nem, csak azért, mert hogyha minden zenekarnak mondom, hogyha nem ő lenne a nyertes, a győztes, akkor is remélem, hogy profitáltatok ebből.
5: Persze, hát ez egy óriási, egyrészt élmény nekünk, veletek itt találkozni. Jó,
1: oké,
5: köszi. Egy ország hallja a dalunkat, úgyhogy abszolút tök jó kezdeményezés. Én többre tartom, sokkal lesz, mint ezek a tévés tehetségkutató.
1: Ja nem, de hát az botrány. Hát az, abban egyetértünk. Nem, az tényleg az. Hát régen tényleg volt tehetségkutatás, és ma már rég nem arról szól.
2: Monika Show van.
1: Monika az teljesen Monika Show. Így van. Gyerekek, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Most itt voltatok velünk, és beszélgettünk is, de hát egy óra múlva akkor még találkozunk veletek a színpadon. Amúgy így hajrá Fehérvár, ez nagyon jó volt, végig libabőr, ez oda üzeni a Pitafuti valahonnan. Aztán hát én imádom ezt a bandát, sose hallottam róluk. Köszi nektek, puszi, Vivi. Nagyon jó. Nagyon jó. Örülök.
5: Nagyon jó, hogy eljutunk olyan emberekhez, akik eddig nem hallottak.
1: Ez a lényeg. Igen. Ez a lényeg, így van. Tomi, Sanyi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, találkozunk még veletek. Jó?
5: Okay, szuper.
1: Köszönjük szépen! Az End of Paradise! Jó, és mi megyünk tovább. Ránézek az órára, Gyuri, szerinted lesz Hungary Machine?
2: Egy gyorsan egy Hungary Machine, vagy készüljünk most már a Steel Foxy-ra. Mit gondoltok? Évi, te mit érzel?
0: Szerintem Steel Foxy-zunk.
2: Jó, hát akkor.
0: Pedig könnyű lett volna? Hát akkor játszd le, ha szeretnél.
1: Nem játszom le.
2: Most már azt mondtad, hogy stílfoci, akkor már nincs Hungary Machine.
1: Jó, rendben. Akkor stílfoci következik. Tudjátok, itt vannak a stílesek. Ó, most borult fel a stílesek táblája. Istenem. Nem baj. Tehát ők elhozták ide a kis kirakodó autójukat, mindenféle kerti szerszám, akkumulátoros kerti szerszám terméket. Csak az, hogy megtekinthessétek meg, ne felejtsük el, hogy a következő játékban valamelyik ilyen kerti szerszámot meg lehet nyerni.
2: Bizony, és most már tudjuk is pontosan, hogy ma mi lesz a nyeremény egyébként.
0: Akkumulátoros metszőoló lesz a nyeremény, és egyébként egy stíl csomag még.
1: Nagyon jól hangzik. Szóval most az következik, itt a helyeknek is mondom, hogy a hírek alatt nagyon gyorsan felépítjük itt ezt a focipályát. Itt tényleg hihetetlen villámsebességgel dolgoznak a csajok és a fiúk. És úgy tudom már, hogy a 2x2-fős csapatot ki is választották. Ilyenkor a stílesek tök jó fejek, adnak egy fekete, meg egy ilyen bézs pólót a csapatokra, így meg tudjuk őket különböztetni. És ők egy lombfúvóval kergetik a labdát.
2: Így van, vannak szabályaink, amiket egész héten szépen alakítgattunk, és hát ugye az egyik csapat kapitánya majd te leszel, a másik csapat kapitánya pedig Évi, én pedig leszek az, aki könyörtelenül figyeli, hogy minden szabály be van-e tartva.
1: 2x4 perc a két fél idő hossza, illetve közte 2 perc szünet, és itt ugye tapasztalván az első napokból mi módosítottunk a szabályokon, de hát ugye ez különösebben nem változtat semmit, hiszen a szabályok aznap ugyan úgy érvényesek mind a két csapatra.
2: Így van.
1: A szabályokon most már tegnap óta nem változtattunk, szerintünk ez így jó.
2: A játék készen lett csütörtökre, így van.
1: És Gyuri ugye egy újabb síppal fogja vezetni ezt a játékot, mint játékvezető, arany síp lesz nála ma.
2: Így van, most már szintet léptünk, azt gondolom, hogy most már ez kell, hogy legyen egy ilyen stílus jegyem, úgyhogy mint bíró, tegnap már minden lábat észrevettem, szóval ehhez próbálom tartani.
1: Maga. Minden lábat észrevettem, ez azt jelenti, hogy ha a lábra fújódik a labda, is bizony volt olyan taktikus, aki szándékosan fújta az ellenfélnek a lábára a labdát, akkor bizony büntető van, de most a büntető nem középről van, hanem az alapvonalról.
2: Így van, ettől még izgibb az egész játék. És nem tudom ti, hogy vagytok vele, de hogy minden reggel egy másfajta stílfocit hozott, más tempó, más igen, izgalmak, más helyzetek, úgyhogy nem sokára megismerkedünk a mostani csapatokkal, meg a karakterükkel.
1: Jövünk vissza a stílfocival a hírek után.
6: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Rock City!
2: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
0: Ma reggel Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
0: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
0: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City!
2: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
1: Rock City!
2: Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
9: Evelyn, ez biztos?
8: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
9: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
8: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
10: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
11: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabb hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
14: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
15: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
16: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
15: Vashiányban is hatásos?
16: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
15: Fel kell iratnom?
16: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
3: Önnek a Protexin kell.
5: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Válaszd a többet.
1: Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortizol gél. Mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
22: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: A reklám után...
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Még pályázhatnak az intézmények a zöld óvoda címre. Focimesz tilalom van egy francia iskolában. A Dunántúlon eshet is ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életünk részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A zöld óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést. Mater Rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
26: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
25: Mostantól nincs több Real, Paris Saint-Germain vagy Marseille mez egy francia iskolában. Túl sok volt a vita a diákok között a futballcsapatok miatt, ezért tiltották be a sportmezek viselését Nemours egyik állami középiskolájában. A tilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnének majd a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik, így a klub címerestől tartók füzetek és kulacsok is maradhatnak. Márpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy focivita kirobbanására. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat, csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Baleset történt a 3-as főúton Miskolc belterületén a Király utcában, a Vörösmarty Mihály utca körforgalmánál. Az érintett szakaszon a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Olvasható az útinform oldalán. Közben erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, már most lassulásra, szakaszos tolódásra kell számítani a főváros felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől kezdődően, illetve a 31-es főúton Maglód térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most a
24: A hírek után
0: élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
24: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: Hardcore Rock City turné a Retro Rádióban. A kuk feltöltve. Újak a ravaszon. Tolóerő készenlétben. Jön a stílfoci.
1: 8 óra 12 perc, és itt vagyunk Székesfehérváron, a focipálya felépült hihetetlen tempóval. Itt van Évi, hello Évi, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Karsai úr aranysípjával, itt van Gyuri, aki csak integet, nála nincsen mikrofon. Hello Anett a stúdióban, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok.
1: Na mit szólsz te az End of Paradise-hoz, ezek zseniálisak voltak.
3: Nagyon, figyelj, pont ezen gondolkodtam, és még mondtam a Horinak is, hogy egy ilyen buliban ott... Ott biztos, hogy nem ül le a hangulat, tehát ahol ők zenélnek. Úgyhogy nagyon jó
1: elemzőkém,
3: volt.
1: Elemzőkém, nagyon nagy vagy.
3: Nagyon jó volt.
1: Miket írtak még? Ez mi jó, ez hurrá, zene, buszos Gyuri, akkor ez a rock szuper volt. Akkor sziasztok, ez a szám, jó, itt abszolút hidegrázás, köszi, ambi. Sziasztok, egyértelműen a hol van a legjobb. Iszonyat másnapos vagyok, de a zene rám rúgta az ajtót, rátöltök még két rövidet.
3: Ügyes vagy.
1: Sziasztok, End of Paradise, elképesztően jó banda, brutál jól tolják, remélem ők nyernek a Phoenix csarnok a tankcsapdával decemberben. Fogazó isti! Ha, köszönjük szépen! Na csak ezt mondom, hogy tényleg is a Gyuri is olyan volt, hogy megfordult. Tehát a Gyuri, aki nem nagyon a kemény rocknak nem akkora barátja, így néz rám, és mondja, ez nagyon jó. És furcsa jelzőket mondott, olyan jelzők hagyták el a száját, amit még soha.
4: Mert nagyon profi volt. Tehát hogy ez tényleg annyira jól ki volt centízve benne minden, hogy szerintem ez mindenki zabálta.
1: Így van. Jó, jönnek még nem sokára egy Phoenix a dal, amit majd előadnak egy fél óra múlva, de most koncentráljuk ide a focipályára. Évi, megyek hozzád.
2: Gyere hozzám, én addig bemutatom a két csapatot. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt!
2: Ti egy pár vagytok, Hanna?
5: Ne. Unoka a bátyám, a Laci.
2: Jó. Valamilyen sportban jártasok vagytok?
5: Hát én csak tánc, így ennyi.
2: Laci, te?
6: Sakkoztam gyerekkoromban.
2: Hát akkor focihoz semmi közötök. Szuper. Jó, hát figyelj, igazából ennek sincs semmi köze a focihoz, úgyhogy hajrá, ti vagytok egy csapat. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, Laci vagyok.
2: Honnan jöttetek?
7: Sukoróról érkeztünk.
2: Sukoróról.
1: Ó, és... ott volt egy nagy vízlépcső, nem? Ja, nem az. Az egy másik. Nem, ott volt valami kaszinótak. Ott is lett valami korrupciós ügy, ugye?
7: Kaszinóváros lett
1: volna. Kaszin lett volna, igen. De megbuktak.
7: Igen.
1: Igen.
2: Mindegy, nem csak erről lehet beszélni.
7: Bocsánat. Volt idáig, eddig az évig.
1: Igen.
2: Timi, az a kérdésem, ti egy házas pár vagytok?
8: Igen. Igen.
2: Hosszú házasságról van szó?
8: 22 éve.
2: 22 év! Csodálatos! Nyilván sok kérdésem lenne, de egy biztos, hogy ki a
1: de főnök... De ölelik egymást Évi, tehát azért itt van valami. Te de... mikor öleltél férfit utoljára?
2: Na jó, hát ez a műsor most nem rólam szól, hanem róluk. Az a kérdésem, hogy ki hordja otthon a nadrágot?
8: Én.
2: És a pályán ki lesz a főnök? Laci, jól van. Oké, akkor válaszunk csapatot.
1: Válaszunk csapatot, ugye azért hadd mondjam el, itt középkezdés lesz. Olyan értelemben gyakorlatilag biztos láttátok, hallottátok az előző műsorokban, mint a vízilabdások. Az alapvonalra hátratolattok, és akkor a Gyuri rutinos síp szója után indultok el a stíl lomfúval, és próbáljátok a labdát valamilyen irányba kergetni, jó? Ez a lényege a játéknak. A lábakra nagyon-nagyon vigyázzatok. És csapatválasztás, Évi?
2: Hát én hagyj választok egy 22 éves házaspárt, jó? Csak azért, mert én picit bízok bennük. Mert hogy ugye azért ezt nem tudjátok, tehát én semmit nem szeretek, semmiben nem szeretek veszíteni, és igen. Mint szövetségi kapitányok most egy-egy az állás a Gáborral, ugye az egyik csapat a múltkor az enyém nyert, a másik a Gábor, erre Gábor mondta, hogy te mit számolsz, tehát ő nem akar ebben részt venni, úgyhogy én szeretném a Timi-Laci párost magamnak.
1: Rendben, akkor a másik Laci és Hanna az én párosom, és én most egyelőre nektek nem adok taktikai utasítást, jó, mert sokszor tévedtem, nektek van-e saját taktikátok?
6: Nyerni kell és kész, ennyi.
1: Igen, de hogy Hanna, ti együtt fogtok-e mozogni, távolról lősz, közelről, vigyázz, hogy meg ne üsd a csővel a labdát.
5: Hát a taktikáimat nem szabad elárulnom, mert akkor itt nem nyernénk a végén.
1: Ez jó, ez egy diplomatikus fogalmat sincs, ugye?
5: Igen, fogalmat sincs.
1: Oké, okay, rendben van. Na jó, hát akkor Évi, te akarsz valamit a csapatodnak
2: én,
1: mondani?
2: Igen, igen. A lényeg az, hogy a labda ne érjen a lábatokhoz. Tehát inkább ugorjál, lépjél ki, dőjél el, bármi lehet, csak ne érjen hozzátok, mert abból sokkal könnyebben szereznek gólt, mint az akciógól, ugye az abból nagyon kevés van.
1: Ebben igaza van Évinek, egyébként nyugodtan ugorjatok ki, hogyha így akarjátok fújni, és akkor a láb biztos, hogy nem találkozik a labdával.
2: Így van, de ha kapuban vagytok, és akkor is ott álltok, és neki pattan a labda a lábatoknak, akkor is ugye szabadrugás vagy 11-es van a másiknak. Tehát semmilyen testrészt nem lehet használni.
1: Rendben van. Akkor mindenki menjen a saját térfelére. Szerintem Hanna... amit akartok, menjen, úgyis lesz térfélcsere.
2: Akkor Timi, menjetek oda, túloldalra, és akkor úgyis...
1: Így van, mindenki próbálja ki egy ilyen apró nyomással ne a labda felé, hogy működik-e. Oké. Okay. Nagyon jó, mindenkinek működik, ugye? Anna, tiéd is?
5: Igen, enyém is működik.
1: Oké. Okay. Tudom, hogy unokatesók vagytok, csak...
4: Alapvonalra.
1: Feljátékot kérek. Látni akarom a kezeket.
4: Nincs becsúszás, nincs falt.
1: Ő alá, nem?
4: Így van.
1: És ezennel Gyuri megfújta, és elindult a játék, és ami Hannánk és a Laci nagybátyja, ha jól tudom ezt a rokoni fokozatot, ők ketten, már majdnem azt mondtam, hogy nyerő pozícióban vannak, de most éppen az ő térfelükön kergetik a labdát. És...
2: Timi és Laci.
1: Hogy hívják ezt, amikor játékból?
2: Akciógól.
1: Sose tudtam ezt a szót.
2: Ezt akciógól.
1: 1-0 Timi és Laci javára.
4: Kezdőre vissza, ez az, nincs könyöklés, nincs falt.
2: Szerintem tegnap megnézte Kazincz Barciga mérkőzést. Itt persze, tovább rúgom.
1: Így van, néha kimegy egyébként a palánkról, igen, csak az otthoniaknak mondom, akkor valamelyik munkatársunk, igen, azonnal visszadobja a labdát. És megint itt ezen a térfélen, tehát Hannáék térfelén van a labda, ketten védekeznek a kapuban, ketten szegezik a csövet a labdára, viszont a másik térfélre átgurult a labda, egy óriási támadás, most Hanna próbálja ott a szögletből valahogy kicserkészni, ami Beánk is berogyasztott, hogy a labda a pályán maradjon, és passzold át Lacinak, nem tudom, hogy lehet-e passzolni ezzel a géppel, de így van. És milyen gyorsan tud fordulni ez a játék, igen, megint itt ezen a térfélen vagyunk, egy 7x4 méteres a pálya, ez kicsinek tűnik, de higgyétek el, elég terület van ahhoz, hogy rendesen sportoljanak, mozogjanak itt a versenyzők, ugyanakkor nem túl nagy, tehát még élvezhető ez a pálya. Azt mi kipróbáltuk a Gyurival, a Lacikával a garázsban, higgyétek el, gyakorlatilag sportmúltra tekintünk vissza.
2: És?
1: Addig pofáztam még 2-0.
2: Még egy akciógól, Timi és Lacitól.
1: Bocsánat, még egy akciógól, és 2 perc, 20 másodperc van hátra az első fél időből.
2: Igen. Abszolút látszik egyébként, hogy azért mindegyik csapatnak van taktikája, tehát nem csak azon, hogy egyszerre fújnak egy labdát, hanem valaki hátrébb megy, és a lábra nagyon...
1: Ó, nem hiszem el! 3-0! És Évi mond ki a szót, akciógól.
2: Így van, akciógólból ismét Timi és Laci. Ezt nem tudom, hogy csinálják, tehát igazából nem értem, hogy mi a taktikájuk, de nagyon működik.
1: És még mindig majdnem 2 perc van hátra az első, igen, fél időből. Szóval itt azért még mondom nektek, Hanna és Laci, hogy itt lehet fordítani. Nem tudom, hogy lesitek-e a Timiéknek a technikáját, ők a fekete csapat, ugye? De nagyjából mind a két csapat ugyanazt csinálja, nem Évi?
2: Igen, és de nem látom a Timiék taktikáját.
1: Szerintem a véletlen. A véletlenre abszolút építenek.
2: Igen, tehát az a lényeg, hogy... Én azt hiszem, hogy néha Timi lemarad észreveszed, és máshonnan érkezik, máshonnan fúj, és meg tudja mozdítani a labdát. Majdnem.
1: Láb volt, igen, Hanna lába volt. Hanna lába volt, ami azt jelenti, hogy... Bíró úr, mondd el, légy szíves, hogy történik a büntető. Hú, Roli, milyen keményen csinálod.
4: Roli nagyon érzi, egész pályáról egyetlen fújással kell majd a kapuba juttatni a labdát, vagy nem. Ezt majd meglátjuk, hogy alakul.
2: Elmondom szakszerűen, állj hátra a labda mögé, és akkor egyetlen egy fújással elindítod a labdát. Nem
1: és
2: mehetsz
1: üres
2: utána.
1: Kapuba, tehát légy,
2: így van, tehát le
1: kapuba
2: is térdelhetsz, ha gondolsz, vagy lefekszel, amit szeretnél, de egyetlen egy fújással át kell menni a labdának a túloldalra. Mehet. És
1: nem téved! Nem téveszt, Laci! 4-0!
2: Azt a mindenét, és pedig még van 40 másodperc.
1: Így van. És azt akartam pont mondani, hogy pedig csak az első fél időben vagyunk.
2: Így van. Fújna, Karsai úr!
1: De viszont a mi Lacink, a bézspólós Hannás Laci nagyon-nagyon lelkesen mosolyjal csinálja. Ő mosolyog. Ahogy játszik, ahogy kergeti a labdát a stillompúval, mosolyog ez az ember.
2: Én nem tudom.
1: Ő az én.
2: Pedig próbálom segíteni a csapatot.
1: Így van, és most megint egyébként esélyük van Hannáéknak, mert nagyon közel vannak Timiék kapujához.
2: Igen, de Timiék megint beállnak a kapuba, nézd meg, és több helyről fújják alá, de esélyt nem vannak. Egyébként lejárt az idő, a Gyuri.
1: Hey.
2: Egy olyan...
1: Vége, nem. Bőven időn túl, elnézést.
2: Igen.
1: Én szívesen megadnám, mert ez 4-0, és örültem volna egy 4-1-nek, de...
2: De ő beengedte, azt mondta Karsai úr.
4: Ezt a támadást még
1: beengedte. Akkor beengedte, akkor 4-1.
2: Jó. 4-1, óriási taps, Hannának és Lacinak.
1: Térfél csere egyébként, fújjátok ki magatokat, 2 perc pihenő.
2: Megkérdezem, mennyire nehéz ez a játék?
7: Már nem fázom.
2: És egyébként van taktikátok? Mert egy nem látszik, de jól csináljátok.
7: Közel kell lenni a labdához.
2: Igen, hát ez abszolút egy ilyen...
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy közel kell lenni a labdához. Tehát olyan ereje van ennek a gépnek, hogy én szerintem egy ilyen 8 liter. Lacika, te operatőr vagy, és nem kéne kezdőrúgásokat csinálni. De tényleg a Scorpionsra is kimész a színpadra, hogy ott meg a Klaus Meinének a segéd befilmezd? Igen? Jó. Hihetetlen csávó, komolyan.
2: Szóval,
1: nem, azt akartam kérdezni tőled, hogy mennyire lábmunka ez? Tehát tényleg le lehet fáradni?
6: Kemény dió. Pedig csak 4 percről van szó, igen. És kemény dió. Le a kalap a focisták előtt, meg a sportolók előtt.
1: Hát focisták.
2: Nem, jó, hát ne keverjük a kettőt össze. Mindegy. Vannak a focisták, és vannak a sportolók, jó?
1: Így van, olimpiai bajnokunk Krisztóf Évi. Na jó. Remélem, hogy kifújtátok magatokat, Karsai úr.
2: Na, kezdjük.
4: Jó, szeretnék tisztességes
1: fair play
4: küzdelmet.
1: Fair play
4: küzdelmet.
2: Imádom. Nagyon jó.
1: Elindult a második félidő, 4 perc, és nagyon-nagyon szépen védtett ki, Laci, hogy a lábadhoz ne érjen a labda. Nekettem, így van. Értve nem mondok semmi taktikát, mert ez tényleg fogalmam sincs, hogy kereszt játszani.
2: Igen, egyre jobban én is azt érzem, hogy ennek nincs. Taktikája. Nincs. Tehát azt gondolom, hogy nyomjuk a gombot, hogy jöjjön a levegő.
1: Nagyon szép volt. Mi van?
2: Mehet, folytassuk tovább.
1: Én azt láttam, hogy átment Hanna lába között a labda. És különben is mit akartok? Még egy gólt? Vagy mi az hülyeség? Már 4-1-re vezettek.
2: Igen, egyébként így működnek a szövetségi kapitányok.
1: Hoppá! És kikerülted. Laci, te zseni vagy.
2: Igen.
1: Igazi steptáncos, komolyan mondom, ahogy a labdát elkerüli.
2: Hát igen, mert ugye senki nem akar egy ilyen könnyű gólt kapni. Nagyon jó.
1: Ez az, milyen ügyesen kimásztál a palánk.
2: Nagyon
1: szép. Hoppá, te volt, hopp. A fekete Laci, mármint, hogy új a fekete pólós Laci. De a labda hozzád, igen. Én ott pattogott a kis lábfejeden.
2: Én mint szövetségi kapitány vart kérnék.
4: Nem mondtad semmit.
1: Vart, hát a Lacika zsebében van a var. Na jó, elhelyezkedett egyébként a bézs pólós Laci szépen a kapujában és egy sípszó után egy fújással.
2: Oh.
1: Igen, ez az, ami, és mellé ment a büntető sajnos. Nem egyszerű, tudom, 2 perc 28 másodperc van hátra a második fél időből. Évi?
2: Mehet. Na, már csak 2 perc 20 másodpercet kell kibírni a csapatomnak. Én azt gondolom, hogy ez működni fog. Lábra fújt, és akkor még van egy lehetőségünk.
1: De hogy... azoknak mondta, hogy lábra fújjon, akik vezetnek 4-1-re.
2: Hát de miért kinek szurkoljak? Ne a saját csapatomnak?
1: De hülye vagyok, igazadban.
2: Hát, imádom, de igen, hát nyilván nem az ellenfélnek fogom mondani. Fújd rájuk, így van, telibe. Ott állnak a kapuval, fújd a lábára.
1: Milyen kegyetlen lehettél a nyílt vízi húzáson és Calais és Dover között.
2: Na de milyen hasznos voltam,
1: az igaz.
2: Nagyon jó.
1: Vigyázzatok a lábra, vigyázzatok a lábra. Ó, igen! És azért, hogy ne érjen hozzá a lába, ami hős Lacink, a mosolygós hős Lacink, elugrott a labda elől, és így került a labda a kapuba. Sajnos 5-1, elnézést a sajnos miatt.
2: Büszkék vagyunk rá, hogy 5 gólt lőttetek. Szerintem nagyon fontos, hogy ha már játszunk, akkor sok gól legyen. Mindig nézzük a ellenfelet is. És... azt a mindenit, kapufa.
1: Igen, néha annyira megindul a labda, nem tudom de mitől, nem tehát hogy valahogy kiszabadul 4 légsugár közül, és aztán elindul, mintha nem lenne holnap, és végig szánt a pályán. Most megint ott van egyébként Hannáék sarkában a labda, ami beánk dobja állandóan vissza és vissza, 4 sugár.
2: Láb. Így van.
1: Nem nézem ezt a meccset.
2: De ez egy ilyen, hála gól legyen. Tényleg a közönségnek egy kicsit mutassuk meg, hogy mire vagyunk képesek. Igen, ez egy ilyen gálamérkőzés, így szokták hívni.
1: Jó, lehet nagy képűsködni, Évi, amikor nem te csinálod.
2: Hát persze, csak azért vagyok.
1: És a büntető be is sorog nagyon-nagyon szépen a kapuba. Ez bizony 6-1.
2: Elképesztő.
1: Hátra van még 35 másodperc. És hát elindult egy újabb középkezdés után a mérkőzés, megint 4 légsugár a kis stíl labdára, mert hogy az arra is rá van írva. Nem baj, jó, hogy gyerekek.
2: 7-1.
1: 7-1 ilyen
2: Karsai
1: még nem volt.
2: Karsai úr, fújd le a mérkőzést.
4: Szerintem akkor vége, ugye?
2: Igen. Nagy, és tudta, hogy kettő.
1: Már
2: na hát, óriási taps mindenkinek, egy nagy örömújongás kérünk a szurkolóktól, gyerünk.
1: Gratulálunk, Timi.
9: Gratulálunk, Timi.
1: Úristen, úgy sajnálok benneteket, hadd öleljelek meg. Tényleg, hát milyen egy rohadék vagy.
2: Igen. Én is hagy öleljelek, mert büszke vagyok. Én imádok nyerni.
1: Nagyon tudom.
2: Jó, a titeket is megölellek, tényleg nagyon jók voltatok, fürödtetek, na hát az egy hála.
1: Így van, és közben Laci és Timi, hallgassátok meg, hogy mi a mai nyereményetek.
10: Gratulálunk! A nyereményed egy Stihl akkumulátoros metszőollószett és egy Stihl 100 ajándékcsomag.
1: És ti, Hannáék, ti természetesen kaptok bocsizacsit bögrével, meg sapkával, meg mindenre jó, mint vigasz ajándék. Jövünk nem sokára vissza, és folytatódik a Rock City lényege, méghozzá a rock színpad itt mellettünk. Az End of Paradise jön a Phoenix című dalukkal, de előtte hírek Anettel.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
12: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
13: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus prémium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
14: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
18: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
19: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulcsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
20: Yeehaw!

0: hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elindult az első szakasz a Szent István vidékfejlesztési programban. Jön a kutatók éjszakája. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elstartolt a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korában kiválasztott mikrotérséget. Összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében. Október 7-ig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Ragadd torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta a rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
3: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból. Telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 000 forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit, és körözést adott ki ellene. Jön a kutatók éjszakája, az esemény több mint 2100 programot kínál országszerte. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják majd a látogatókat. Amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet, egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, vagy robot bemutatókkal, szabadulószobával készül. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Már most sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé két autó ütközött Tatabánya térségében, a terelés elején az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom így csak a külső sávon halad, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Baleset történt a 3-as főúton Miskolc belterületén is. Az érintett szakaszon Sajó-Szentpéter felé a belső sávot lezárták. Olvasható az útinform oldalán.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után
2: élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről
1: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel.
5: 8:30 elmúlt 7 perccel itt vagyunk Székesfehérváron, és várjuk a második nekifutást. Egyébként SMS-ek nagyon-nagyon lelkesek, ennek tökre örülünk. Én inkább hipster alkat vagyok, de ezek a Rock City turné zenék egyre jobban tetszenek, főleg a teljes számokat hallgatva, ráadásul többet már fejhallgatóval is meghallgattam, így még ütősebbek. Az End of Paradise eleinte elriasztott, de már alig várom, hogy este visszanézhessem és hallgassam őket felvételről.
6: Elhiszem.
5: Igen, aztán tetszik a Jackit Gábor, jól állna a pólómon, majd lopnék egy fotót veled az egyedi pólógyűjteményem.

0: be. Szép napot, Robi. Robi, nem adom neked. Jó.
1: Ott van.
0: Igen. Szuper végre élőben látni benneteket. A zenekar nagyon jó hangulatot teremtett. Foci, fergeteges volt. Puszi a szívetekre Andi Pomázról. Egyébként hello Andi Pomázról, szia. Egyébként itt megjelentek már Voga rajongók. Látok Voga Turnovszki lemezeket, gondolom dedikálandó.
1: Lesz melója a Jánosnak.
0: Aztán itt volt egy hölgy, igen, amikor tudod, a székesfehérvári családhoz mentünk, lehetek jelni, hogy látogattuk, és ők igen. Szemben kirakták a transzparensát, hogy bocsi, mi is szeretünk.
2: Tényleg, és bementünk hozzá. Hozzájuk is.
0: Így van, bementünk hozzájuk is, így van. Ők is itt vannak, óriási. Na, gyerekek, hát akkor én nagyon kíváncsi vagyok, mert ezt a dalt nem ismerem még, és ti sem ismeritek, de miután az első dal után, hogy a Hol van után, teljesen megőrült mindenki. Wow! End of Paradise, milyen zenekar.
3: És egyébként még Anettal beszéltük is, hogy nekünk is tetszik, tehát hogy a mi lelkünk is
1: bírja. Nem Anett a rajongójuk, hát persze,
3: hát Anett mindenkinek a rajongója.
0: Ráadásul neked személyes benyomásod is van a srácokról, és te is mondtad, hogy ezek tök helyesek. Tehát mindig azt hiszi az ember, hogy azok az üvöltős, ezek kegyetlen emberek, nem?
3: Igen, tehát olyanok, mint a daluk, de nem, tehát szívlélek emberek.
0: Na jó, akkor jöjjön a második. A dal címe Phoenix, a színpadon az End of Paradise.

0: köszönjük szépen a Bocskor Rock City turnénak is, hogy itt lehettünk veletek.
1: Ez igen, ez igen.
2: And the paradise! Azt a mindenit, de jó. És tényleg ott megjelentek az iskolások, szevasztok. Tanárénél külön köszönjük, hogy kihozta őket. Nagyon cukik, és ismerik a zenekart, tehát nagy pacsizás volt meg minden.
1: Nagyon helyesek voltak. Hát szerintem ezzel a számmal a Netnek új kedvenc száma lett, tehát lehet, hogy a Holvant le fogja erre cserélni. Azért az a kemény betét, az ének betét azért megadta az alaphangot.
3: Igen,
2: meg. Igen, hát ez még mindig a zenekarnak jár ez a taps.
1: Igen.
2: Teljesen spontán, teljesen függetlenül tőlünk.
3: Igen.
1: Nagyon szeretik
3: itt Székesfehérváron őket, igen.
2: Így van, nagyon van, remek volt, gyerekek, tudjátok, még egy állomásunk van, egy zenekart mutatunk még meg nektek élőben ezen a héten, nagyon nehéz lesz a döntés, igen. Szerintem.
1: Most tényleg mindenki gondolja végig a héten, miket hallott, ki az az együttes, aki jobban belopta magát a szívébe, mint a többiek, mert hétfő reggel lesz az, hogy szavazni kell.
2: És akkor eldöntjük? Hétfő reggel már eldöntjük.
1: Hétfő reggel el fog dőlni, hogy az öt együttes közül ki lesz az, akinek a dalát egy hónapig játssza a retro.
2: Oké. Okay. És aki
3: a tankcsapdának ugye december 29-én az előzenekara lesz a Fönix csarnokban.
2: Pontosan. Jó, gyerekek, van egy kis időnk, tök jó egyébként hangcsapdázni, és mutatok egy hangot, és az otthoniak, tehát akik ugye otthon vagy bárhol az országban bennünket hallgatnak, és egy telefon van a kezükben, már jelentkezhetnek is, mutatom a hangot hozzá, tessék.
4: És című nagy sikerű diakonszerű utósint Louis, ha megjött Magyarországot, ül a Velemszágra, mindezt be lemondaló autpasszító. Szóval vagyok, hogy adolja az egyesnak az elét, amire nagy csinált.
1: De ismerős. Nagyon ismerős.
3: Ismerős, nem mondod, de nem is, én sem tudom.
2: Nem tudod, tesszük, de jó. Na jó. Akkor, ha tudjátok, akkor írjatok SMS-t egy keresztnévvel, és akkor valamelyik kötöket vissza. Hívunk az SMS, illetve telefonszámunk 0620 22 22 122.

0: City turné.
1: Élőben Székesfehérvárról, a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
2: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
3: 9 óra lesz, 9 perc múlva, látom a vokcit.
4: Begördül.
3: Látom éppen a vokcit.
4: Begördül a fekete fejkendőjével.
3: Be akart sunnyogni, de most mindenki...
5: És hát
3: ez a vokci tapsa, igen. Jó, szóval itt vagyunk Székesfehérváron, bejutsz napszövegbe, érted? Sötét van. Na mindegy.
5: De így kell érkezni.
3: Így kell érkezni. Jó, itt üzenik, hogy végre, hogy itt vagytok minden reggel, a legjobbak, Abaini Ili üzeni Enyingről. Ez te vagy?
4: Ja, Ili.
3: Ili, te meg vagy őrülve, nem?
5: Igen.
3: Istenem.
5: Igen, az előbb szívecskét.
3: Enyingről. Azt a mindenit. Jó, gyerekek, játszanunk kell mindenképpen. Kriszta van a vonalban. Szia Kriszta, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia Kriszta, honnan hívsz?
6: 16. kerületből, Pestről.
3: Tehát Budapestről. Oké, okay. Otthon van, vagy dolgozol?
6: Menet közben.
3: Ja, menet közben, most autóban ülsz?
6: Igen. Aha. Nem. Sétálok az utcán.
3: Ja, sétálsz az utcán? És tehát gyalog távra van a munkahelyed?
6: Hát nem, ezt nem mondtam, de már buszról leszállva sétálok az utcán.
3: Oké, és mivel foglalkozol amúgy?
6: Hát ez egy ilyen édesipari termékeket gyártó besegítő cég.
3: Oké, nekünk ennyi. Elég. Nem, teljesen oké. Kriszta, drágám, mutatom neked itt, csak tudnod kell, hogy Évi és Gyuri nem találták ki, pedig nagyon jellegzetes a hang.
4: És tudom, hogy ismerem, de így most ez nehéz.
3: Így van. Na, mutatom neked újra. Figyelj.
7: És című nagy sikerült a konzerű utósként Louis, ha megjött Magyarországot, ül a velem szágra, minden deszben lemonaló autveszító. Szke vagyok, hogy adolja az érdésnek az elét, amire nagy csinált.
3: Mit gondolsz?
6: Szerintem nem kér, vagy rákérdezek, mert beakadt egy név, és Kassa Tibi.
3: Meg vagyunk.
7: Louis Fonzi megjött Magyarországra, akkor minden tévészereplését lemondta, egyedül a velem való autós interjút hagyta bent.
5: Gratulálunk, ügyes vagy, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögre és egy baseball sapka, és majd 10 után valaki keresni fog.
6: Rendben, köszönöm szépen, jó munkát, sziasztok!
3: Köszönjük szépen, szia Kriszta! Vokci!
5: Gyuri, egy mikrofont dobsz.
3: Hát egyik 9 óra után a Vokcival fogunk beszélni, most el ne süssük a disznó kérdéseket.
5: Nem fogjuk, nem kérdezünk se semmi disznóságot.
3: Szia Vokci, na milyen volt nálad tegnap?
5: Mikrofonba! Azt
8: hittem, hogy egy kell nyalnom. Piszok jó volt, nem ügyesked, de látod, alig értem.
3: Mikrofon érzéken legyél már.
8: Jaj Istenem,
3: tudod, a Sanremo-ba elénekled a leglagos láger, de ezt csinálod. Ó, szóval ezt csinálod?
8: Ezt csinálod, velem visszamegyek, és odan jelenkezek be egyébként. Ott sokkal jobb, és kényelmesebb. Nem kell fölöltözni, meg mit tudom én, érted.
3: Na.
8: De szépen laktok, megmondom őszintén.
3: Köszönjük szépen, te is.
8: Nagyon jó.
3: És
8: ez megy is, ez a cucc, vagy kereke is van?
3: Persze van kereke, alattok, igen.
8: Tök jó.
3: Nézd meg, hogy ott már állnak egy Voga Turnovszki lemezzel.
8: Szerencsétlenek.
3: Nézd, ott.
8: Én nem tettek róla, hogy ti ilyet vásároltatok annak azt a rohadt életbe. Ismerős arcok.
3: A hallgatóknak mondom, hogy tényleg régi bakelitek, de hát eredeti példányok itt vannak emberek kezében, ahol a Voga ugye Turnovszki kollégájával mindenféle zenéket rögzítettek, és ott vannak a régi Voga portrék, vagy fotók, vagy de nem, tényleg nem változtál.
8: Ja, persze, hát pont ilyen ronda voltam.
4: 30 éve.
8: Igen. Nem, ez már van 40 is egyébként.
3: De hogy ezek becsben
8: hát
3: vannak tartva,
8: hát én ülök. Hát azért gondolj bele, akkor azért még voltak zenék. Tehát most képzeld el, ugye? Hát
3: így van.
8: És mit csináltuk. De most is vannak, persze, hát láttam
4: voltak a srácokat. Voltak zenék, és mit csináltuk.
8: Tök jó volt, igen.
3: Na jó, gyerekek, még el se kezdtük, de folytatjuk. Folytatjuk a Vokcival, és megbeszéltük, ugye Horthy Gáborról ide-oda cseréltük, hogy ez az agrár szerda, ami tegnapra esett volna, az ma történjen meg.
4: Így van, és végre le fogja rántani a leplet a János arról, hogy miért van az, hogy a sertéshús szagát valaki érzi, valaki nem érzi.
8: Hát de nem azt a szagot, hanem azt a kellemetlen szagot, ami, hát a szarszagot tulajdonképpen.
3: Köszönöm, szarszagot. De mire gondoltál?
8: Hát a sertéshúsban azok a bizonyos anyagok, a skatol.
3: Na, ami... el nem mond most, de hogy ez hát nem amikor sül a zsírban a sertéshús, akkor azt kellemetlen lenni.
4: Iszonyat büdös. De jól.
8: Mint az istálóban a trágya.
4: Próbáltam finoman körülírni, de János találtam el legtalálóbb szót rá.
8: De fussunk annyi kört, azért mondtam egyébként.
3: Azért egy pillanat, csak én hadd lépjek közbe. Tehát Magyarország ugye sertésfogyasztó főkép. Kivéve Gyuri. Tehát a Gyuri nem bírja.
4: Igen.
3: A Gyurinak vannak sertés termékek, amiket megeszik, de azok nagyon ritkák, te nagyon bírod a sertést.
5: Én szeretem a sertést, igen, és szerintem nincs ilyen szaga, amiről beszéltek, de kíváncsi leszek, hogy mire gondoltál.
3: Akkor jövünk vissza a Vokcival a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Ma reggel Székesfehérváron a Palotai kaputéren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Zenéjét szerezte Guido és Mauricio de Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án a Rízlevente sportcsarnokban. A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kapható.
10: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiautó.hu oldalon.

0: Megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n. Csak az Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán. Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
3: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
4: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
6: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
7: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők, hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életünk részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelmi hatóság, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést. Mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
12: Hackerek törhették fel az FBI állásportálját, egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, valamint családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Túl vagyunk az első őszi fagyon. A Hungaromet szerint tegnap hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelenti, hogy a fagyzugos területeken már lehet hajnalonként fagyra számítani. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Két autó ütközött össze az M1-esen a főváros felé Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom így csak a külső sávon halad. A torlódás már több mint 3 kilométeres. Sokan haladnak egyébként az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Óbarok között is, valamint Biatorbágynál, ahol szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Az 55-ös főúton Mélykút és Mórahalom között vadat gázolt egy autós, a 46-os kilométernél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Adta hírul az úti inform. Vezessenek balesetmentesen.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után
10: élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről
11: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 9 óra 11 perc van, jó reggelt újra, jó reggelt, szevasztok, hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hogy Gyurira néztem az előbb. Szevasz, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett a stúdióban, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
4: Sütök pitét.
0: Hello, Bobci.
5: Hello, sziasztok.
0: Most nagyon sokszor fogom köszönteni téged.
5: Jó, rendben van.
0: Jó, szóval, ez a te városod, Bokci? Székesfehérvár?
5: Nem, ez az övék.
0: De tényleg hol vagyunk egyébként? Mert nyilvánvalóan, így, amikor ide raknak bennünket, akkor fogalmunk sincs. Ez
5: a városközpont, figyelj.
0: Ez maga a központ?
5: Igen, ott lakom szemben egyébként.
0: Ezek történeti, vagy igen, történelmi épületek?
5: Mindig szoktam, hogy menjetek arrébb, nem látjuk tőletek a szalagházakat, mert annyira gyönyörűek, édes Istenem.
0: Te nem bírod Fehérvárat? Nagyon?
5: De, hogyne, hülyeskedj már, hát én itt nőttem fel, Budapest.
0: Tudom, hát tegnap elmondtad az összes gyerekcsínyadat, ott az ablakból kinéztünk, és a garázsoron elmondtad a csúnya dolgokat, amiket csináltál.
5: Az csak a bevezető, a kis lehetett expozíció volt. Nem értem a lényeghez. Na, ez van majdnem, hogy csak a szívében a városnak, ez a város szíve, és akkor, hát... Mit mondjak róla? Tudod, a történelmi város, tele királlyal, tele jó emberrel, meg kevésbé jóval. A jók itt vannak, tessék, bemutatom nektek.
2: Eljött az összes jó.
0: Igen. Na jó, tökre ülök a Bokcinak a rovata, mindjárt indul ez, egy pár dolgot meg kell beszélnünk, ugye turnén vagyunk, valaki így írja, hogy András Győrből, akkor várom a záró turnét Győrben. Tudod, a turné az nem egy állomás, attól turné a turné, hogy sok állomás. Tehát Győr egyedül nem turné, Győr úgy turné, hogy ott van Fehérvár is, meg Miskolc is, meg Pécs is.
2: Igen, nem pécsi turnén voltunk, szegedi turnén voltunk, hanem
0: ez egy turné, igen. És benne volt Pécs, meg Győr, meg minden. Ez csak úgy a fogalom vége.
1: Jó voltál.
0: Köszönöm. De Győrben várjuk majd a drága Andrást. Na, szóval ez a Rock City turné, és ugye keressük azt a dalt attól a zenekartól, amit ti szívesen hallgatnátok egy hónapon keresztül a Retro Rádióban rendszeresen, és ezért indultunk el. Indultunk ugye Miskolcról, és csak az emlékezetekbe hívom a Zenemit.

0: Aztán?
1: Aztán voltunk Szegeden, és ott volt velünk a Hűvös Együttes.
2: Nézre nyitott ablaknak, erős dohány szag. Arrébb is csúszhatnál talán, de te nem ilyen
3: mennyire
2: vagy.
3: Laza.
4: Gyuri elkezd, amikor a hűvös megszól, a Gyuri elkezd hunyorítani.
1: Meg így folyik.
4: Ez a, én érzem őket.
3: Hát ez az, engem. Ez az, így van, ez a kép, ez megszólít.
1: Igen, meg így folysz ki a székből.
3: Hát mert ebből a zenéből sugárzik a lazaság, ettől ellazulsz.
1: Olyan, mint te.
3: Köszönöm.
4: Igen, jó. Aztán voltunk ugye tegnap Pécsett, és hát ott született ez a kulcsmondat.
5: Gyere, sütök pitét.
4: A drága Oliver, a dobos. És hát ugye a G-Master dobosa, a daluk pedig a You Can Fly.

0: Ma pedig Székesfehérváron itt volt velünk az End of Paradise.
1: Hol van, aki bíztat engem? Hol van, mi lelket önbelé?
2: Így van, és két énekessel.
0: Így van.
2: Meg két szólamú gitárral.
0: És egy dobossal.
3: Hát így könnyű, persze. Egyik elesik, ott a másik.
2: Jó, és hát egy zenekar vár még bemutatásra, de hát ez holnap lesz majd Győrben.
4: Igen, most már mindenki gondolkodjon, a nagy részét a csapatoknak már hallottuk, még egy jön, és aztán hétfőn bizony szavazatokra számítunk, dönteni kell.
2: Igen, de holnap még ott leszünk Győrben, a Városház téren, és ott végre élőben fellépelünk a Rock Milady.

0: Esetleg az Éri kezdett el hunyorogni.
1: Nem hunyorog, mosolyog.
0: Mosolyog. Érez dolgokat legbelül.
2: Szívedből szól ez a dal, ugye?
1: Igen, a szívemből szól.
2: Mondtad, árszpoétikád ez a szöveg.
1: Meglátjuk, holnap kiderül.
0: Holnap kiderül minden, így van, most már végre kisütött a napi Székesfehérváron. Gyerekek, akkor Vokci, most még egy nagy-nagy...
3: Jó, tessék, indítsd el a szignálomat, hadd vigyek.
0: Parancsolj.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
3: Hello!
0: Nézd oda!
3: Sziasztok!
1: Nagyon szeretnek téged.
3: Á, fenéket!
0: Na. De mi a Lidl-ben azért szeretnek téged, nem tudom.
3: Nem, vannak tényleg elvetemültek, akik jóga vannak vele.
0: Na, szóval, ez egy érdekes kérdés, hogy a világnak egy nagy része nem eszik sertéshúst, Magyarország nagy része eszik sertéshúst, kivéve Gyuri, és most eljöttél valami tanulmánnyal.
3: Igen, na ez egy régi dolog, csak most kezdtek el igazán foglalkozni vele, mert a sertéstenyésztők ezt valahogy megpróbálják kiküszöbölni. Na, miről van szó? Arról van szó, hogy a kandisznó, már pedig az, amelyik heréletlen, uh-huh. az a kandisznó, annak felhalmozódik egy úgynevezett androszteron a húsában, tehát a zsírban oldal, uh-huh. és ennek ez az androszteron, amikor sütöd a húst, ez okozza azt, hogy annak valamiféle ilyen mosdatlan genitália szaga, húgy szaga.
0: Amit adott esetben lehet is szeretni.
3: Hát, ja.
0: Hát, ugye tudjuk, hogy mi a?
3: Mit keresel?
2: Leplezd le azonnal a bocsit, hogy készül valamire.
1: De azért szeretem a bogát, mert tényleg ami a szívén a száján. Látja, hogy a bocsi dolgozik, és keres, hogy mit keresel?
3: Nem tudom, hát figyelj.
5: Ne fügyi le.
3: Na ez az.
0: Na, ezt keresem.
5: Ezt ne fügyi le.
3: Ne fügyi. De ezt a disznónak nem nagyon szokták mondani. Na, a lényeg az, hogy ezt a szagot, tehát ezt a, hogy is mondjam, ezt a kandisznó szagot, ezen kívül még valami tetézi, tehát ez az egyik, az androszteron, a másik meg a szkatol, ami okozza a kakának a szagát.
0: Az is a húsban?
3: Az is a húsban van, zsírban oldott állapotban.
2: Szevasztok, igen.
3: Ez a bélben keletkezik, de várjál, ez csak a heréletlen kandisznónál van így.
0: És de ki eszik, bocsánat, heréletlen kandisznót?
1: Hát Gyuri evett.
2: Odaadja a hentet.
1: És honnan Gyuri tudom, hogy heréletlen kandisznót igen. árulnak a boltban?
0: Szerintem nem is sütik oda, meg.
3: Otthon tudod meg, amikor sütöd.
2: Hát ez odaadja a hentes.
3: Biztos,
2: aztán...
3: biztos, hogy igen, mert az a helyzet, hogy amikor már alkalmatlan a disznó a tovább szaporítása, stb., akkor ezt megszabadulnak. Másrészt meg egyébként ezek a disznók, ezek jobban, hogy is mondjam, gyorsabban fejlődnek.
0: De én azt hallottam, hogy nem is esszük meg a kandisznót.
3: Hát igen. Ezért van az. Azért van az, hogy ugye itt már itt szemben ezt a boltot, már itt van egy ilyen hús, ezt többször bezárták azért. Pontosan emiatt, mert mi beírogattunk az Ildikóval, hogy ez borzalmas.
2: Lebuktak ezek. A heréletlen kandisznóval.
3: Így van, pontosan. És amikor bementünk, és meg mindig kérdeztük, hogy miből csinálják a hurkát. Na, a lényeg az, a szkatol egyébként, a szkatol, ugye biztos tudja, a McLaren-es, ugye az kimondottan szart jelent görögül. Tehát,
0: nem tudtam, hogy tudta a McLaren-es, de...
3: Hát ő görögül tanul nevésként.
0: Tudom.
3: Na és a lényeg az, hogy ezt a szagot egyébként nem mindenki érzi.
2: Ez a durva.
3: Ugyanis genetikailag bizonyos emberek, mint például a Gyurka meg én, amikor sütik ezt a húst, az úgynevezett szaglóhámmal benne lévő receptről genetikailag mi azonnal kiszúrjuk ezt a két ízét szagot.
2: Tehát mi fejlettebbek vagyunk.
1: Jaj.
3: Hát ne, máshogy szagolunk, kész. Aha. Na most képzel, és vannak, akik ezt nem érzik. Tehát én engem ki lehet ezzel üldözni ezzel a szaggal, és akik meg nem érzik, azok meg nem úgy csak nem érzik, hanem ráadásul egészen más szagokat éreznek. Kellemes virágillatot éreznek,
0: Jézusom,
3: érted? Na ezt képzeld el. És ők szívesen fogyasztják, míg én közben
0: a helléletlen kandisznót.
3: A helléletlen kandisznót, apám, miközben mi a gyurkával összehányjuk.
2: Én ezt végignéztem egyszer egy társaságban, ahol ilyen közös baráti főzés volt, és úgy ették két pofára azt, iszonyat, amitől én nem tudtam megmaradni iszonyat a nappaliban.
0: De Gyuri, nem lehet, hogy te minden disznóhúst gyűlölsz szagilag?
2: Nem.
0: Tehát nem a helléletlen kandisznó parti volt a haverodnál.
2: De az volt, mint utólag kiderült, csak ők nem tudták.
0: Aha.
2: És én mondtam nekik, és röhögtek, hogy dehogy, ez finom. Ez volt.
0: Van-e olyan, hogy a sima sertés hús, ami ugye nőstény, vagy mi ez, koca sertésből készül, hogy az irritál embereket?
3: Az is irritálhat, mert az katon még attól függetlenül benne van, és ebben most a sertéstenyésztők éppen ezen dolgoznak piszkosul, hogy a bélnek a mikrobiomját megcsinálják úgy, hogy az a szkatol ne legyen benne a zsírt, oldott zsír állapotban. Uh-huh. Mert képzeld el, ha ezt kivonnák...
0: De ez hogy kerül bele? Tehát, a flegmán süti a magyar, és ugye a szarral süti együtt? Vagy
3: nem, dehogyis.
0: Vagy átvándorol a bélből, ami a zárt rendszer?
3: Nem, dehogyis.
0: De neked, benned van szkatola? Most
3: mindannyiunkban van szkatol, ne is.
2: Hát én reggel megoldottam ezt a mindegy.
3: De most mennyire vagy kíváncsi, mert...
0: Én is megoldottam a szkatol, de hogy nem ott, tehát ott nyilván van szkatol. De hogy itt fenn, mint innen ebből ennék.
3: Hát harapjál egyet a karomban.
0: Hogy van egy szkatol?
3: Hagyj egy öngyújtot, megfutatom.
0: Vissáltad, és a farmeren keresztül.
3: Jaj, de én nem arra gondoltam, te bunkó! Én arra gondoltam, hogy az újjadat...
2: És sose láttam ilyet élőben, János, mutasd meg!
3: Ilyen paraszt. Na,
1: végre valaki kimondta.
3: A lényeg az, hogy ezt a szkatolt ki lehetne szűrni a kakából, akkor képzeld el, nem lenne büdös.
0: Aha.
3: Na, ez ám a jövő. Már láttál, hogy a kutya például, te kutyát szokott kakát...
1: Nem eszik más kakit.
3: Nem?
1: Hát
0: csak a saját kutya. Kutyát szoktak ilyet csinálni.
1: Igen, de nem. Ő egy intelligens faj.
3: Ja, jó, ez nem intelligencia kérdése. Jó.
2: Letiltotta Évi biztos.
3: De a lényeg az, hogy ezt azt megszüntetnéd, akkor képzeld el, a WC-ben nem kellene csomó illatosító, meg stb. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy újra lehetne hasznosítani, érted?
0: Hát igen, egyébként talán mi emberek vagyunk az a faj, amely a saját szkatoljától undorodik.
3: Igen.
0: Mert a kutya nem undorodik a szkatoljától. Nem. Hát az jónak tartja. Te is furcsa vagy, mert ugye te tegnap voltam nálad, abban a lakásban, ugye, és te egy szellőző ablakot nyitottál a WC és a konyha közé. Tehát, hogy bármikor, igen, ha szkatol keletkezik a WC-ben, átjöhessen a konyhába.
3: Az hülyeség volt, igen. Hát igen, mert tudod, az a Ildikó szülének a lakása, és az régen ott azért volt az ablak ott, hogy a természetes fény bemenjen. Az nem volt nyitható, csak én gondoltam, hogy miért ne lehetne azt kinyitni. Tehát az tök jó, hogy ki lehet nyitni. Ki lehet kiabálni, az egyik főzik, a másik
2: ül. Egyedi karaktert adott a lakásnak, ez tény?
3: Ugye?
2: Igen.
3: De ez hogy kiszúrt ez a rohadék egybeszint?
0: Mert ott ültem, és éreztem, hogy lehet,
3: hogy... Véci ablak a konyhára nyílt.
2: Mert az Évi bement a fürdőbe
0: közben. Te bementél az Évivel a konyhába dumcsizni.
1: A Spice-ba mentünk
0: be. És én meg leültem a WC-re, és gondoltam, féltem, hogy egy hang elhagyja.
3: Hát hallottuk.
1: De mi úgy tettük, mintha nem hallottam.
2: Ez a konyhai alázaj volt.
0: Igen.
3: Igen, elfelejtettem becsukni az ablakot. Na mindegy.
0: Na mindegy. Szóval visszatérve a szkatóra. Tehát ez jó lenne, hogyha ezt ki tudnák szedni, ezt a szagot?
3: És ezen dolgoznak. Így van.
0: És akkor mi lenne más a világban?
3: Attól kezdve bizonyos népcsoportok lehet, hogy elkezdenek disznóhúst tenni.
2: Elkezdenek disznóhúst tenni, és tönkre mennének az illatosítógyártó cégek.
3: Az meg a másik, igen. Tehát az azért lenne jó, mert akkor senki nem érezni ezt a szagot. Mm. Így az emberiségnek egy bizonyos része sajnos ezt nem tudja tolerálni, hogy úgy mondja.
0: Szerintem ezt a szagot semmelyik része az emberiségnek nem tudja tolerálni, csak kérdés az, hogy ki az, aki érzi, ezek szerint valaki érzi a sertéshúsban, valaki nem. Hogy ez genetikai kérdés? Tehát, igen, hogy Gyuri genetikailag, igen, megvan áldva, vagy megvan verve?
3: Nem megvan áldva, máshogy működik a szaglóhám. Tehát azok a receptorok máshogy működnek. Azokra az összetételekre másképp reagálunk.
2: Egyébként én enni is, tehát egy rántott húst sertésből én nem tudok megenni. Tehát ott is érzek valami olyan...
3: Az már hülyeség.
0: Olyan, ezt mondom.
2: Valami olyan mellékízt érzek.
1: De ezt úgy hívják egyébként, de ez nem kell ilyen tudományos. Ez úgy hívják finnyás.
3: Igen, ez már hülyeség.
2: Jaj, de jó, hogy megjött megint a kacsa mama.
3: Nem, hát ez már nem genetika, ez már nevelés kérdése tőle.
0: Egy Gyuri, azt üzenek, Gyuri pedig a nem lejárt vákuumcsomagolt csirkének tud olyan szaga lenni, aha, hogy néha elgondolkodom ehető-e, Robi?
2: Ezekkel is vannak gondjaim amúgy, tehát lehet, hogy a szaglásom mindenre nagyon érzékeny, mert ezekkel is van problémám.
3: Sőt, a grill csirkét, mikor megnyomod, és pff, kijön a hátulján az a szaga, az is borzalmas.
0: Mi az, hogy a grill csirkét?
2: Én nem próbáltam.
3: Te tudod, mikor egybe csirke, és tudom, akkor megnyomod, és
0: miért nyomod meg?
3: A kloakája ki az a meleg, iszonyú szakad.
2: Ti ezzel szoktatok szorokozni, hazavisztek egy edét, és így mint újraélesztenétek, vagy mit csináltok?
3: Na, úgy frissebb. Hát ez még él.
0: Úristen.
1: Igen.
3: Na, szóval ezen dolgoznak, és még akartam beszélni egy marha jó témáról, ez pedig a pseudokopuláció, ami áll szerelmeskedést jelent, finomran lefogalmazva, és ez...
0: Ez emberek között?
3: Nem, nem.
2: Okay. Most jön a csavar!
1: Most jön a lényeg, figyelj!
3: Ez különböző fajok között van, képzeld el. Tehát van egy virág, például egy orchidea, és az utánozza a nőstényleget. Érted? És oda megy a fiú légy, és megcsinálják, megpocsékolja a virágot, érted?
0: De mivel utána az illattal, vagy külsőleg?
3: Feromonokat bocsát ki, és külsőleg is olyan a közepe a virágnak, mint egy légy.
0: Mint egy légynek a kívánatos kis kincse.
3: Így van, pontosan. És oda megy a légy, és ténylegesen ürít is rá. Na most ez azért érdekes, mert egy csomó ilyen növény van. Most képzeld el, hogy a rovar írtásban micsoda forradalom lenne, ha ilyen virágokkal telerakod a kertedet.
0: Azzal próbálna szaporodni a légy, így nem szaporodik a nőstényel.
3: Így van. És kipusztul a faj. Mármint a rovar. Na mit szólsz?
0: Álkopuláció.
3: Így van.
0: És ezt akkor a legyekkel csinálják csak, vagy ez nem, már van, már nyúlnál ez, is?
2: Orchidea meg nyúl, aha.
0: Van-e ilyen?
3: Az orchidea nyúl, az nem. Tehát az hülyén néz ki, hogy a virág.
0: Akkor egy orchidea úgy csinál, mint hogyha pucsítana egy nyúl.
2: Majd abban egy csokrot hadd kapjak már ilyen orchideából.
1: Pucsító orchidea?
0: Hát az itt te biztos csináltál álkopulációt.
3: Mindenki volt fiatal.
0: Mindenki volt fiatal.
2: Azok az unalmas tínézser évek.
3: Az a rengeteg elpusztult, elhervadt orchidea.
0: Hát ugye egy volt kollégánk, ugye, hogy hívják, Pompeo, vagy hogy hívják?
2: Pomelo.
0: Pomelo. Nem.
2: Pomelo.
0: Pomelo. Pomelóval csinálta.
3: Igen?
2: Ezt az álpopulációt.
0: Az álpopulációt.
3: De hogy, kimagozta előtte? Vagy?
2: Ezt nem mondta el, mert megsértődött, mikor lelepleződött.
0: Igen, nem tudja,
3: hogy de hogy lepleződött le már meg?
1: Rányítottatok?
0: Nem, verbálisan csapdába csaltam.
3: Ja? És hallott. Az a kérdés, te vagy az, aki pomeló? Álkopuláltál?
0: Igen, végül is bevallotta a végén, de nem tudjuk, hogy volt-e előjáték, tehát hogy
2: a megmosás előjáték, nem tudjuk.
0: Így van. Ez ennyit az álkopulációról. Hát az amerikai pite is erről szól, és jut eszembe.
6: Hát, sütök pitét.
3: Hallod?
1: Hát, nem tudok szó.
3: Még ezek után is kell? Ja, de kinek süti a
0: pitét? Anettnek.
1: Rám ne néz, hát én nem kezdek kiskorúakkal.
0: Jó.
3: Na, hát így körülbelül ennyi, de még van ennek egy másik fajtája is, amikor képzeld el, ez a bizonyos halfajtáknál van, hogy ugye hát az erősebb hímek, ugye azoknál a halaknál, akik tényleg ízét csinálják, mert tudjuk, az ívás az a halak szexuális
0: élete. Hát ők külön csinálják.
3: Gyatra, nagyon
0: hát
3: gyatra.
0: Külön, mint a Lacika, tehát hogy ő is később csinálja, még tehát először
2: megkeresi valaki, ott
0: hagyott. Ott van a nőstény elmegy valahova, igen. És aztán jön Lacika.
2: Jé, itt maradt ez, valami.
0: Így van a lazacnál is, nem?
3: Igen. Na most vannak olyan, akik tényleg csinálják. Tehát,
0: tényleg? Van olyan hal?
3: Van olyan hal, igen.
0: Rámászik a másik halra.
3: Bizony. Na és a lényeg az, hogy ezek közül képzeljétek, vannak olyanok, akik például elkezdik utánozni a nőstényeket. Azért...
0: A fiúk
3: azért, hogy közelebb tudjanak kerülni a csajokhoz, mert az elősebb hímek nem engedik ezeket a ványat gyengébbeket. erre ezek úgy csinálnak, mintha nőstények lennének.
2: Tehát ilyen fiúbarátok akarnak lenni a
3: így
2: csajoknak.
3: Van, pontosan, aha, így van. És akkor oda tudnak férkezni, és hip-hop pénzé megpocsékolják. Még mielőtt a nagy testő oda jön.
2: Ezt az emberek között is sokan próbálják, csak ők benne ragadnak a barátzónába, ugye ezt szoktuk mondani.
3: Hát ja, igen. Eljátszák, hogy ők más identitásúak, stb. És akkor azt hiszik, hogy azzal sok...
0: Micsoda csokrot hoztál nekünk?
3: Bizony. Ilyen érdekeset az élővilág.
0: Ja, köszönjük szépen. Kérek egy nagy fehérvári tapsot a drága Vokcinknak. Köszönjük szépen, Vokci. Csőkutya. De nem adok mikrofont.
1: Nagyon jó voltál.
0: Nagyon jó volt. Jövünk vissza, Évi, mivel?
1: Igen, a mai nap legjobb pillanatival arról beszéltünk, hogy strandra járni nem szeret mindenki. Vagy azért, mert jól néz ki és mindenki nézi, vagy azért, mert hát rusnya és nem szereti a megvető pillantásokat. És talán azért is kedvelik Triesten azt a strandot, ahol egy 3 méteres fal választja el a nőket és a férfiakat. Volt miről beszélnünk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka.
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
13: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
14: Ho-ho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából. Kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
17: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
18: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
17: Mit is mondott? Artrevin?
18: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
17: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
18: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
19: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfólia és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
20: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Asztal, ez mi volt?
22: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
23: Leap Motor T03. Magyarország

0: 50 grammos Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint. A Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
4: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
3: Bocskor Rock City turné.
5: Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
3: Bocskor Gáborral és Risto Bévi.

0: Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Gáborral és Risztovévivel.
1: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Triest. Triestben, egy strandról akarok beszélni veletek. Képzeljétek el, ott van egy különleges strand, és ott egy 3 méteres fal választja el a nőket a férfiaktól a napozó részen, a strand részen.
3: Óriási.
2: Ez nem tudom, hogy miért óriási, és mert hogy ez nem egy nudista strand, hanem rendesen fürdőruhában.

0: mennek oda az emberek, a családok, vagy a párok, vagy az ismerősök, vagy az ismeretlenek strandolni, és szét vannak szeparálva a felszabadultabb strandolás érdekében.
1: Felszabadultabb. Pont nekem a strandolás, tényleg egy ilyen szabadság, ilyen lazaság jut eszembe, ilyen kikapcsolódás, tudod, tehát minden ilyen, ez ha elválasztanak egy 3 méteres falról, az pont nem a lazaság és a szabadság érzetét adja, szerintem.
0: Én azt mondják, hogy ez azért van, és egyébként a triesztiek ragaszkodnak ehhez, nem akarnak ezen változtatni. Ez Nyugat-Európa utolsó nemileg szétválasztott strandszakasza. Azért ragaszkodnak a triesztiek ehhez, mert nagyon sok, főleg hölgy egyébként feszélyezve érzi magát, amikor kimegy, napozik, lefekszik, becsukja a szemét, elnyújtózik, stb. És hogy a pasik bámuló tekintete, az a nyálcsorgatós izé, és ezt nem szívesen. És itt bevallom, egy picit együtt tudok érezni veletek, de kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg létezik, ez az érzés?
2: Ez tényleg így van, ez az érzés. Tehát ti férfiak fekszetek a strandon, és folyamatosan a nőket nézitek. Teljesen mindegy, hogy melletted a feleséged, a párod, a kutyád van, de mindig megnézed a jó nőket, vagy egyébként a csúnyát is megnézed, és utána elgondolkozod, hogy hú, és még beszéltek is róla utána.
0: De kit sajnálsz most, a feleségemet, aki mellettem fekszik, és én kvázi a szememmel megcsalom őt, vagy azt a nőt, aki egyébként végig sétál, és el akar, mit tudom én, akar venni egy fagyit magának valahol, és ő meg érzi azt az égető tekintetet, vagy nem egyet, hanem sokat, ami így végig kíséri őt. Melyiket sajnálod?
2: Én mindegyiket sajnálom, és mind a kettőt, mert az egyik ugye érintett, mert hogy a párja más néz, a másik pedig azért, mert hogy végig vizslatod, és az egy olyan kellemetlen érzés.
0: De nem erről szól a természet? Már bocsánat, de hát marcipán is ugye kinéz magának egy himbikát valahol. Vagy ő is kéne, hogy milyen
2: nevű. Kislány.
1: Szarvasmarhákra bukik?
2: Igen, ilyen szarvasmarhákat szeretik.
0: Hát itt nem ad a kicsire. Tehát, hogy az első a vizuális, tehát ez, az emberből ne öljünk ki már minden ösztön.
1: És egyébként teljesen igazad van, ha belegondolsz, amúgy a tömegközlekedéstől a munkahelyig ez az ösztön mindenhol ott van az emberben. Most akkor miért játsszuk azt, hogy a strandon
0: ott
1: meg
0: a strandon?
3: Ne legyen. Igen, de ott azért takar bennünket ruha, és nyilván nem mindig vagyunk tökéletes formában. Ha elmegyünk egy strandra, az, tehát ott azért lecsupasztítjuk magunk.
0: Ha nem vagy tökéletes formában, nem is nézünk meg. Tehát mi a tökéletes
3: akkor is megnéztek
2: minket, és utána beszéltek rólunk, és mi ezt nem szeretnénk.
0: Akkor ti kihallgattok bennünket? Vagy mi az, hogy utána beszéltek rólunk?
2: Hát mert mi tudjuk, hogy ilyenek vagytok.
0: Ez előítélet, vagy tapasztalat?
3: Tapasztalat.
0: Fürdőruhában...
2: Na jó, de az a bádi akkor rendben volt, tehát akkor nézhette bárki.
1: Na akkor csak erről van szó.
0: Aha, tehát azért vagy feszélyezve, mert a bádi nincs rendben, mert egy picit pudingos a seggecske, mert egy picit lötyike a mellecske, hát ezért nem.
1: Azt, amit hogy... egyből egy halott pénzdalszöveget össze is raktál. Ez igen.
0: Hát hogy ezért, de hogyha ott minden szuper rendben lenne, akkor te így vonulnál végig, nézzetek csak férfiak, mi?
2: Hát jó, nézd, én is úgy néznék ki, mint Jakabos Zsuzsi, itt is fürdőruhába vezetnék műsor.
1: Akkor nem zavarna, hogy néznek.
2: Hát nem zavarna.
0: De akkor értem, én eddig azt hittem, hogy a jó nők szenvednek a legtöbbet. De nem, a rossz nem. Nők.
1: A jó nők
0: nem rád mondom.
2: Semmi baj, nem vettem magamra.
1: A jó nők büszkék magukra ezek szerint, és akkor nekik nem kell ez a 3 méteres fal.
2: Jó, de egyébként a jó nőket is ugyanúgy kritizáljátok. Tehát, hogy nektek szerintem nincs meg az ideális forma, és állandóan csak vizslatjátok az embert, és így van egy elképzelésed, hogy oké, jó lenne, de ez hiányzik belőle.
0: Igen, ez nem egy jó férfi magatartás, igaz, van Évi.
2: És ugye, hogy van ez a magatartás.
0: Van ez a magatartás, ebben teljesen igaz. Bennünket vizslatnak a nők?
1: Hát most őszintén, ha belegondolsz, szerintem, hát 10-ből 8 pasi biztos, hogy a lemegy a strandra, akkor behúzza bele, bejáratnál a hasát, és amíg haza nem megy, addig behúzva tartja. Nem, most őszintén
3: nem. Nem, én soha nem tapasztaltam. Tehát olyan komfortosan mozogtok.
1: Nem lett-e behúzott hasakat?
2: Nem is tudjátok behúzni.
1: Hihetetlen, mekkora strand szakértő.
0: Meg nem mindegy, milyen, most elkezdtem gondolkodni, hogy milyen strandon, tehát nem mindegy, hogy...
2: Hogy nézel ki?
0: Mit? Tessék?
2: Hát az sem mindegy, hogy nézel ki, miből húzol
0: be? Hát nem mindegy, hogy a Strabag Malter osztályának a szotüdülője, érted, és a cementes csávók, érted, a nagy sörhasukkal, akik szarnak mindenre, érted, ők már nem akarnak lenni semmilyenek.
1: Ezen a strandon nagyon könnyű lesz strandkirálynak lennünk. Igen, ez jogos.
0: És akkor lemegyünk a Gyuri meg én a nem tökéletes testünkkel, és aratunk.
2: Hát az biztos.
0: Szóval, hogy ez baromira nem mindegy, nem tudom, Anette, merre jártál, de a Gyurinak meg baromira igaza van. Tehát a férfi óhatatlanul behúzza a a hasát, és mindenkinek van, tehát hogy tényleg csak Ronaldónak nincs.
1: Persze, de most úgy gondoljátok ti csajok, hogy nekünk teljesen frankó a testünk, és senkinek nincs olyan, hogy valamivel elégedetlen lenne. És mindenki a pasik között is ugyanúgy mindenki elégedetlen valamivel magát.
2: Igen, csak a nők és a férfiak között az a különbség is, azt fogjátok már föl, hogy minket nem érdekel körülbelül, hogy néztek ki. Tehát nekünk ez,
0: de mi
2: nem ülünk és fekszünk, és így
0: csorban. Akkor miért nem fekszel le mindenkivel?
2: Én lefeküdnék bárkivel.
1: Évi! Tudod, hogy most nem vagy a stúdió biztonságában, tehát ki kell menned az emberek közé.
2: De itt van, Marcsi, megvéd.
0: Megvédelek én téged saját magadtól. Istenem! Na, de visszatérve erre, tehát, hogy de, ti is nézitek, csak azt nem tudjuk egyébként, Gyuri, szerinted mit néznek rajtunk? Lenn a speedót, vagy fenn a gorilla mellizmokat?
1: Hát én azt gondolnám, hogy a gorilla mellizmokat, ezért gyúr mindenki, igen, ezt mondjátok meg ti.
2: Anett?
3: Kezdjem én? Én azt gondolom, hogy szerintem nem feltétlenül a mellizmokat nézi meg egy nő először.
0: Hanem lenn a speedót mindenki?
3: Nem mindenki, csak szerintem a legtöbb nő, igen. Oda.
0: Na, azt nem tudtam, mert akkor viszont jó vagyok.
1: Akkor be is fejezem a gyúrást.
0: Akkor Gyuri, menjünk a strandra.
1: Nem kell kondiba mennünk, végeztünk.
0: Igen, boxer vagy speedo amúgy?
2: Hát speedo inkább.
0: Inkább speedo?
2: Hát jobban látjuk.
0: És, de hogy az a jobb, hogy is mondjam, a szemnek?
2: Hát igen.
0: Ezt nem tudtam, én például már régóta ilyen ebben a boxeresben.
1: És pontosan azért van mindenki a strandon is ilyenben, mert nem akarjuk magunkat kitenni ennek, amit az Évi mond, és ezek szerint ugyanúgy stírölik a pasikat, mint mi a csajokat.
0: De ott fekszetek mondjuk Évi és Anett egy ilyen törülközőn, süt a nap, be van csukva a szemetek, és egyszer csak árnyék vetül az arcotokra, és ott áll felettetek valaki, kinyitjátok a szemeteket, és ezt halljátok.
4: Képest egy drága hölgyem. Megjött nektek James a cowboy.
2: Tényleg csak ez az egy süttyó tudott arra jönni?
1: Ez az ikonikus ismerkedő.
3: Én imádnám, mert tudnám, hogy Gyuri érkezett, úgyhogy veled.
0: Nem, most komolyan. De és az olaszok milyenek? Ilyen izé? Giovanni vagyok. Mi
2: nem,
0: az a
2: gyönyörű? Az olaszok, elmondom nektek, ők kultúrlények, és tehát, hogy ott nincs ilyen. Ők ők tisztában vannak saját magukkal, ők tisztában vannak az olasz nőkkel, és ők elfogadják azt, hogy a test milyen.
1: Minden olasz film erről szól, hogy mennek az utcán a nők, és igen,
2: utána de mindenki fütyülnek. Nagyon szép.
1: Giovanni kiabálja, hogy Mamma Ristova, meg mit tudom én ezt.
0: Mamma Ristova. Mi az a két gyönyörű nagy buffala mozzarella? Mamma Ristova.
2: Nem, én az olaszoknál nem tapasztalom ezt egyébként, hogy ők így nagyon vizslatnának, mert nem tudom, ők nekik nem a strandolásnak.
0: Én pedig
2: nem
0: az olaszokról hittem.
1: Teljesen. Hát mindenki azt mondja, hogy ők aztán alá verek és nem, az udvarló.
2: Nem.
0: Mit aláverek?
1: Mit majd egy ezres fizetve, én kezdem ezt a kasszát.
2: Igen, egy ezres mehet.
1: Ők aláverek.
2: Igen.
0: Megint azt értettem, még egy ezres.
1: Még egy ezres.
3: Az nem is baj, ha gyűlik, mert ki van fogyva a kassza.
0: Gyerekek, van-e pozitív oldala ennek? Évi, az csak pozitív oldalt lát, van-e pozitív oldala?
2: Még van pozitív oldala. Szerintem, hogyha mondjuk már ilyen nagyon régóta vagytok kapcsolatban, és nem szeretsz a pároddal strandolni, mert te viszed a cuccot, oda kell adnod a törölközőt, szólsz neki, hogy kenje be magát naptejjel. Tudjátok, ez a szokásos, amit általában nők csinálnak. Igen. És ti férfiak úgy jöttök velünk a strandra, hogy úgy vagytok. De nem tesztek
1: eleve
2: hozzá
1: úgy
2: sokat.
1: Gondolsz a párodra, a fiktív párodra, mint egy teherre. Tehát, hogy egy
0: teher ellenség, egy legyőzendő, valami, egy eltaposandó csíra.
2: Nem akarlak megbántani titeket, de itt a nők bólogattak kint, itt velünk szembe. Tehát ezért
0: igen, ez a nagy baj. Ez a nagy baj, hogy hadsz rájuk.
3: Ez nem baj.
1: Hova megy így ez az ország? Hova halad így
2: de
1: ez az ország?
2: De Anett, nincs igazam? Hát erről szó, igaz. Hogy őket is visszük a strandra. Nyilván, ha a friss kapcsolat, az teljesen más, akkor nem strandra megyünk. De mikor már nagyon régóta együtt vagyunk, akkor az egész nyűg rajtunk van.
1: De Lévi,
3: és ki kell szolgálnunk benneteket.
1: Hogy nem lehet ismerkedni. Hát most még egy tök jó platformot el akarsz vetetni a világtól.
3: De Gyuri, ez nem jó, ez nem jó platform. Tehát ez jó 14-15 évesen, de 30 pluszosan már nem tudom, nekem az olyan fura érzés lenne, hogy strandon ismerkedni.
0: Évi, nyilván többször hívtunk ugye medencézni hozzánk. Uh-huh. Voga, Gyuri és én. és biztos, hogy voltál olyan helyzetben is, hogy már felkaptad a fürdőrúcit, ott túróspatakon már be voltál öltözve arénába, és aztán egyszer csak sírva fakadtál, és a sluszkucsot visszatetted az asztalra, és nem jöttél. Így mondtad le?
2: Miért fakadtam volna sírva?
0: Hát mert, hogy feszélyezve érezted magad, hogy három férfi vizslató tekintete, esetleg alkoholos, alkohol által átitatott megjegyzései fognak téged majd itt egy délutánon keresztül szórakoztatni, ezért.
2: Egyébként van benne valami.
0: Tudtam. Igen, bocsánat.
2: És láttátok, hogy örül, ha véletlen valamit eltalál az életben. Igen, egyébként van bennünk nőkbe, de Anett nem, tehát hogy azért nyilván nem megyek olyan helyre, ahol három férfi elkezd majd rólam beszélni, hogy hogy nézek ki. Érted?
1: Ez egy baráti társaság, neked komplexusai
2: vannak. De ti nem vagytok a barátaim, tehát itt nagyon nagy téveszmébe vagyunk.
1: Jó, oké.
3: De mindig
0: hogyan öltöznél fel, ami
3: mindig nehezebb. Mindig nehezebb egy nőnek, amikor mondjuk három vagy négy pasival van, igen, és akkor ő van egyedül ott fürdőruhában.
1: De te eljöttél,
2: de én annyira szeretném ezt megfordítani.
0: Na.
2: Megfordítanám, tehát akkor tegyük azt, hogy Jakabos Zsuzsi, Hosszú Katinka, én, és akkor, de mindenki csúcsformában legyen, én is.
0: Ja, jó,
2: érted a sztorit? Tehát úgy nézünk ki, ahogy ki kell nézni. Jó, ahol mindenki az olimpia előtt vagyunk egy hónappal, és meghívunk titeket, földi halandókat, ilyen testtel, hozzánk fürdeni.
1: Ez már annyira fiktív történet, hogy el sem tudom képzelni.
2: Na, ez ugyanolyan. Eljönnétek, de tudjátok, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy Kásás, Szécsi, Kisfecskében, és nekünk ez a férfi.
1: Melyik kötök hív meg? Ha Jakabos Zsuzsi hív meg, akkor elmennénk.
2: De mondom, hogy mind a hárman ott vagyunk.
0: Jó. De ő azt mondja, hogy mi ezzel a jelenlegi testünkkel ott
2: kellene.
1: Persze,
0: kellene, hogy
1: elmennénk.
0: Igen, szerintem is. És hát innék gyorsan sokat, és akkor nem lennék gátlások. Meg nekem megvannak azok a helyzetek, hogy ne lásd nagyon azt, hogy nagyon gáz vagyok. Tehát
2: hogy?
0: El tudok nyúlni például így, vagy
1: meg tudsz inni egy meg több fröccsöt is így kinyújtva.
0: Vagy ha 5-re hívsz, akkor 5 óra 2-kor már a vízben vagyok, nem jövök ki, és oda kérem az italt. Tehát, hogy ilyeneket tudok kérni. Vagy csinálni.
1: Igen, van az elfekvő póz, az szintén, hogyha hosszú a kanapé, akkor azon el lehet dőlni.
2: Uh-huh. Jó, de valamikor belemész a vízbe, és látjuk ezt a testet.
0: Nem, Évi, mi is érezzük magunkat, olykor feszélyezve, csak ezt
2: tudom. Jó, értem.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Székesfehérvárról a Palotai kaputérről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vivivel itt a Retro Rádióban.
2: Ez a Bocskor.
3: 10 óra lesz, 6 perc múlva. Egy picit visszhangzik a fejhallgatóm, nem tudom, hogy nektek is-e.
4: Megnézzük.
5: Most abban maradt.
3: Igen, most abban maradt. Üzenik itt nekünk, minden tiszteletem a tanár úrnak. Jó egészséget, jó szórakozást kívánok, Bézsó! Üzente neked. Bézsegesek,
6: köszönöm.
3: Igen, kérem a Vokci mikrofonját is toljátok be, csak
4: kék mikrofon.
3: Kék mikrofon. Le a kalappal a segítőnek a figyelmessége és embersége, vagy segítőitek figyelmessége és embersége előtt. Az egyik hostess lány észrevette, hogy egy kisfiú pityereg az apukája kezében, mert nem nyertek bocsizacsit. Utánuk ment és adott neki, hogy boldog legyen. Egy kicsit később pedig egy mozgássérült kisfiúhoz és az anyukájához lépett oda, hogy elfogadja az ajándékot. Nagyon jó volt látni ezt testközvetből, szuperek vagytok. Igen, tényleg egy nagy taps nekik, egyébként rengeteget dolgoznak, és nagyon sokszor, igen, mi nem veszünk észre mindent, vagy nem tudunk minden kézért nyúlni, és akkor ők nekünk ebben segítenek. Szóval nagyon-nagyon köszi. Köszönöm az Elbandi pólót, itt valakitől kaptam, az igen, neked. Köszönjük szépen az SMS Dream Teamnek, McLarenessel, meg Zöldséges Zsoltival. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Tényleg ilyen pólója csak a McLarenesnek van.
7: És egyedül ő meri felvenni.
3: Igen, én sem merném felvenni. Pedig van egóm.
4: De jól mutatnál, minden nap egy ilyenben járnál, azért az ütős lenne.
3: Igen, na akkor mi van még? Sziasztok, mára fogalmazódott meg bennem teljesen. Tegnap életemben először személyesen láttam egy olimpiai bajnokot. Köszönöm nektek, és Évi annyira emberi, és annyira fantasztikusan beleillik, kiegészíti, de nem rombolja, sok értékét abszolút növeli annak, amit csináltok. Köszönjük nektek, hogy vagytok nekünk egy rajongótok Pécsről.
4: De jó.
3: Évi.
4: De jó.
7: Nekem is van egy rajongó.
3: Mivel szakítottad meg ezt a szeretett áradatot?
7: Nekem is van egy rajongom, mondom, egyébként a te fejedet hordja ott a pólóján.
3: Igen, hát ne viccelj, McLaren, és amúgy is, de itt most látod a másik rajongod, aki mutogatja állandóan a paródiák lemezedet még 1971-ből.
7: Így van.
3: Hát, 81?
7: Igen.
3: Igen.
7: Inkább,
3: jó. Inkább. Sziasztok, imádom, Évit óriási beszólásai vannak, puszi nektek, aztán pudingos seggecske, lötyike mellecske, és kiugrik a speedo, óriásiak voltatok ma is, most Irány Győr Botondbajáról. Jó. Ez lesz. Na jó, nézzük végig gyorsan, hogy mi lesz, mert ezt a turnét, ezt holnap fogjuk majd befejezni, befinisselni, reméljük happy módon, Győrben.
4: Az eddigi alakulásokra nézve minden szempontból egy lehetőség megvan arra, hogy happy legyen.
3: Igen, igen, kezd jó idő lenni, reméljük, hogy Győrben is ez lesz, nincsen nagyon-nagyon messze. Na jó, nézzük gyerekek a felhozatalt, mert ugye rockcityzünk itt, és hát kezdtük Miskolcon, a zenemivel.
5: Aztán Szegeden voltunk, és ott volt velünk a Hűvös együttes.

0: Jó őket hallgatni. Pécs, hát gyerekek, nem tudom, hogy a pitéset csináljam.
1: Csináld.
0: Oké, okay, Anett, nagyon figyelj.
2: Sütök pitét.
3: Anett rajongója.
1: Imádom, ahogy szórakoztok. Te tényleg.
0: Így van, de hát Pécset ott volt a zseniális G-Master és a You Can Fly.

0: két énekessel. Elképesztő. És hát ugye még egy állomásunk van, és egy zenekart nem hallottunk még élőben.
1: Így van.
0: Ezért próbálom mindig egyformán, hogy ne legyen az, hogy valamelyik zenekarnak kevesebbszer mutatjuk be a kis apró pár másodperces bejátszását, és miután ők az utolsók, azért mindig őket is mutatjuk, de az elsőket is mutatjuk.
1: Így van, úgyhogy holnap meghallgatjuk élőben a Rock Milédit Győrben.
2: Eddig én neked adtam mindent.
0: Ezt is éneklik.
3: Hát ennyi bejátszás után.
2: Neked mégsem kellett sem.
0: Alig várom, hogy megismerjem.
3: Aztán lesz egy hétvégéje mindenkinek, hogy leülepedjen az egész hét. Mármint a hallgatókra gondolunk, nekünk igen. is lesz, mit megemészteni, de hogy hétfő reggel eljön majd az a pillanat, amikor újra egy picit meghallgatjuk ezeket az együtteseket erről a hétről, és aztán megindul a szavazás.
0: Jövő igen. héten.
1: Tehát a hallgatók kezében van szerintem a zenekarok sorsa. Tehát nem csak arról van szó, hogy Székesfehérvár csak az End of Paradise-ra, vagy Győr csak a Rock Milédire,
0: hanem az
1: egész ország szavazzon a kedvencére, és adjunk lehetőséget és jövőt ezeknek az együtteseknek.
3: És ez nagyon fontos, hétfő reggel lesz. Tehát mindenki úgy készüljön, úgy gondolja végig, úgy döntsön, kire adja le a szavazatát, hogy hétfő reggel fog eldőlni, hogy melyik együttes számát játssza a Retro Rádió egy hónapig.
4: És akkor hogy lehet csalni ebben például?
0: Nagyon, nagyon ügyesen lehet csalni. Többek között generált telefonhívásokkal, nem hívásokkal, SMS-ekkel, meg hasonló. Ezt ugye csinálhatod indiai telefonszámokról.
4: De ezt lehet tudjátok buktatni valamilyen módon?
3: Hát távol-keleti hackerekre nincs eszközünk.
0: Hát amennyiben magyar számot imitálnak, nem tudjuk lebuktatni.
1: Majd én ott leszek és figyelek.
4: De te mi az SMS-ek alapján számolod össze?
0: Igen. Tehát amennyiben túl gyanús, tehát hogy mit tudom én, érkezik az egyikre 272, a másikra 310, a harmadikra 15 ezer, akkor azt kizárjuk.
4: Értem.
3: Főleg, tehát, hogyha ez a 15 ezer egy telefonszámról jön.
0: Egyszerűen kizárjuk. Igen. Nagyon-nagyon helyesen csináljuk ezt, és gyorsan.
3: Okay. Ennyi, kizártuk, kész. Így.
0: Tehát ne, a túl sok is gyanús.
3: Persze.
1: Igen.
4: Jó, akkor kitalálok majd valamit.
0: Neked van favoritod?
4: Persze.
0: Ezek közül?
4: A pécsi G-Master, igen.
0: A pécsi G-Master, aha, igen. De jó.
4: De csak az első nótájuk, a második az pocsék. Az...
0: De nem kell a másodikat minősíteni, az első.
4: Az első az visszarepített az időben, és az szerintem ez a csapat egyébként előbb-utóbb angol klubokban fog játszani.
0: Na, mert legyen így.
4: Ilyen pubokban, mert az a stílus, az marhára megy Angliában egyébként. De szerintem, meg állati szimpatikusak, az igazság.
3: Mindegyik csapat a maga.
0: Szimpátiában mindegyik szimpatikus.
4: Fiatalok.
0: Ja, nem, örülök, hát a zenészek mindig szimpatikusak. Vokci, ezt te is tudod. Te alig utálsz néhányat.
4: Ja.
0: Na jól van, gyerekek, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Fehérvárnak, köszönjük a vendéglátást egyrészt is tegnap Vokciéknak.
1: Igen.
0: Tényleg, le a kalappal előttetek, és köszönjük most itt a vendéglátást tőletek, nektek, drága fehérváriak, köszönjük, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy mielőbb visszatérünk. Most már tényleg koncentráljunk Győrre.
1: Így van. Mindjárt indulunk, és hamarosan Győrbe leszünk.
0: Ott leszünk, így van, velünk lesz a Rock Milédi, holnap reggel találkozunk a Városház téren Győrben, 6:08.
3: Viszlát!
5: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: Műsorajánló.
5: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
7: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő főhő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
5: Rádiókonyha.
6: Rádiókonyha.
5: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
9: Evelyn, ez biztos?
8: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
9: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
8: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.

0: érkezettől, Reprop Kentucky stílusú csirke mell a Marneval-tól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Még pályázhatnak az intézmények a zöld óvoda címre. Foci mez tilalom van egy francia iskolában. A Dunántúlon eshet is ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életünk részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyermekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A zöld óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Várhatóan októbertől teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Jön a kutatók éjszakája, az esemény több mint 2100 programot kínál országszerte. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják majd a látogatókat. Amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet, egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, vagy robot bemutatókkal, szabaduló szobával készül. Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 000 forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit, és körözést adott ki ellene. Mostantól nincs több Real, Paris Saint-Germain vagy Marseille mez egy francia iskolában. Túl sok volt a vita a diákok között a futballcsapatok miatt, ezért tiltották be a sportmezek viselését Nemours egyik állami középiskolájában. A tilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnének majd a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik, így a klub címerestől tartók, füzetek és kulacsok is maradhatnak. Márpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy focivita kirobbanására. Eleinte napos időnk lesz, de délutántól egy hidegfront hatására erősen megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség nem várható. Az éning szél mellett 20 fok körül alakul a csúcs. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 20 fok felett lesznek a maximumok. Szombaton és vasárnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk, de időnként beborulhat. Csapadék azonban nem várható. Hétvégén már 25 fok is lehet.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Csütörtök délelőtt nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük majd együtt, és persze a megszokott szuperslágereket is hozom majd Szandrával, a Sonickal is folytatom. A Personal Jesus-szel indulunk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pár nap adriai kitérő után tértem vissza most a Retro Rádióba, és töltjük együtt majd az időnket délután 2-ig. Nekem kicsit hirtelen volt így a váltás a nyárból az őszbe. Ahogy elnéztem, viszont jövő hét elejére még érkezhet akár nyári a hőmérséklet is, én pedig hozom majd a 4F Club-bal, a Balatoni Lázat, Szandrával az In the Heat of the Night slágert, a Sonic-kal pedig kezdünk már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Többen vesznek ki szabadságot, hogy Bocsiékat élőben is láthassák, ne csak hallhassák a Rock City turné alatt. Ugye ma Székesfehérváron jártak, holnap pedig már az utolsó állomás lesz Győr, és aztán hétfőn nagy-nagy feladatot kapnak a hallgatóink, ugyanis a héten bemutatkozott együttesek közül meg kell választani a kedvencet, amelyiknek aztán a dalát, van amelyiket, egy hónapon keresztül játssza a Retro Rádió. És hát kapom az üzeneteket több hallgatónktól is, én állandó hallgatóinktól, akik ott voltak ma, látták őket, például Kamionos Atesz is írt: szia Piros, örülök, hogy ismét hallom a hangodat, tegnap szabadnapos voltam, mert végre találkozhattam Bocskor Gáborral és Risztov Évivel személyesen, kaptam tőlük bocskorbögrét, autogramot és nyakba akasztót, fantasztikus volt az élmény, ma pedig már ismét melózom, Atesz a pécsi fuvaros. Na hát akkor örülök, hogy te is találkozhattál velük. Sanyi Várpalotáról is írta, hogy úton hazafelé Fehérvárról hallgatlak téged, Irénnek pedig sok puszit küldök, mert még mindig nem gyógyult meg. Csatlakozom egyébként, és akkor mindenkinek jobbulást kívánok, beleértve magamat is, akiket akármilyen mondjuk őszináltha, vagy egyéb nyavaja gyötör. Folytassuk a Vemmel egy igen vidám dallal, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a 11 óra, és mi továbbra is változatos színes zenékkel várjuk majd a hallgatóinkat. Egy duettel is például a Stumbling Innel. Suzy Quatroval és Chris Normannal. A 2000-es évek elejéről pedig szóljon Calvin Harris slágere. When I met you in the summer. Folytatjuk tehát a Summer-rel is, úgyhogy tartsanak velem továbbra is.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
3: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
11: És a finom görög ízekre?
10: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
11: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
12: Mi vagyunk a Grum. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
14: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
15: Aszta, ez mi volt?
16: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
15: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
17: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
4: Séta? Gondoltam.
2: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
20: Indulhatunk.
21: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
22: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Megkezdődött a kormányfő vatikáni látogatása, új funkcióval bővült a DÁP, ismét fagyos volt a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hivatalosan is megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. Magyar Péter a Szentpéter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában bemutatott misén vett részt. A magyar nyelvű szertartás után a kormányfő megkoszorúzta Szent István szobrát. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezen túl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító vagy a lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Svájci pénz érkezik Magyarországra. 87 millió svájci frank segíti 10 hazai intézkedés megvalósulását. A Sándor Palota azt követően számolt be erről, hogy Baka András köztársasági elnök a svájci államfővel tárgyalt. A támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy éppen a szakképzés. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. Megint fagyos volt a hajnal, 3 meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hőlt a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években 3-szor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a Nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nem fogyunk ki a slágerekből ebben az órában sem. 11 után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Jött veled a nyár, a Fiesta dalát is hozom, Michael Jackson is szól, most pedig Belinda Kellájjal kezdünk.

0: még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Reggel még láttam, hogy megcsillant a felkelő nap a különböző tereptárgyakon, fákon, de aztán azóta a fővárosban jobbára inkább borult idő van. És van is néhány megye, ahol nagyobb valószínűséggel lehet ma számítani csapadékra. Mondhatjuk úgy, hogy biztos, hogy esni fog legalább néhány milliméternyi a délnyugati tájakon. Aztán ahogy haladunk észak-kelet felé, egyre kevesebb a valószínűsége annak, hogy lesz valamennyi csapadék, de zápor-zivatar azért alapvetően szinte az egész országban előfordulhat, persze nem óriás mennyiségű esőt hozva. Ez a front aztán holnapra át is vonul majd felettünk, és aztán csendesebb napokban, kellemes vénasszonyok nyarában lesz majd részünk. Jött veled a nyár a Fiesta szerint, úgyhogy már is hozom majd ezt a slágert. Érkezik a Stumbling In, ahogy ígértem, Michael Jacksonnal pedig kezdek Black or White.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk mindjárt egy feldolgozás dallal ugyan, de mégiscsak a feldolgozás hozta meg a You Can Leave Your Head On slágernek az igazi ismertséget, mert hogy 1972-ben Randy Newman jelentette meg a felvételt, amit aztán 86-ban Joe Cocker átdolgozott, és ezt a verziót ismerjük azért alapvetően világszerte. Na jó, ehhez hozzájárul az is, hogy a dal, főleg a videóklipje összeforrott Kim Basinger hosszú lábaival. Jöjjön tehát a 9,5 hét betétdala a Retro Rádióban Joe Cockertől.

Paradicsom. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap este, ahogy haladtunk előre az időben, éreztem, hogy hát én nem szeretném már éjszakára nyitva hagyni az ablakot, úgyhogy becsuktam, és elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy akkor az utolsó napok voltak, amikor nyitott ablaknál aludtam, és bizony visszavonhatatlanul megérkezett az ősz. Ránézek a naptára, 92 nap van karácsonyig. Jó, tudom, oké, az még tényleg nagyon messze van, és vár ránk addig is egy gyönyörű ősz, és remélhetőleg lesz benne csapadék is bőven, ami valamennyire enyhíti az elmúlt időszak asszály tüneteit. De arra kíváncsi vagyok, hogy kinek mi az a jel, aminél biztosan érzi, hogy na, megérkezett az ősz, és most már tényleg búcsút veszünk a nyártól. Nem csak naptárilag értem, nem feltétlenül az iskola kezdés, nagyon sok más jele lehet is ennek, meséljenek. Én pedig hozom Rick Astley-t, a Never Gonna Give You Up-pal a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megyünk rá a romantikusabb vonalra a következő órában, például a Republik slágerével is. És folytatjuk majd a Szilaj című animációs film betét dalával is. De ha lehántjuk Bryan Adams Here I Am slágeréről mindazt, hogy a Szilaj betét dala, akkor simán lehet az önelfogadás és az új kezdetek himnusza is. Ezt is játszom tehát délután a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
2: Rock City!
3: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree. Az otthon nyugalma.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
16: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szívvédjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
17: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
18: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
2: Csak az
19: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
20: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
21: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
20: Vashiányban is hatásos?
21: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
20: Fel kell iratnom?
21: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
23: A reklám után társadalmi célú reklám.
24: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
25: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
24: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
25: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
23: Társadalmi célú reklámot hallottak.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Automatikusan kapják az érintettek a dízel támogatást. Újabb kártevő kabócafaj jelent meg hazánkban. Délután néhol zivatarok is lecsaphatnak. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Állam Kincstár a NAV adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
28: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
27: Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Népik közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Rövidített útvonalon jár majd a 2-es metró vasárnap délelőtt. A BKK közlése szerint hajnaltól délig az Örsvezér tere és a Deák tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A karbantartási munkák várhatóan délre elkészülnek, így azt követően visszaáll a rend. Ma is zárva tart a római Kolosseum a halálos munkabaleset miatt. A tragédia szerdára virradó éjjel történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le az ókori amfiteátrum második szintjéről és szörnyet halt. Az évente 15 millió látogatót vonzó Kolosseum kegyeleti okokból már tegnap sem nyitott ki a kulturális miniszter rendelkezése szerint, és leállították a karbantartási munkákat is. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: És most
26: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A retro mikrofonjánál délután 2-ig Vágó Piros. Köszöntöm a hallgatóinkat, akik egyébként szuper megfigyeléseket írnak. Kinek mi jelenti azt, hogy visszavonhatatlanul elkezdődött az ősz? Meséljenek, én pedig érkezem a Flashdance betét dalával.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kinek mi jelenti azt, hogy végleg megérkezett az ősz? Szili például ezt írta nekünk. Szia Piros, itt az ősz, forr az újbornak való a hordóban. Szép napot. Valóban mindenféle szüreti tevékenység tulajdonképpen már jelentheti azt, hogy igen, elérkeztünk a nyár végéhez, és jön az, amivel felkészülünk majd a téli hónapokra. Vagy itt van Ági üzenete. Nekem az ősz kezdete az első meleg kakaót és az első forró citromos teát jelenti. Szép napot mindenkinek! Lehet, hogy az ősszel kezdődik az az időszak, amikor kevésbé vagyunk mozgékonyak, kevésbé járunk el, tehát egy picit jobban befelé fordulunk. Ettől függetlenül azért élményekben biztos, hogy lesz része a hallgatóinknak idén ősszel is, akár például bulikban, ahol felcsendül a Hungária és a Csók király slágere, vagy Gloria Estefántól az Everlasting Love.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinkat arról kérdeztem, hogy számukra mi az a jel, ami jelzi, hogy visszavonhatatlanul megérkezett az ősz. Erről mesélnek tehát, de mi egyből ugorjunk már a télre. Úgyis a rádiókonyha adásokban már több beszélgető társam is jelezte, hogy hát igen, ők most már javában készülnek egyébként a karácsonyi időszakra, elsősorban ugye erre. És igen, ebben az időszakban nagyon sok városvezetés dönt arról, hogy tartanak-e valamilyen adventi ünnepséget, vásárt esetleg a városban, vagy épül-e majd jégpálya. Tavaly Eger városa például egy elég látványos és menő jégpályával várta a kocsolyázni vágyókat az érsekkertben, ahol a szökőkút köré építették a létesítményt, és két koncentrikus körön csúszhattak körbe a kocsolyázók. Idén is megépítik majd, egy picit még bővítik is, és lesz persze egy téglalap alakú koripálya is, mindez tehát Egerben, majd novembertől. Most egyelőre viszont még a nyártól veszünk búcsút a hallgatóinkkal, zenében pedig jöjjön Alice Cooper és a Poison a Retro Rádióban.

0: Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kinek mi az a pont, ami jelenti, hogy igen, bizony, elkezdődött az ősz ténylegesen. Mikor a cicám a takaró alá bújik és keresem, akkor kell rájönni, hogy itt van a fűtés ideje. Ó, ők biztos, hogy nagyon jól tudják, hogy na most már azért átfordultunk egy másik évszakba. Szilvi pedig ezt írta, én abban látom az őszt, hogy most már nincs rövid nadrág, papucs, ruha, szoknya, szandál. Van helyette hosszú nadrág és zártabb cipő. Én már el is pakoltam a nyári cuccokat, sajnos, szép napot, Szilvi. És biztos, hogy nem vagy ezzel egyedül. Azért nem sokára egy napfényes dallal is folytatjuk a Bonnie M-től, szól mindjárt a Sunny, előtt a Bonnie Tyler és az It's a Heartache, Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy óra hamarosan mi pedig majd folytatjuk Erika Iglesiasszal és a Rhythm Divine-nal is. És jön egy jó kis rock sláger a Kiss-től. Was Made for Loving You, ezt is meghallgatjuk tehát egyután a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban, és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha. Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
3: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
13: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek, eventim.hu.
18: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
19: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, 1 évig levásárolható Bárti autóvásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
22: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. Néhol emelkedhet a COVID-fertőzések száma, megint fagyos volt a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. Hivatalosan is megkezdődött a miniszterelnök vatikáni látogatása. A kormányfő először a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában bemutatott misén vett részt. A magyar nyelvű szertartás után megkoszorúzta Szent István szobrát. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízben országos szinten ugyan stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten jelen van a kórokozó örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron volt kimutatható a vírus jelenléte. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
26: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6. 7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
25: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik Budapesten. Megint fagyos volt a hajnal, 3 meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott mínusz 1,1 fokig hűlt a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években 3-szor is volt már mínusz 3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a Nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhőátvonulások mellett sokat süt majd a nap.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 60 percet, amiben biztosan érkezik majd a London Beach slágere, az I've Been Thinking About You, a Kiss-t is meghallgatjuk, és indulunk már is a Gypsy Kings-el itt a Volare.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Milyen érdekes, hogy ki honnan közelíti meg, hogy mi jelenti számára azt, amikor végleg véget ér a nyár és elkezdődik az ősz. Ezt kérdeztük ugyanis ma a hallgatóinktól, és többen fogalmazták meg, hogy hát igen, amikor a rövid nadrágot, szoknyát, nyitott cipőt le kell cserélni a zártra. Van, aki ugye ezt az ellenkező nemre érti, általában a férfi emberek, hogy hát igen, amikor már a hölgyekről eltűnnek a miniszoknyák, neki azt jelenti, hogy elérkezett az ősz. De van egy teljesen más megközelítésünk is, proftól. Szia Piros! Nálam akkor realizálódik az ősz, amikor hosszú hónapok után először rápillantok a garázsban a téli gumikra. És igen, ez lassan elérkezik majd. Nekem nincs szem előtt, úgyhogy én mindig az utolsó utáni pillanatban cserélek. Amivel viszont én most vidítom a hallgatóinkat, az Uptól a nappal, a Kiss I Was Made for Loving You slágerével, és most a London Beattel.

Napközben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az volt ma a kérdésünk hallgatóinkhoz, hogy ki milyen jelből tudja, hogy végleg elbúcsúztunk a nyártól, és megérkeztünk az őszbe, és nagyon jókat írnak hallgatóink, majd még mesélek. De ugye sokszor lehet, hogy ilyenkor a nyári pihenő hónapok után elindul valami, elkezdünk valami új vállalkozást, vagy a munkában egy új szakasz kezdődik. Hát mindenképpen ez történt Jürgen Kloppal, akiről ugyan már ugye a nyár derekán lehetett tudni, hogy a német válogatott szövetségi kapitánya lesz, de mégiscsak a mai nappal mutatkozik be először ebben a tisztségében, ma játsszák majd az első mérkőzést, és már is új szabályokat vezetett be a német válogatott életében, ami lehet, hogy először kisebb felháborodást váltott ki a focistákból. Ezek közül az egyik például az, hogy meccsnapon letiltja őket a telefonról. Lehet, hogy nem egész nap, de a bemelegítésnél és a megbeszélések ideje alatt mindenképpen. Korlátozza azt is, hogy mikor és hogy látogathatják a családtagok a focistákat, és ami még egy elsőre megmosolyogni való tiltás, úgymond, a játékosok nem fogadhatják a fodrászukat a hotelben, szállodában, bárhol, ahol a csapat megszállt, azt bizony a válogatott mérkőzések előtt kell elintézniük. Mindent összevetve az intézkedéseknek egyetlen egy célja van, hogy a játékosok egymásra és leginkább a feladatukra koncentráljanak. Meglátjuk majd, hogy ezek az intézkedések hova vezetnek.

0: FM.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még jöjjön egy-két üzenet hallgatóink üzeneteiből, ki miből tudja, érzi, hogy végleg elbúcsúztunk a nyártól, és már itt az ősz. Szia Piros, hogy mitől érzem, hogy itt az ősz? Velünk szemben van egy erdő, és minden nap más és más színekben pompázik. A természet a legvarázslatosabb festő. Én ettől érzem, hogy itt az ősz. Nóra. Ó, igen, és ugye most azért már lassan majd meg is jelennek például a ködös reggelek is, ami megint egy teljesen más színt hoz a palettára. Rozál pedig a következőt írta: Szia Piros, nekem az ősz kezdete, a vékony plüsttakarómat elraktam és lecseréltem a paplanra. A kertben pedig azt nézem, hogy mikor nyílik az utolsó kaktuszvirág. Az utolsó virágok, most még lehet, hogy lesz egy-két rózsa például. Nekem a varjuhájam kezd el éppen virágozni, sőt a bugenvileám is kicsit későn tért magához, úgyhogy mielőtt az Adriára utaztam, láttam, hogy na, mire visszajövök, gyönyörűen virágba borul, és tényleg így lett, de szerintem majd még a következő pár melegebb napban fokozza ezt a csodát. Amivel pedig én folytatom már is, Richard Sanderson és a Reality itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az volt a mai kérdésünk a hallgatóinkhoz, hogy ki miből tudja, hogy itt az ősz, és ezt még nem meséltem, hogy én azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem tulajdonképpen mindig azt jelenti a nyár végét, amikor visszajövök erről az adriai vitorlás versenyről, aminek a háziasszonya vagyok, és mindig itt szeptember utolsó hete körülbelül, amire esik ez a verseny, és főleg amióta néhány éve délebbi kikötőkbe tettük át a helyszíneket, azóta különösen úgy gondolom, hogy nem érdemes ezelőtt elrakni a nyári ruhákat, majd ha visszajöttem. Akkor viszont azért elég éles már a határvonal, nyár és ősz között ténylegesen megérkezett. Mint ahogy megérkezett Dénes Tamás kollégám is, akivel a délutánt tölthetik. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Győrben, a Városház téren.
2: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
4: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
5: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
6: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
7: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válasz Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fissmann kondenzációs kazánokat a Szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös, vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalával.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad a rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
15: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
16: És a finom görög ízekre?
15: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
16: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Magyarországra invitálta a pápát a kormányfő. Készül a digitalizációs stratégia. Délután többfelé lehet eső. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter vatikáni látogatása során tárgyalt a katolikus egyházfővel. A kormányfő újságíróknak válaszolva elmondta, a megbeszélésen érintették a magyarországi változásokat, a magyar és európai emberek előtt álló kihívásokat, legyen az háború vagy az energiaválság. Emellett szóba kerültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívások és veszélyek, de a magyar katolikus egyház helyzete is. Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Év végére várható a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt a tudományos és technológiai miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a menrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a menrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
20: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Sok emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni. Ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
19: Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhő átvonulások mellett sokat süt majd a nap.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás picivel üvösebb van, mint amilyen tegnap volt, de azért a nagy slágerek jönnek. A Kaumától kezdve egészen Horváth

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. 7 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, hát itt most elkezdett csöpörögni az eső a stúdió környékén, de összességében nézem a csapadék radart, nagyjából a Dunántúl északi részét ugyanúgy van beborította ez a gyorsjárású hidegfront előttjövő vagy hidegfront előtt érkező csapadék zóna. Nagyon érdekes, mert U alakú, és hiszik vagy nem, az U alak belsejében a Balaton van. A Balatonon legalábbis ha lehet hinni a radarnak, akkor egy csepp eső nincsen. Az egész környéken viszont esik az eső. Vagy kicsit, vagy jobban, és ez most már a fővárost is szépen lassan elkapja, és halad tovább kelet felé. Hát remélem lesz eső. Régen mondtam egyébként ilyet, hogy remélem lesz eső, de porzik a föld. Porzik a föld, onnan beszéltem egy békésmegyei gazdálkodóval, aki azt mondja, hogy nincs olyan eső, ami után ne porozna tovább a föld, úgyhogy nagyon nagy szükség lenne egy jó kiadós esőre. Ő azt mondja, hogy 3-4 napos eső is kevés lenne. Hát én annak nyomát nem látom, mert hogy most valami csöpögni fog ma, lehet, hogy egy-egy hevesebb eső is lesz, de aztán a hétvégétől megint gyönyörű idő lesz, olyan szép őszi idő, vénasszonyok nyara vagy indián nyár, ki hogy nevezi, a tényen nem változtat, szóval nagy eső nem várható. Nálunk viszont várható egy kis lambadázás, sőt, Charlie a kávéházba is bevíz bennünket. Mindezek előtt itt az Army of Lovers és a Crucified, a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Tina Turnerrel vagy az NSYNC-kel folytatom majd itt a Retrórádióban, most közlekedjünk. 9,5 perccel járunk délután 2:30 után. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt a komáromi csomópont és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kocsisor. Még egy hírem van, egy műszakibás kamion okoz fennakadást az M0-áson a déli szektorban a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös felé, a 14-es kilométernél a gyorsító sávot foglalja el a jármű, mögötte 3 kilométeres a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: Műsorajánló.
0: A Retrórádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádió konyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádió konyhában.
0: Rádió konyha.
2: Rádió konyha.
0: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
4: A Rádiókonyha támogatója a tojás 3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben nagyon sokan megírták, hogy főleg a Dunántúlon itt esik, ott esik, amott esik, Velencén esik, írja Encsi, aztán valaki írta, hogy Székesfehérváron is esik az eső, hol jobban, hol kevésbé. A fővárosból is többen írtak, hát ez most egy ilyen nap, és kelet felé tart ez az eső. De menjünk tovább, hiszen nálunk viszont a nagy slágerek érkeznek többek között majd a Bestiáktól. És azok egy régi-régi nagy retro slágert is. A kanadai Ottawa van, és a Hands Up is itt lesz. És még rengeteg jó zene a retro érából, csak itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Győrben, a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
4: Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
7: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
4: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
13: Mi-ha!

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
2: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
1: Vashiányban is hatásos?
2: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
1: Fel kell iratnom?
2: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dómba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3. MVM Dóm. Utolsó jegyek a funkhot.hu-n.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
9: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Még mindig sokan nem kötik be magukat utazáskor. Automatikusan kapják az érintettek a dízel támogatást. Újabb kártevő kabóca jelent meg. Villányi Eszter vagyok. Ezrek nem kötik be a biztonsági övet. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek emiatt a rendőrök országszerte szeptember 16-a és 22-e között. Az ORFK közölte, hogy az európai roadpol ellenőrzés keretében összesen több mint 43000 sofőrt állítottak meg. Nem csak a biztonsági öv használatát figyelték, ellenőrizték a gyermekülés használatát is. Itt több mint 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motoros pedig nem viselt bukós isakot. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Állam Kincstár a NAV adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
14: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni két hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
13: Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Népik közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Rövidített útvonalon jár majd a 2-es metró vasárnap délelőtt. A BKK közlése szerint hajnaltól délig az Ösvezér tere és a Deák tér között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A karbantartási munkák várhatóan délre elkészülnek, így azt követően visszaáll a rend. Eleinte változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, később viszont északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő, de a felhőzet az éjszakai órákban majd szakadozik. Holnap felhőátvonulások mellett sokat süt majd a nap.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: A Bocskor Rock City turné tehát holnap Győrben zár a Városház téren. 6 órától Gáborék ott lesznek és várnak mindenkit élőben is és a rádiók előtt is. A mikrofonnál Dénes Tamás, most pedig én várom őket Fun Factory-vel, Cserháti Zsuzsával és rögtön az elején Boy George.

műsorban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, aki jelzem, hogy itt esik az eső elég rendesen, de nem az a szakadó eső, ez csak ilyen sima eső, mondjuk eshetne egy ideig. Viszont egy picit Franciaországba utazzunk, ahol legalább két meccset ki kell hagyni a francia futballbajnokságot vezető Monaco csatárának, Paris Brunnernek, aki a Strasbourg elleni látványos gólja elképesztő volt, mindenkit becsapott. Mindenkit kicselezett, mindenkit becsapott, lőtt egy zseniális gólt, jöttek ölelgetni a társak, aztán figyeljenek, miután az ellenfél szurkolói előtt ünnepeltek, azok nyilván bekiabáltak valamit. Fogta magát a pasi, ez a 20 éves srác, és egy meglehetősen provokatív gesztussal hergelte az ellenfél drukkereit, nevezetesen úgy csinált, mint a elvágná valakinek a nyakát, azt imitálta, az ujját a nyakánál végighúzta. Hát ezt a játékvezető nem látta, viszont a francia szövetség azonnal eltiltotta a srácot, mondván, hogy ez terrorista jelzés, és ebben van valami. Na, megyünk tovább, mindjárt jön a Bestiák és a Cutting Crew is. Előtte a Fun Factory és az I Wanna Be With You, a veled akarok lenni itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Ottavannal és Dobrádi Ákossal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:44. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Bicske és Biatorbágy között a külső sávban megáll, vagy csak lépésben halad a kocsisor. Aztán egy műszakhibás kamion okoz fennakadást az M0-as autóton a déli szektorban a 6-os főúti csomópontnál, az M5-ös felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a gyorsító sávot foglalja el a jármű mögötte 3 kilométert meghaladó a torlódás. És még egy hír, a sofőr Krisztián jelezte Egerben a 25-ös út Vörösmarty Mátyás Király úti szakaszán aszfaltozás miatt fennakadásra kell számítani mind a két irányba.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Viki azt kérdezi SMS-ben, hogy segítsen, valaki Vas megyéből mennek Deák Bél Gyula temetésére. Melyik állomáshoz van közelebb az új köztemető Budapesten? Hát, ha tudja valaki a helyes választ. 06-20-22-22-122. Cserébe játszom Orsit és Gangsta Zolit a következő órában. És a Jazú is itt lesz velünk a 80-as évek elejéről. Szóval nagyon nagy zenék a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha. Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
4: A Rádiókonyha támogatója a tojás 3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
5: Átvizsgálja és folytatja a kormány a Hungary Helps programot. Még mindig sokan nem kötik be magukat utazáskor, emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Villányi Eszter vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyház fő magánaudiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és mások mellett a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a kormány átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Ezrek nem kötik be a biztonsági övet. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek emiatt a rendőrök országszerte szeptember 16-a és 22-e között. Az ORFK közölte, hogy az európai roadpoll ellenőrzés keretében összesen több mint 43000 sofőrt állítottak meg. Nem csak a biztonsági öv használatát figyelték, ellenőrizték a gyermekülés használatát is. Itt több mint 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motoros pedig nem viselt bukós isakot. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízben országos szinten ugyan stagnálás mutatkozik, vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten jelen van a kórokozó örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron volt kimutatható a vírus jelenléte. Ma is zárva tart a római Kolosseum a halálos munkabaleset miatt. A tragédia szerdára virradó éjjel történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le az ókori amfiteátrum második szintjéről és szörnyet halt. Az évente 15 millió látogatót vonzó Kolosseum kegyeleti okokból már tegnap sem nyitott ki a kulturális miniszter rendelkezése szerint, és leállították a karbantartási munkákat is. Sokfelé előfordulhat eső, kisebb zápor, már is mondom a részleteket. Északnyugat felől jobban beborul az ég, és több helyen számíthatunk időszakos esőre, néhol záporra, zivatarra. A szél is megélénkül, helyenként megerősödik, 18-24 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 8-14 fok közé hűl a levegő. A felhőzet az éjjeli órákban szakadozik majd. Holnap felhőátvonulások mellett sok napsütésre készülhetünk, és lassan melegszik majd az idő. Pénteken 17-21, szombaton már 20-23 fok várható. Kellemes őszi idő lesz a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Végre esik az eső itt a stúdió környékén, már kolléganő megjegyezte, hogy nem eléggé. Hát ez most ilyen, de ennek is örülünk. A mikrofonnál Dénes Tamás, és örülni fogunk a Fiesztának, vagy éppen Riannának is. Rögtön a legelején pedig a német Sandra nagy sikerének.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás ugye kérdezte itt Viki, hogy Szombathelyről mennének Bill temetésére, melyik állomáshoz van közelebb az új köztemető, rengetegen válaszoltak, néhányat gyorsan felolvasok. Erika a Rákosmáv állomást javasolja, onnan séta balra Kozma utcáig, majd 68-as busz. Márta Ica azt írja, Kőbánya Kispest vasútállomás, utána 68-as busz, Berta pedig részletesen leírja, Kőbánya Kispest metróállomás 202 express busz, majd onnan 68-as vagy 268-as, és az meg is áll a temetőnél. Mindent tudunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy szerintem innentől már minden működik magától. Viszont villámgyorsan tényleg csak pár mondatban egy tragédiáról hadd jelezzek. Nevezetesen amerikai kutatók rájöttek, vagy kimutatták, hogy nem csak a dohányzás vagy az azbeszt az, ami problémát és rákot okozhat, hanem kapaszkodjanak az alkohol is. Ennek most annyira azért nem örülök, mert ugye előfordul egy pálesz, egy sör, a fröccs, vagy a gömbüveg, ezek mind nagy barátok tudnak lenni egy-egy jó buliban, úgyhogy ennek most tényleg nem örülünk. Ráadásul az eredmények alapján azt jelzik, hogy kis mennyiségben is, tehát 5-15 g-nyi alkohol napi bevitele is megnövelheti a rák kialakulásának az esélyét. Hát ez gyakorlatilag egy korsó sört jelent. Nem tetszik. Dislike, ahogy szokták mondani. Na mindenre akkor tényleg teljesen logikusan itt a Liquido a narkotikkal a Retro Rádióban.

0: Agrórádió közlekedési híre.
1: Mindjárt jön a Hit the Road Jack, előtte viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45. Gábor, a vonalban Hódmezővásárhely környékén látsz valami rendelleneset, ugye?
2: Igen, így van, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. A 45-ös főút, amely Hódmezővásárhelyről Szentesre visz, az elkerülő, ugye a vásárhelyi elkerülőtől körülbelül 2 kilométerre valamilyen ilyen sárgás-barna anyag szóródott egy teherautóról, hosszan, majd 1 kilométer hosszan az útra, a rendőrök félpályású útlezárással egy sávon engedik a forgalmat, már eléggé torlódik Vásárhely felül, én Szentesről autózok éppen Szegedre.
1: Gábor, tehát nagyon köszönöm.
2: Várható
1: neked,
2: a torlódás.
1: Neked viszont jó utat akkor a folytatásban is.
2: Köszönjük, és jó rádiózást.
1: És még egy hír, gyorsan, M3-as autópálya főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt. Két személyautó és egy kamion ütközött a 66-os kilométernél. Itt az M3-ason csak egy sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
3: Műsorajánló.
4: Rock City!
0: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
3: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
0: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
5: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
3: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
5: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
5: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
3: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City!
5: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
8: Bocskor

perc múlva lesz délután. 5 óra egy hír az útinformtól a 31-es főúton Mendei Sűsáv között. Két személyautó karambolozott a 40-es kőnél az utat teljes szélességében. Lezárták. Menjünk tovább, a folytatás a brit Yazoo-é. Zseniális dal a Don't Go itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió az imént. István telefonált, hogy a 31-es főúton Mende és Sűsáv között egy órája állnak, semmi nem mozdul. Reménytelen a dolog. Köszi az infót. Megyünk tovább, jön majd a Honey Beast hamarosan. Jó kis rock zenét hoz majd a német Scorpions. És játsza még rengeteg nagy slágert a folytatásban, így csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Kulcs, telefon, cipő, holap.
2: Állj!
1: Jó, most már jöhet a nap.
3: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
4: DJ Bobo október 3-án eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Közeleg a Teltház. A jegyek 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Október 3, MVM Dome. Utolsó jegyek a funkvot.hu-n.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
9: Aszta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
11: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
14: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És Ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
17: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
16: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
17: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: A pápával találkozott a magyar miniszterelnök. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ismét fagypont alá süllyedt a hőmérséklet az országban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter vatikáni látogatása során tárgyalt a katolikus egyházfővel. A kormányfő újságíróknak válaszolva elmondta, a megbeszélésen érintették a magyarországi választásokat, magyar és európai emberek előtt álló kihívásokat, legyen az a háború vagy az energiaválság. Emellett szóba kerültek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívások és veszélyek, de a magyar katolikus egyház helyzete is. Magyar Péter meghívta Magyarországra 14. Leó pápát. Két katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Egy 20 éves katona szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, kórházba szállították, de másnap meghalt. A tárcavezető közlése szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset körülményeit vizsgálják. A miniszter részvétét fejezte ki az elhúnyt katonák családjainak és bajtársainak. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Ismét fagyos volt a hajnal, 3 meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hűlt le a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években 3-szor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. Felszakadozik a felhőzet, keleten azonban hajnalban még maradhatnak borultabb körzetek, és kisebb eső zápor is kialakulhat. Reggelre többnyire 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk. Az északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. Holnap változóan időnként erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A Dunától keletre elszórtan egy-egy futó zápor is előfordulhat. A délutáni csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Ma is nagyon erős a tranzit forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Emiatt Bicske és Biatorbágy között a külső sávban megáll, vagy csak lépésben halad a kocsisor. A külső sávot szinte csak a kamionosok foglalják el, így a közéjük kerülés jelentős menetidő töbletet okoz. Az M0-as autóúton a déli szektorban a 6-os főúti csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon véget ért a sávzárás. A 14-es kilométertől az időközben kialakult torlódás lassan feloszlik. Tudósít mindezekről az Útinforme.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ahogy a friss radarképet nézem, most már nagyjából az ország egészén esik kisebb vagy nagyobb eső, de végre esik. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik az Edda, vagy éppen Jerry Hellivel. Nyitányként a Roxette nagy sikere, a Luxola meg.

0: Hétfők legnagyobb slágerei retro, rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, Petra a vonalban, és te ugye az M3-ason jársz, és valamit láttál. Segíts nekem, mit láttál?
1: Sziasztok, igen, Budapest felé, ahogy haladnak az emberek, egy hírnél egy kamion árokban van, és egy személyautóval ütközött, és a 72-es kilométerig áll a sor.
0: Azt a mindenét, M3-as autópályát mondtál, ugye?
1: Igen, igen.
0: Aha, és az ecsédi pihenőhelyen túl már lehet haladni?
1: Igen, igen, utána már minden jó. Én pont visszafele megyek, tehát pont szembe, tehát láttuk, hogy áll a sor, és nagyon hosszú.
0: Nagyon hosszú. Jó, Petra, neked akkor jó utat kívánok, én pedig köszi az információt, cserébe Cher és a Strong Enough itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Scorpions és a Honeybees, most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:46. Hello, M3-as autópályán közlekedőknek kapcsolják a világításon, az esőfüggönyben nincs hátsó világítás, írja a kacsintgatós autós, ez fontos lehet. M3-ason egyébként a főváros felé, ahogy hallották, az ecsédi pihenőhely előtt két személyautó kamionnal ütközött, a 66-os kilométernél egyetlen sáv járható, 5 kilométeres a kocsisor. 31-es főút Mende és Sűsáv között két személyautó karambolozott, a 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak nagy kerülővel lehet még hozzá, Isaszeg felé jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1000

0: 40 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hú.
5: Plastikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, este 8-tól Abaházi Presszó, most viszont indul a 2 órás retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön a legelején a hírek után Cindy Lauperrel. Én ezzel a zseniális dallal búcsúzom, már a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
2: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
8: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Decemberre elkészülhet az új digitalizációs stratégia. Veszélyes kártevő jelent meg Magyarországon. Elvétve lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája, ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar. Egyébként mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Újabb Ukrajna felül érkező drón csapódott be Romániában, személyi sérülés nem történt. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet mintegy 4 percig repült az ország légterében, majd Szucsiava megyében zuhant le. A hatóságok lezárták a területet, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Világbajnok lett Szalai Fanni, a 18 éves magyar triatlonos aranyérmet nyert a juniorok versenyében a spanyolországi Pontevedrában. Szalai az előző két világbajnokságon ezüstérmes volt, ezúttal azonban végigvezetve magabiztosan győzött 59 perc 21 másodperces idővel. A magyarok közül Kropkó Jászmin is remekelt, ötödikként ért célba, Szász Csenge a 12., Miszlai Mira pedig a 21. helyen zárt. Felhős időre készülhetünk holnap, no és 17-21 fokos csúcsokra. A részleteket azonnal mondom. Észak-nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban még maradhatnak felhős körzetek. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Kora reggel általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az északi völgyekben azonban ennél hidegebb is lehet. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre helyenként futózápor kialakulhat, délután 17 és 21 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leálló sávon továbbra is dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Ugyancsak az M3-ason átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-es és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Új terelést építettek ki a 60 nyugat csomópontnál is, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávon haladnak a járművek, tudósít az Útinforma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Csütörtökönként mindig rengetegen vannak a kívánság műsorban. Jó ég a megmondhatója, hogy vajon miért pont ez az a nap a héten, amikor önök a legaktívabbak, de én állok el.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: kedve.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Stúdium. Itt van újra a kívánságműsor, az a két óra, amiben a retro hallgatói játsszák a főszerepet, hiszen önök üzennek azoknak, akiket igazán szeretnek. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Kismi Pászilona vagyok, és a férjemnek szeretnék egy szép számot küldeni.
0: Igen, hogy hívják a párját?
1: Ferenc.
0: Mit szeretné üzenni neki? Mik azok a kedvességek?
1: Jó munkát kívánok neki, és nagyon szeretem.
0: Jó, mi a párjának a foglalkozása?
1: Hát most jelen pillanatban koszorút köt.
0: És mikor szokott hazaérni így hétköznap esténként?
1: Már ott van, most hallgatja a műsort.
0: Ja, értem. És mik az esti program lehetőségek, amikor így együtt találkoznak otthon végre a munka után?
1: Hát, vacsora, tévézés, filmnézés, ilyesmik.
0: Jó, akkor nagyon-nagyon jó szórakozást önöknek.
1: Köszönjük szépen, köszönöm.
0: Én is a hívását, a Smash Mouth slágerével köszöntöm önöket. Ez az All Star a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Kedés, amikor elindul a kívánság műsor, sokan szeretnének bejutni, hogy üzenjenek a szeretteiknek. Legyen szó névnapról, vagy szülinapról, házassági évfordulóról, vagy akár arról, hogy valakivel békülni szeretnének. Én segítek, csörögjenek ide, és megoldjuk. Jó estét!
1: Jó estét kívánok!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Balázs Julianna vagyok.
0: Honnan telefonálsz, melyik településről?
1: Gödöllőről.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Az anyukámnak.
0: Mutasd be őt is, légy szíves, mi a keresztneve?
1: Kinga.
0: Mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Nagyon szeretem.
0: S van rajta kívül valaki más is, aki kaphatja még a következő dalt?
1: Igen, a testvéreim.
0: Jó, sorold fel őket is, légy szíves, mutasd be nekünk a tesóidat.
1: Dani és Barney.
0: Oké, nekik mit üzennél?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Aranyos vagy, és milyen napod volt? Mi volt benne a legjobb? El tudod mesélni nekünk?
1: Hogy kimáztam a lovardába.
0: Ezek szerint ez a hobbit, hogy lovagolsz?
1: Igen.
0: Örülök neki, és ezt meddig lehet csinálni? Úgy értem, hogy télen abba kell hagyni, vagy egész évben üzhető ez a sportág?
1: Mindig kint vagyok, minden héten kétszer.
0: Azt, amíg télen is?
1: Igen.
0: Ó, azt hittem, hogy ez egy olyan dolog, amit így be kell fejezni, és tavasszal újra indul, de akkor ezek szerint sokkal keményebb fából faragtak téged is, meg a lovacskákat is. Köszönöm, hogy hívtál, és meséltél a kis életedről. Diana King, nektek én

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta. A jó hír az, hogy bejutott. Miben tudok segíteni?
1: Halló, jó estét! Emilia vagyok Szekszárdról.
0: Üdvözöllek, kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Az anyukámat, akit egy évben körülbelül kétszer szoktunk meglátogatni. Németországból szoktunk hazajönni hozzá, és meg szeretném lepni az egyik kedvenc számával.
0: Jó, és őt hogy hívják, mi a keresztneve?
1: Ő is Emilia.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, jó kívánságok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Csak szimplán annyit üzenek neki, hogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindig, és ígérje meg ezt nekem, és hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem őt.
0: Csepregi Éva énekli el a meglepetés lágert, ami a cseresznye a tejszínhab tetején a kedves gondolatok szavak után. Ez a Párizsi lány.

0: Hey, Johnny.
1: Hívja
2: és üzenjen a kívánságműsorban.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Műsorajánló.
1: Rock City!
2: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
0: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
2: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
3: Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
0: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
0: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City!
2: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
3: Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
1: Rock City!
2: Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A kívánság műsorban, parancsoljon.
1: Jó estét, én Rók Antal vagyok, Nagykörös Tónyom. Nagyon sok boldog névnapot kívánok Nersikének, Nagykörösre, meg az összes barátaimnak, meg a rokonaimnak, meg a hallgatóknak.
0: Mit szeretném üzenni a szeretteinek? Mik a jó kívánságai nekik?
1: Hát, hogy köszönöm szépen, hogy segítettek talpraállni nekem, hogy itthon vagyok megint Nagykörösön, és jó egészséget kívánok mindenkinek, meg önnek is.
0: Köszönöm szépen, Elkél, többen is betegeskedtek. Körülöttem, holnap is találkoztam volna a barátaimmal, de sajnos lemondták, mert hogy gyengélkednek, nincsenek jól, megkezdték a szezont, ahogy az lenni szokott rögtön egy megfázással. Hát majd isszuk a mézes teát, meg szedjük a C-vitamint, aztán meglátjuk, hát ha sikerül kitolni ennek a bizonyos megfázásnak az időpontját. A teljes szezonban úgysem lehet elkerülni. Ágnes Vanilla énekel, ez a kívánságműsor.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Szia Iza, szeretnék kérni szuper jó számot Simon Anitámnak. Üdvözlettel, Krisztián Dunaújvárosból. Hello Izus, Ágnes vagyok. Kérek szépen egy számot a férjemnek Andrásnak, mert nagyon-nagyon szeretem. Léci, olvasd be, Paléból írok most neked, ez Baranya megyében van. Hello Izus, Edinának hívnak. Most megyünk haza a kollégámmal a munkából, Jenővel. Szeretnék egy szuper jó pörgős dalt a nap végére, hogy jobban teljen a hazafelé út. Küldjük mindenkinek, aki hallgatja a rádiót, és mindenkinek, aki az M4-es autópályán dolgozik. Ők a kollégáink, puszi, és ahogy mondtam, az aláírás, Edina, kedves Izabella, drága feleségemnek szeretnék küldeni egy szuper jó dalt, Lepsénybe menne a nóta, Natáliámnak. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Szia, Kovács Nimród vagyok.
0: Szia, honnan telefonálsz nekünk?
1: Szentendréről.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: A papámat.
0: Neki mi a keresztneve, mutasd be, légy szíves.
1: Zoltán.
0: Oké, és mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Nagyon szeretem, sok kitartást a munkához neki, és nagyon szeretem őket igazából enni.
0: Jó, nagyon cuki vagy. Mikor szoktál találkozni velük hétvégén? Te mész, vagy azért annál ritkábban?
1: Nagyon messze laknak vidéken, 120 kilométerre innen. Néha nyári szünetekben, szünetekben.
0: Jó, akkor kívánom, hogy mielőbb találkozzatok, és amikor meglátogatod a papát, akkor mik szoktak lenni a kedvenc programjaid együtt? Mit szoktatok együtt csinálni?
1: Ott vannak kis kutyák, ott szoktam egy kicsit velük játszani, meg a szomszédnál mindig születik egy, vagy egy macska, vagy egy kutya, azokkal szoktunk játszani, megnézzük őket mindig.
0: Örömmel hallom, hogy szereted az állatokat, nekem is van egy mentett cicám, 16 éves, és nagyon remélem, hogy még legalább 10-15 évig velünk lesz. A Los Lobosszal leplek meg téged és a papádat is, jön a Come On Let's Go a hírek után. A Kívánság műsorban a retro leginteraktívabb műsorában pedig a 0620-22-22-122-es számon érnek el a hírek után is.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risto Évi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fővő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
3: Rádiókonyha.
2: Rádiókonyha.
3: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondlak.
2: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
3: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
4: Aszta, ez mi volt?
5: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
4: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
10: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Baktériumölő vírusokkal vennék fel a harcot a kórházi fertőzésekkel szemben. Főleg keleten maradhatnak felhős körzetek. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok 4 részletben. Összesen 20 ezer forintot utal nekik az év végéig a Magyar Állam Kincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek eddig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
17: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
16: Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét Baranyában. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Az új esetek miatt nőtt a járványügyi kockázat, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a házi sertés állományokban jelentős kárt okozhat. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Észak-nyugat felül csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban maradhatnak még felhős körzetek. Keleten néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat majd. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a már kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Holnap a közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le is felhajtóágát is lezárták. Ez ugyancsak az M1-es autópályán van. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Tudósít mindezekről az Utinform.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Levente feleségének Vikinek szeretne küldeni egy slágert a kívánság műsorban azzal az üzenettel, hogy köszöni szépen, hogy estére megfőzte meglepetésként a kedvencét. A csilisbabot, jó étvágyat nektek a vacsorához! Jön a Los Lobos és a Come On Let's Go!

0: Rádió. A kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Itt várom a hívásokat. Gondolják végig, hogy ma kit lepnének meg, mik azok a kedves gondolatok, amit neki vagy nekik szánnak, és aztán forduljanak hozzám bizalommal. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Szegőné Molnár Andrea vagyok. Szeretnék kérni egy dalt, hogyha lehetséges.
0: Igen, kit szeretne meglepni vele?
1: Igazán a magyarországi családomat, a férjemmel gondoltam, aki elhunyt 2 éve.
0: Ó, értem, nagyon sajnálom. Azokat legyen szíves felsorolni, akik itt vannak velünk, és akik kaphatják a következő slágert.
1: Kati, Ricsi, Klári, Péter, Gabi és a többi magyar családom.
0: Jó, mit szeretne üzenni a szeretteinek néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánna?
1: Köszönöm a támogatást, amit kapok tőlük, és mindenkit nagyon szeretek.
0: És mikor tudnak legközelebb találkozni? Mi az elképzelés?
1: Az elképzelés az az, hogy jelen pillanatban Budapesten vagyok, de én már 50 éve nem élek itt volt. Egyfolytában együtt vagyunk másfél hónapja.
0: Világos, akkor most van itthon látogatóban. Hát akkor kívánom, hogy teljen nagyon jól ez az idő, legyen egy csomó-csomó szép emlékük, amire később jól esik majd visszagondolni. Ákos önöknek énekel. Ez a Minden, ami szép volt.

0: 7 órás esti kívánságműsorunk 8-ig az Abaházi Presszóig tudnak üzenni a szeretteiknek. Ha úgy van, akkor meg is tudják őket köszönteni névnapjuk vagy születésnapjuk alkalmából, de nyilván nem kötelező, hogy legyen egy ilyen speciális nap. Bőven elég, ha valakinek elmondanák, hogy mennyire szeretik. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Anyukámnak szeretnék egy számot küldeni.
0: Jó, mutatkozz be te is, és mondd el kérlek, hogy őt hogy hívják.
1: Én Tázsó Pikatica vagyok, és anyukám Kovács Klára.
0: Rendben, honnan telefonálsz, melyik településről?
1: Sopron.
0: Mit szeretnél anyunak üzenni néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Ugye ma van a szülinapja, és hogy boldog születésnapot kívánok neki, és hogy nagyon szerettem, és sok ilyen élményben legyen, még részünk.
0: Jó. És hogyan ünnepeltek személyesen? Készítettél neki valami kis apró ajándékot esetleg?
1: Igen.
0: Mi az elmesélet, hogy mit csináltál?
1: Igen, tehát egy ilyen agyagból csináltam neki kutyánkkal egy ilyen kis kapkötőtartót meg.
0: Jaj, de klassz, nagyon ügyes vagy. És a kutyust hogy hívják még annyit, ha tudjak meg?
1: Rugó.
0: És milyen kutyus a Rugó?
1: Csivava.
0: Egy csivava, oké. És kik vannak még a családban? Mert küldjük el nekik is még akkor a következő slágert. Tehát van anyu, vagy te, és még Rugó?
1: Igen, apukám, és van két testvérem.
0: Jó, és őket hogy hívják?
1: Pingicer Arnó és Pingicer Nóra.
0: Rendben, és ki van még? Vagy mindenkit felsoroltunk?
1: Hát még vannak jóvaink, cicáink, meg még kutyáink.
0: Asztal! Akkor ez egy egész állatfarm szinte. Jó, köszönöm, hogy mindezt elmesélted nekünk. Jön az ajándéksláger a kívánságműsorban, ez a Train és a Drive-by.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro

0: Rádió, de továbbra is a kívánság műsor. Szeretettel várom a hívásaikat a 0620-22-22-122-es számom.
1: Jó napot kívánok! Számot szeretnék kérni fiamnak, Dávidnak.
0: Igen, én kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Én Katalin vagyok.
0: Jó, legyen kedves megfogalmazni a jó kívánságait, a szép gondolatokat Dávidnak.
1: Nagyon-nagyon sok örömet, boldogságot kívánok neki.
0: És mi az apropó, ami miatt pont ő rá gondolt?
1: Kicsit eltűnt.
0: Igen, semmi gond. Mi az apropó, ami miatt pont ő rá gondolt?
1: Egyértelmű fogyatékos fiúcska. És nagyon szereti az Izabellát.
0: Ó, nagyon kedves, köszönöm. De születésnapja van, vagy csak úgy telefonált most, hogy megörvendeztessük?
1: Igen, már régóta szereti.
0: Csak úgy, oké, és akkor most meglepjük őt majd egy szuper jó slágerrel, így a végére üzenne még neki valami kedvességet?
1: Hát nagyon-nagyon sok erőt, egészséget.
0: Jó, én hasonló szépeket és jókat kívánok önnek is. A gyermekének pedig egy barátkozós slágert választottam, ez a Queen és a Friends Will Be Friends, vagyis a barátok mindig barátok maradnak.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

Kedves SMS-t azt írja, szia Izabella, a nyár végének egyértelmű jele számomra, hogy a főbérlőm kutyuskája nem az udvar közepén éjszakázik, hanem a teraszomon, a fotelemben. Livia azt írja, hogy a főbérlőjének szeretne most küldeni egy szuper jó slágert, és hát igen, én is éreztem tegnap, hogy itt az ősz

0: Marianna.
1: Jó, melyik településről telefonálsz nekünk?
0: Budapestről.
1: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
0: Hogy nagyon szeretem.
1: Jó, és mesélsz picit a mai napotokról, hogy mit csináltatok ma, merre jártatok, mi volt a programod, hogy érezted magad?
0: Hát én igazából beteg voltam, úgyhogy otthon feküdtem, és ennyi.
1: Uh-huh. De amúgy akkor suliban lettél volna?
0: Igen, csak most beteg vagyok.
1: Jobbulást kívánok. Mi történt veled? Megfáztál?
0: Igen, igen.
1: Jó, és anyu ápolt otthon, vagy neki mennie kellett dolgozni?
0: Anyu ápolt otthon.
1: Jó, figyelj, rajta kívül kik azok, akik még kaphatják a következő slágert, kik még a családtagok?
0: A bátyám Domi, a öcsém Bálint, és apukám Szirher Peti.
1: Mindazoknak, akiket felsoroltál, Michael Jackson énekel, neked mielőbbi teljes felépülést.

0: Hajni, szeretnék kérni egy szuper jó zenét Siófokra. A patyolatban dolgozó kolléganőmnek, Lizinek üzenem, hogy ő a legjobb kolléganő a világon, és örülök, hogy vele dolgozhatok. Köszönöm szépen. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Szia! Egy számot szeretnék kérni a páromnak, a nővéremnek, és a húgomnak, a bátyámnak, édesanyámnak és saját magamnak.
0: Azt mondd el kérlek, hogy téged hogy hívnak, mi a keresztneved?
1: Andrea.
0: Jó, és mit üzennél néhány mondatban a szeretteidnek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem őket. Jó munkát kívánok nekik holnap.
0: Egy szuper jó kis energikus sláger gondoskodik arról, hogy könnyen kipattanjanak az ágyból holnap reggel. Ez a Bananarámam és a Help.

0: köszöntöm Önt is a kívánság műsorban, vagy téged, hogyha tegeződhetünk. Szia, miben segíthetek?
1: Szia, szeretnék kérni egy dalt Csacsi anyutól, bár mostanában kicsit bonyolult minden körülöttünk. Szeretném azt mondani, hogy nagyon szeretem, és ő a legfontosabb nekem.
0: Jó, figyelj, csak nem volt érthető egyáltalán, hogy kinek szeretnél slágert küldeni.
1: A Csacsi apónak. Párom, egy bonyolult párom.
0: Jó, honnan telefonálsz nekünk, melyik településről?
1: Kecskemétről.
0: Rendben, tehát akkor összefoglalom. Csacsi anyu Kecskemétről, Csacsi aput szeretné meglepni. Adam Lambert nektek énekel.

0: Mária SMS-ével zárul a kívánság műsor. Kedves Izabella, nagyon remélem, hogy a táncnak nincsenek káros mellékhatásai, mert én ezt nyomtam most is a jó zenékre végig a kívánság műsor alatt. Örülök neki, hogy jól érezted magad, Wolf Kati, akkor neked is énekel, és minden olyan retro hallgatónak, aki végighallgatta ezt a két órát, és esetleg még üzent is a szeretteinek. Szuper volt önökkel ma is a kora este, most átadom a terepet az Abaházi Presszónak, mi pedig holnap találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Rock City!
3: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
1: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
1: a napi több mint 100 000 forintos célnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City!
3: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
6: Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben.
3: Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: Ismét emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Újra próbára tehetik táplálkozási tudásukat a diákok. Főleg keleten eshet. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízben országos szinten ugyan stagnálás mutatkozik, vannak azonban települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Budapesten, Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron volt kimutatható a vírus jelenléte. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
8: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
7: Újabb Ukrajna felül érkező drón csapódott be Romániában, személyi sérülés nem történt. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet mintegy 4 percig repült az ország légterében, majd Szucsjava megyében zuhant le. A hatóságok lezárták a területet, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Felszakadozik a felhőzet, keleten azonban hajnalban még maradhatnak borultabb körzetek, és kisebb eső zápor is kialakulhat. Reggelre többnyire 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk. Az északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. Holnap változóan időnként erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A Dunától keletre elszórtan egy-egy futó zápor is előfordulhat. A délutáni csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kőhalmi Zoltán a mai vendégem.
2: Te ott állsz, mint egy DJ? Ja, te vagy a pultos?
1: Igen.
2: Oké, értem már. Könnyű átélnem, be kell vallanom ezt a pultnál ülést.
1: Szevasz, hello.
2: Hello, hello, köszöntöm a hallgatókat.
1: Azt mondtad, hogy könnyű átélned azt, hogy én egy pultos vagyok, te pedig ülsz a pultnál.
2: Ültem sokat presszópultnál, sőt egy időben kifejezetten presszókban éltem és alkottam.
1: Mit szerettél azon a hangulaton?
2: Hogy egy kávéval vagy egy teával el lehet ücsörögni órákig, és békén hagynak. Voltak ilyen helyek.
1: Békén hagynak? Hát azt gondolnám, hogy a presszokban azért élet van. Jönnek, mennek az emberek, beszélgetnek.
2: Ó, voltak nekem ilyen nagyon különleges helyen. Volt egy hely, ahol a fönn a galérián egy külön nappali szoba volt, és oda fölmentem, és ott nagyon ritkán megkészül, kérek-e még egy teát. És aztán utána kigolyózták szerintem a mafiózók onnan a tulajokat, évekkel később találkoztam velük, és beültem az új vendéghez, és mondták, hogy hát szörnyű, hogy mik vannak, majd bejönnek emberek, és ücsörögnek egy teával óráig. És akkor úgy éreztem, hogy nem engem várnak, onnan el kellett menni. Meg nem tudom, volt egy ilyen időszakom, hogy elindultam egy jegyzetfüzettel, és akkor az ihletre vártam, és akkor beültem, ide-oda sétálgattam, de hát aztán az évek alatt kiderült, hogy igazából egy helybe kell ülni és dolgozni. Akkor alakulnak a dolgok.
1: A presszó az azért volt, mert akkor voltak kicsik a gyerekek, állandóan hangzavar
2: nem,
1: volt?
2: Nem, akkor vagy... még gyerekek se voltak. Én akkor ilyen még hányatatott sorsú építészhallgató voltam, és vagy ilyen egyéb presszóba próbáltam írni, vagy a többi építésszel próbáltam elütni az időt, amíg az előadások tartanak sörözőbe, ahol szintén kávét fogyasztottunk.
1: Nagyon nehéz elhinni, hogy kávét és teát kértél csak.
2: Volt olyan időszak, hát aztán igen, voltak más ilyen időszakok is, de azoknak is már vége igazából. Tehát nem vagyok már egy se bulibáró, sem nagy helylátogató, tehát most már akkor ülök be, hogyha valakivel találkozni kell, mint veletek. Mondjuk írtam könyvet, akkor újságírókkal kell beszélgetni, akkor már gondolkodni kell, hogy ne ugyanoda hívjam a harmadik embert, hanem találjak egy másik helyet, de általában ilyen törzsvendég vagyok, tehát megszeretek egy helyet, és akkor ott megvan az én asztalom.
1: Figyelj, ha ez tetszik, akkor ide visszajöhetsz.
2: Oké.
1: Vannak törzsvendégeink, rendszeresen
2: járnak. Kérem.
1: Az érdekes, hogy mondod, hogy bulibáró, hogy téged viszont azt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen hangos zene szól, és akkor te ott bulizol. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk tömeg van, sokan vannak, és te a haverjaiddal ülsz valamelyik sarokban, vagy akár a pultnál, és beszélgettek.
2: Házi buliban, a konyhában, szigorúan. Aha. Konyhában, kabátban, ez voltam én sok éven át.
1: De miért? Ja, mert hogy ki kell mindig menni rágyújtani.
2: Nem lehet tudni, hogy mikor kell távozni, egyrészt.
1: Meg nem teszik a kabátot, nem
2: megmelegszik még az ember, tehát hogy az mindig egy idő volt, hogy én azt úgy eldöntöm, hogy nekem jó itt. És ugye, mivel a fontos dolgok a konyhában történnek általában, tehát nincs hangzavar, értelmetlen hangzavar, amit általában bent tesznek az emberek. Ital ott van, és ott mindig megfordul mindenki, tehát az érthető törzshely. Egy lakásban egyébként is a konyha. A kabát meg az úgy adódott, tehát én ilyen jöttem-mentem. Egy darabig szemben nagyon hasonlítottam a Bruce Willisre a hatodik érzékből, csak ő ugye halott. 9. évben az egyetemen. Csak így vonszoltam magam a helyről helyre, próbáltam irogatni, és...
1: De ezt ültem. Te érezted, hogy hasonlítasz Bruce Willisre, vagy ezt mondták neked mások?
2: Hát volt egy szakadt fekete kabátom. És volt egy kalapom, képzeld el, volt egy kalapos korszakom, amit a Fábrisanyitól kaptam, megmagyarázhatlanokból, és én hordtam is, és onnan tudom, hogy 23 éves voltam, mert valaki megkérdezte az utcán, hogy hány éves vagy, mondtam 23. 53-nak nézel ki, ezt mondta.
1: Ja, a kalap miatt?
2: Igen.
1: Én azt látom, hogy te kortalan vagy. Nagyjából
2: jaj, de kedves vagy. Eleinte néztem ki nagyon rosszul, és most kezdek annyi idős lenni, mint aminek mindig kinéztem. Valahogy így lehet.
1: Engem ez a haj, ami most van a fejedem, vagy nincs, az most meglepett. Valamennyi hajad mindig volt.
2: Igen, ezt
1: most
2: még nem látják a hallgatók.
1: Igen,
2: de...
1: hát egy ilyen kis 1 centis, 2 centis. Egyformán rövid mindenhol.
2: 7 milliméter egészen pontosan.
1: Én kérek elnézést a tévedésemért.
2: De hát ugye már napok teltek, ezt ki kéne számolni, hogy most mennyi. De minden esetre ez egy Covid tudomány, ugye, hogy a rendetett fodrászhoz járni, meg minden le volt zárva, és kellett valamit csinálni magam, és megpróbáltam, és rájöttem, hogy fantasztikus. Tehát, hogy értelmetlen adtam ki rengeteg pénzt, és mentem át az utca másik végére, aggódtam, hogy odaérek időbe, és olyan barbershop volt, hogy azt mondták, 5 percet később, így már nem tudjuk elfogadni. A pultos lány volt ilyen, a recepciós volt ilyen kemény, és aztán utána én mindig a srácsal megbeszéltem, hogy majd akkor 5 percig kevesebbig vágja a szakállamat.
1: És akkor ezt most már te vágod?
2: És hogy én magamnak vágom, ugye, praktikus, és rájöttem, hogy nem véletlenül néz ki így minden rendszergazda. Mert praktikus.
1: És mit csinálsz a megspórolt pénz, amit nem a barbershopba viszel?
2: kávét veszik rajta. Sok helyre ezt önéletőre beleírom, hogy szabad idejében kávét főz. Ez vagyok én.
1: Hány kávét iszol egy nap?
2: Nem tudom. Mindig a következő. Tehát a kérdés értelmetlen, hogy hány kávét, mert mindig a következő. Hát sokan, nagyon. Meg is meg fognak ijedni a hallgatók, és írnak, hogy ez nem egészséges, de hát ilyen 10 fölött biztos van.
1: De van kedvenc kávét?
2: Nincs, én nem vagyok egy ínyenc. Tehát ha rá van írva, hogy kávé, sőt, talán csak egy K meg egy V betű is elég, akkor én azt mondom, hogy akkor elhiszem, hogy kávé. Tehát volt olyan hely, hogy egy hétig mentes kávét ittam, és nem tudtam róla, de amíg nem szóltak hozzám, ugye, az olyan placebo hatás volt. De a szokás, hogy én ezt csinálom...
1: De nem a koffein miatt iszod.
2: Otthon egy szörnyű löttyöt készítek, és azokat öntögetem szét, hogy minél többet tudjak.
1: Instant is lehet? Az is?
2: Bármi lehet. Lehet, ez szörnyű, tehát nem ennek kéne kiadni magam valószínűleg, hanem egy ínyeznek, de ezzel töltöm az időmet, hogy gondolkodom, kávét iszom, sajnos megint dohányzom, és amíg nem indulok el fellépni, addig így születnek a tréfák a fejembe.
1: Viszont így, hogy te bármilyen löttyöt megiszol kávénak, és így dicséred meg a mi kávénkat, ez így nevér sokat.
2: Hát ez nem kell volna elmondani előre, igen, nem kell volna elmondani előre, de azért érzem a jó kávét, úgyhogy ez jó kávé.
1: Jó. Egy kulisszatitkot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Igen?
2: Közben gondolkodtam, hogy én szerintem nem véletlenül vagyok a retro rádióba, tehát én mindig is a koromnak megfelelően öltözködtem, és ez a 80-as évek.
1: Tényleg, ez egy jó visszatérő poénak.
2: Tehát, illetve hát anyám félretette a ruháimat, és ugye a 70-es években bármelyik tudtam öltöztetni a gyerekeimet, tehát kicsit retro ember vagyok, igen.
1: Hát igen, mondjuk nehezen tudnálak elképzelni egy ilyen szakadt farmerben, ami a boka fölé ér csak. És
2: igen, igen, a televízióban is én vagyok a műsorunkban az öltönyös ember, vagy az akós ember, de az is inkább azért lettem, mert ott mindenáron a legelső sztálisztunk ilyen nagyon fiatalosra akart öltöztetni mindenkit, szélcsök is teszkás fiúknak, ami annyira távol állt tőlem, hogy akkor mondtam, akkor inkább az akó felé lépek el, és aztán ez maradt.
1: Ez, hogy az embernek akkor ezek szerint van valamiféle stílusa, az jó. Most az teljesen mindegy, hogy milyen, de az a sajátod, tehát hogy felismerhető. Nem
2: hát minél kevésbé mintás, minél kevésbé rikító, tehát ott azért el tudod képzelni, hogy ott jöttek, mentek a stylistok, és a Sodeklub öltözőjébe ott megfordult egy-két ruhadarab.
1: Emlékszem, tehát, nagyon szépen néztetek ki sokszor.
2: Ők, és mindig... ők hangsúlyoznám. Tehát én rajtam nem volt Miki Egér mintás ing, és Pál
1: Lafár sem. Igen, a kollégák ezt mindig szóvá is tették, hogy ez nem az ő ruhatáruk, ezt a
2: stylistot. Nincs, hogy letepernek és rád húzzák. Tehát ez szerintem nem lehet kényszeríteni az ember. De
1: akkor legtöbben zöldfülűek voltatok. Hát azt gondoltátok, hogy ő ért hozzá, hát ő a stylist, hogy kell kinézni a tévében.
2: Én megyek ki benne a kamerák elé. Tehát volt olyan annyira kemény korszakom, hogy azt mondtam, hogy azt dönteti el, hogy ezt a felső gombot begombolom-e, és amúgy hoztam a sajátomat. De most már az utóbbi években egy nagyon jó kis csapatunk van ebben a szempontból, és tudják már az emberről, hogy ki mit hajlandó fölvenni. Eleve olyan ruhákat hoznak.
1: Rosszul is néz neki, majdnem csúnyábbat mondtam, hogy ha nem tudnák, hogy te ki vagy te, és hogy mi a stílusod. De azt tényleg mondtad, hogy mintanélkül nem is emlékszem rá, hogy láttam volna rajta
2: nem,
1: bármit.
2: Ahogy a
1: koponyás pólót.
2: Ahogy a kispál énekli, nem írok semmit magamra. Volt ez a klasszikus.
1: Na azért mondtam, hogy valami kulisszatitkot szeretnék elárulni, mert ezt most elmondtad nekem, csak nem tudom, hogy beemelhetem adásba, hogy itt adás előtt is, amikor beállítottuk a mikrofonokat, te hát bebeszélted magad. Tehát, hogy ilyen számokat mondtál azért, hogy bejárasd a szád.
2: Igen, igen. Nekem óriási előkészületek zajlanak a fellépés előtt, ami nem látszik egyébként, vagy nem gondolná az ember mondjuk
1: hát
2: így.
1: Most nyilván, ha lennénk annyira jobban, mondanám, hogy nem mindig hallatszik ez.
2: De hallatszik, mert anélkül még durvább lenne. Hát vannak mondókáim nyilván, de én fizikai tornákat végzek az öltözőbe azért, hogy aztán kint álljak egy helyben. Tehát még merevebb lennék, hogyha nem tenném ezt.
1: Illetve... De várj, ez saját kútfőből jött, vagy ezt mondta valaki, hogy ezt így kell csinálni?
2: Hát az évek alatt mindenféle workshopokba vettünk részt, és egyszer volt egy színész, meg rögtönzős kurzusunk, remek egyébként, és ott valaki mondta, hogy ez így kell a vállat bemelegíteni előtte, és azóta én úgy csinálom. Tehát én ezekre szeretek kapaszkodni az ilyenekbe, és szeretek biztosra venni mindenbe. Tehát én egy olyan jó felszerelt haknibőröndel érkezem, amiben minden van. Most a 2.0-as haknibőröndömben már tényleg minden van.
1: Mi a minden?
2: Bármi, ami történhet, arra én fel vagyok készülve. Tehát így jöttem rá, hogy a nőknek miért van ugye a táskájában minden.
1: Várjál. Elképzellek téged, ezerszer láttalak, sajnos élőben még nem láttalak a színpadon, de a tévében már nagyon sokszor. Ott állsz kezedben egy mikrofon.
2: Igen, élőben ez egy nadrág, egy ing, egy cipő, mikrofon. De ezek ugye bármi történt, tehát a varrókészlet, a hónaj hajszárító, a vasaló, vasalódeszka volt régebben nálam, most már gőzölővel dolgozok, úti gőzölő, ajtókitámasztó, hogy kinne ragadjak, amikor cigarettázok. nem tudom, emlékszed a Birdman című butaságra. Tehát nem. Azt nem színpadi emberek csinálták. Van egy jelenet, amikor a sztár kimegy cigizni a fellépés előtt, és kizárja magát. Nem tudja, és körbe kell menni egy szál alsó gatyába az utcán, és megy be. Na hát ilyen nem történik színpadi emberre, vagy velem legalábbis, mert egy nem megyek ki cigizni 5 perccel a kezdés előtt a alsó gatyába, mikor jelenésem van. Ha kimegyek, szólok, hogy kimegyek, van nálam telefon, van nálam ajtókitámasztó. De hogyha kimaradtam, nem megyek sehova, mert ott fognak keresni. Ez alapvető. Úgyhogy én ezt elég régóta űzöm, és van nálam minden. Hát most nem árulom el, már elképesztő új fejlesztéseim is vannak, és már azon is gondolkodom, hogy ezt valahogy meg is kell majd mutatni egyszer a közönségnek. Engem nem érhet váratlanul semmit. Én azt szoktam mondani, hogy meg ennek Szilva Lekvárral, azt mondom, hogy 5 percet kérek, és elkezdődik a műsor. Ez egy több részből kombinálható össze, olyan, mint a ródok, amit tolnak. Ez egy sminkes koffer gyakorlatilag az a szakneve.
1: Sminkelsz is?
2: Nem, de szétnyitom, és ott van minden. Tehát az rögtön már egy öltöző. Mert az igazság hozzátartozik, hogy én nagyon sok olyan helyen fölléptem, ahol semmi nem volt. Amíg az ember csinál céges bulikat, én nem csinálok már, ezt jelzem mindenkinek. Véget ért ez a korszak az életemnek, sokat öregettem benne. Ugye az teljesen kiszámíthatatlan, hogy milyen helyre, milyen társaságnak érkezel. Vannak elképzelésed egy idő után. Én már léptem föl Porosrekeszen, és öltöztem már nem egy igazgatói irodába, ami mondjuk a termelési részlegnek a sarkába egy forgószék. És így is 1000 dolog ér váltlanul, mert ráadásul ugye képes vagyok az önálló esteim, azok összetettebb dolgok, tehát kicsi színházi élmények vetítek, ott egy begyakorolt sorrend, hát önmagában azzal, hogy én van hangja és van kép, amit én léptetek, ezért egy órával hamarabb érkezek, adott esetben kellékekkel, és van, ahol nem tudni, hogy miért, vagy kiszámíthatatlan hóból van, ahol zseniális társaság van, nagyon jól felszerelt cuccokkal, lelkes csapat, és van, ahol pedig megküzdenek azzal, hogy a saját laptopjukat összedugják a saját vetítőjükkel, de azért megyek hamarabb, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Vannak olyan számaim, ahol század másodpercre akkor kell megérkezni a képnek, amikor a poént mondom. Mondjuk, hogy a közben jön rá az ember, hogy 2 másodpercet késik a léptető, akkor úgy kell mondania. Ezt mondjuk ebbe bele lehet öregedni, de vannak léptetők, amik össze-vissza késnek. Jó, hát olyan is volt már, hogy elment az áram az épületbe, és akkor negyed órát bózkodtam a zseblámpával. Tehát ezt is meg kell tudni csinálni. Mert azt kérdezte az igazgatónő, kijött, hogy akkor a művész úr visszavonul az öltözőjébe, amíg megcsináljuk, de ha ez történne, akkor a művész úr megbukott volna, mert a művész úrnak csinálnia kell tovább a sót, akármi van.
1: Innen folytassuk, ez érdekel, hogy reagálsz ezekre a nem mindennapi dolgokra. Kőhalmi Zoltán a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hűhalmi Zoltán ült be hozzám a napi 48. kávéjára. Jó, túlzok egy kicsit. Jó, a tizedikre.
2: Viszont a 20. fél kávéjára.
1: Mennyire lehet téged kihozni a sodrodból? Mi van akkor, amikor mondjuk a komfortzónádon kívül vagy? Akkor ugyanazt a Kőhalmi Zoltánt kapjuk? Ugyanúgy hát megkapjuk azt a fajta előadást?
2: Nagyon könnyen ki lehet sajnos hozni a komfortzónámból, de nem a színpadon teszem. Tehát a színpadon ott egy végtelen alázatban létezem. Ugye ott a közönségért van tényleg minden. Tehát a színpad az egy különleges tér. Minden azért van, hogy a műsor jó legyen.
1: Na de hát ott történhet meg az, hogy elmegy az áram,
2: igen,
1: és másképp
2: működik. Hát én ott sem készülhetek ki, akkor én vagyok a vicces srác, aki erre is előrántja a következő tréfákat. De hát nyilván az évek alatt lettek is ilyen tréfáim, meg jönnek is. Én nem szeretek rögtönözni, de tudok, mert pont azért nem szeretek rögtönözni, mert én szeretek kicsi szólni dolgokat, szeretek a végsőkig szöszmötölni azzal, hogy néz ki egy est. Viszont az is igaz, hogy bármi, ami ott történik, azt meg erőn felül értékeli a közönség, mert nagyon szereti azt az élményt, hogy most valami csak neki, csak itt, csak most történt. Tulajdonképpen sokkal könnyebb akkor megnevettetni az embereket, furcsa mód, mert akkor szeretik ezt az egész furcsaságot, és nagyon könnyen nevetnek.
1: Tehát akkor mindig hagysz is magadnak teret egy-egy előadásban, hogy legyen benne improvizáció?
2: Mindig úgy megyek, hogy veszem föl magam, már képes vagyok kocsiba hazafele visszahallgatni az előadást.
1: Reggel mindig felveszed magad?
2: Hát igen, egyébként igen. Szinte mindig.
1: Most megy a felvevő? Bármikor... Most nem
2: megy. Jó, hát megy egy felvevő, majd elkérem.
1: De már hazafele. Majd
2: fölveszem kazettára adásra.
1: De ezt egyedül csinálod, vagy van egy tímer?
2: Van egy kedves szerkesztő, a Szabó Marci barátom, aki egészen meghökkentő módon az alkalmazottamból lett a főnököm. Ezt nem kevesekkel történik, úgyhogy engem nem fokoztak le közbe. Az én mindenes inspirátor, krónikás, személyi edző, pszichológus, minden volt ő mellettem egy időben.
1: Személyi edző?
2: Képzeld el, hogy ő jött velem folyton egy időben, és kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és egyébként egy polihisztor, aki színházi ember is, jött velem állandóan, macerált, hogy írjak, macerált, hogy kipróbáljam azt, amit írtam. Ő hallotta legtöbbször, már jegyzetelte le, és már hazafelé úton a következő esten ötleteltem, és írta a laptopba. Tehát, hogy folyton együtt voltunk, és aztán ezt olyan jól csinálta velem, hogy elkezdték másokkal is csinálni. Tehát önmagában az, hogy van valaki, aki átnézi, amit írsz, a dolgaidat, és egy új irányt ad neki, vagy kitalálja, hogy lehetne másképp. Ez nagyon hasznos, és akkor elkezdte másoknak is csinálni, és aztán megüresedett a Duma Színháznak a művészeti vezetői posztja, és azt megpályázta, és most ő azt. Az egyik héten vasalta az ingemet, a másik héten már a főnököm volt. Úgyhogy ebből nagyon sokat segít. A hetente egyszer másfél órát Skype-on átbeszéljük, amit azon a héten írtam, vagy amit fellépéseken előjött, és fejleszteni lehet.
1: Mennyire fontos egy külső fül, vagy egy külső szem? Hát azt gondolom, hogy ennyi idő után van annyi tapasztalatod, hogy tudod, hogy mi működik, mi nem.
2: Azt, hogy mi működik, azt senki nem tudja. Azt senki nem tudja előre. Ezt nálam sokkal nagyobb humoristák is így gondolják. Egy kegyelmi állapot az, hogy bennünket ennyire szeret a közönség, és van annyi fellépésünk, hogy folyton tudjuk nap mint nap színpadra vinni az anyagokat. Tehát, hogy kitalálok valamit egyik nap, és azt veszem észre, hogy két hét alatt már elmondtam 8-szor, már sokkal hosszabb lett, már nem úgy van, még le se írtam belőle semmit, már alakul egy szám. Hát ezekből a visszajelzésekből dolgozik az ember egyrészt, tehát hogy sajnos bármi van, hogyha háromszor már nem nevetnek rajta, akkor az nem fog működni, valószínűleg negyedszer se. Vannak olyan vélemények, akikre, vagy olyanoknak a véleménye, akik nagyon adok, ugye hát nyilván szakmaközeli emberek, meg nyilván nagyon közeli emberek, akik ezer éve ismerik minden rezdülésemet, és én tudom, hogy őt hogy tudom megnevettetni, mondjuk a feleségem, igen, a gyerekeim, tehát ők az első közönség.
1: És ők őszinték? Vagy akkor is nevetnek?
2: Persze, hogy őszinték, Jézus Mária! Ilyeneket kapok, hát most kamaszok. Hát be se ismernék, hogy vicceset mondtam. Nagyon vicces. Ilyeneket mondanak.
1: Na, de és akkor honnan tudod, hogy most akkor...
2: A feleségem elég jó fokmérő, meg ugye hát ez egy kellemetlen tulajdonság a humoristáknak, hogy azért általában próbálgatják a poénokat. Ha valakit megnevettetnek csak úgy, akkor azt gyorsan fölírják a fejükbe, mert azért az elég feltűnő, hogyha akkor elveszi az ember a fizetet, igen, vagy telefonra fölmondja. Vannak ilyenek, lebújnak az asztalra és fölmondják.
1: Hát miért nem ciki az?
2: Hát azért van, akinek igen.
1: Mi történik akkor, amikor van valami nagyon felépített 8 perces jelenet, és akkor azt várod, hogy a végén katarzis, óriásinak kacagás, de mégsem így történik. Akkor azt
2: volt olyan,
1: könnyen elengedett? Hát az neked olyan, nem 8 perc az életedből, hanem jó volt.
2: Volt olyan, ami ugye elveszett, mert azt kell mondani, hogy ez mégse érdekli az embereket, csak engem. szerencsére lekopogom, hogy nagyon kevés ilyen van. Olyan van, hogy hopp, nem így kell elkezdeni, vagy olyan van, hogy valamiért nem értik, akkor ezt meg kell magyarázni. Meg hát van olyan, hogy nem 8 perc kell, hanem csak 4. De legtöbbször inkább, hogy mondjam, azért abban ritkán futok bele, hogy olyan borzasztó fájdalmas vicceket írok, hogy az emberek sírva fakadnak, hanem olyan van, hogy valamiért nem megy át az ötlet. Valamit nem jól mondok, van valami defekt, de azt sokszor ki lehet deríteni. De hát nagyon büszke vagyok rá, a nagyfiam mondta nyáron, a Füredi Fesztiválon volt egy dolog, ami nem működött. Én akkor elég hajlamos vagyok úgy lejönni, hogy nagyon sötéten látok mindent, ha volt egy 2 perc, ami nem úgy működött, hogy én szerettem volna.
1: Magad acidod, vagy a közönséget?
2: Magamat szidom. A közönséget? A közönséget nem lehet szidni, a közönség az közönség. Helyzetek vannak rosszak, de rossz közönség nincsen, csak rossz helyzetbe került közönség, mondjuk, hogyha fáznak, vagy fáradtak, vagy sokat vártak, vagy idegesek, vagy nem tudják, hogy mi lesz, és akkor...
1: Na mondta a fiat, hogy nem működött.
2: Javasolt egy olyan változtatást, amitől aztán működött, és bár hozzáteszem, hogy egy hónapig nem mertem ránézni sem az egész anyagra.
1: A zenészek ugye azt csinálják, hogy megírnak jó néhány dalt, abból néhány sláger lesz, és azokat előszeretettel előveszik koncertről koncertre. Egy humoristának nem biztos, hogy ugyanazok a poénok kellenek estéről estére, bár a közönség nem mindig ugyanaz.
2: Igen, ez úgy megy, hogy mondjuk a Corvinba, ahol az állandó helyünkön, ott feltételezem, hogy cserélődik a közönség, de nem ugyanazok jönnek el minden nap, ott azért illik, mondjuk nem tudom, fél évente frissíteni úgy a műsort, hogy ne ugyanazt kapja, aki beült fél éve. Tehát, hogy,
1: oké, hogy... de ha van valami nagy slágered, amire mindenki szívesen emlékszik, akkor azt úgy előveszed estére.
2: Van, hogy én is szeretem elővenni, és azt mondom, hogy van, hogy a közönség is szereti hallani egy-egy poént, amit már hallott, de azt nem szereti, hogy meghallgassa ugyanazt a műsort, amire már egyszer jegyet
1: vett. Ja, értem.
2: És azt mondja, hogy úristen, tudom, mi fog következni. Ez pont ugyanazt mondja. Ezt a zenészeknek sokkal könnyebb, hogy kifejezetten ezerszer szeretik meghallgatni azokat a számokat.
1: Hát van, hogy
2: nekem volt olyan, hogy eljött valaki, és azt mondta, hogy de hát ezt hallotta egy hónapja a rádióban, megírta nekem, és igen, én meg azt írtam neki, hogy ön olyan, mint aki elmegy egy Rolling Stones koncert, és azt mondja, hogy megjön a Satisfaction. Tehát, hogy meg ugye befejezve még az előző gondolat, ha meg vidékre megyek, bármelyik városba, ott nyilván mindig új műsort hozok. Egyébként is úgy járok, hogy körbe az országba, a 2 év alatt ér körbe egy est, akkor kerül a televízióba, és addigra kész kell legyen az új.
1: A te saját poénjaidat humorosnak tartod? Tehát, hogy te tudsz azon rögni, amikor kitalálsz valamit, és hülyére rögöd magad, hogy alig várom, hogy elmeséljem a közönség?
2: Hát igen, hát ha nem tartanám humorosnak, akkor nem gondolnám, hogy ez egy vicc.
1: Akkor hülyén kérdeztem, mert nyilván humorosnak tartod, de hogy röhögsz a saját poénjaidat először, amikor
2: belül
1: kitalálod.
2: Igen, de van egy sokkal jobb érzés, van az érzés, amikor mindjárt eszembe jut, én azt szeretem nagyon, hogy nem tudom még, kicsit olyan érzésem van, mint hogyha valahol mélyen már hamarabb megszületne a poén, és nyilván az is olyan, hogy ahogy először leírja az ember, és ránéz, kiderül, hogy lehet az még jobban, még jobban, még jobban. Nekem ezt tartott sok ideig megtanulni, hogy minden, amit leír az ember, az elején olyan könnyű azt mondani, hogy ó, hát én fejbe tartok mindent, hát itt dumáról van szó, nem fogom én ezt leírni, sőt, mondjuk a Fábri szerintem soha le nem írja a dolgait, vagy az Aranyosi, tehát ők akkor a dumagépek. Én meg szeretem a tökéletes mondatot megtalálni. És a tökéletes mondat nem úgy születik, hogy addig vársz, amíg az eszedbe jut, hanem leírod az első verziót, és írod át, és írod át. És furcsa mód, mihez leírtad, sokkal könnyebb javítani rajta.
1: És akkor, amikor mondod, sosem volt még olyan, hogy tényleg annyira vicces, hogy te is elröhögöd magad? Mert ilyen viszonylagos papufával de elő tudod adni.
2: Vagy viszonylagos papufával, de vannak olyanok, igen, amikor elsodor. Amikor elsodor, de nem szeretem. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad nekem nevetni a színpadon, nem a bohósznak kell nevetni. De van, amikor annyira abszurd a szituáció, és annyira szeretik az abszurd szituációt, vagy annyira új nekem is, vagy ott jut eszembe valami, ami aztán megkoronázza az egészet, akkor azért van, hogy elmosolyodom.
1: És ami... Na, ilyet például nem látunk tőle a színpadon, hogy így kacagsz, mint ahogy most.
2: Kacagni nem szoktam. Kacagni nem szoktam, és egyébként könnyen nevetek másokon.
1: És hogy megy előre, adod elő estéről estére ugyanazt a műsort. De van, hogy unalmas neked?
2: Hát azt nem mondom, hogy unnám. Hát egy olyan felfokozott állapot a színpadra lépés, meg a találkozás a közönséggel, hogy én teljesen elhiszem magamról, hogy először mondom. Nagyon furcsa, tehát hogy ezen nincs nagyon mit megjátszani, mert annyira nem tudom, bele tudom magam lovalni, vagy helyezni magam abba a poénba. Tehát ez az, amire azt mondják szaknyelve, hogy megkínálja az ember a poént. Bárki, bármilyen karakter megy ki a színpadra, és beszél a közönséghez, az az alap, hogy látnod kell rajta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy ezt el akarja mondani. És nyilván azt is kell játszanod. Tehát amikor én arról beszélek, hogy miért rohannak át a fekete macskák egyáltalán az úton, soha nem egy akkora probléma.
1: Igen, de tudom úgy mondani, hogy téged ez valóban érdekel.
2: Engem nem valóban érdekel, de nyilván nem húzom föl magam minden nap ezen, de ott olyan intenzitással kell mondanom, hogy ezt rögtön lássák, hogy a számukra
1: az
2: is egy fontos
1: problémája.
2: Életük problémája, igen. És ez el tud engem úgy ragadni, hogy nem számít nekem, hogy ezt már hányszor vetettem föl, meg ráadásul mindig egy új közönséggel játszom, minden feldobott labda, meg poén, azért mindig kérdés, hogy az úgy pattan-e, ahogy kell.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kőhalmi Zoltánnal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Főhalmi Zoltán a vendégem. 20 évvel ezelőtt szerintem teljesen más volt a humor, meg egyáltalán a befogadó közeg.
2: Bizony.
1: Talán nem volt ennyire PC a világ, tehát hogy mit engedhet meg magának egy humorista színpadon, az is más volt.
2: Zárjában gyorsan idefizetem, nálunk most sem PC a világ. Nem ezért kell itthon aggódni szerintem, hogy PC lenne a humor, hát azért...
1: Én azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt nem kellett annyi mindenre figyelni, hogy mit és hogyan mondasz, hogy mint most.
2: Először a tolerancia irányába kéne kicsit elmozdulni, és aztán aggódhatnánk, hogy túl PC-k vagyunk nálunk. Ez szerintem ez még nem zajlott le, ez a forradalom.
1: Tehát nem érzett humoristaként, hogy most másképp kellene hozzáállni dolgokhoz, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
2: Hát az volt az érdekes, amikor mi belekerültünk az egészbe, vagy kiálltunk a színpadra, akkor nagyon kevesen voltak olyanok, akik maguk beszéltek, és magukat képviselték. Tehát rengeteg jelenet volt akkoriban.
1: Igen.
2: És tudtam mondani 2-3 embert, aki egymaga kiállt és beszélt. Ugye a Hofi is azt mondta, hogy anyósom, azt tudta, hogy ez egy fiktív figura, tehát nem a valós anyósáról beszél, hanem ez egy színpadibb dolog volt. És azért is volt borrasztóan szokatlan szerintem, hogy mi kiálltunk a magunk teljes képzetlenségével és sutaságával, és eleinte ez is adta a báját szerintem, és teljesen szokatlan volt, hogy magunkról beszélünk.
1: És ti tényleg mindig magatokról beszéltek? Az mennyire van kiszínezve a ti történeteitek?
2: Hát én azt mondom, inkább egyszerűsítek, mint színeznék.
1: Velem is történnek dolgok, és lehet, hogy el is tudom mesélni, csak nem viccesen. És lehet, hogy ugyanaz a dolog történik veled is, csak te sokkal viccesebben tudod elmesélni, hogy mondjuk együtt kávéztunk, ez nem vicces önmagában, de lehet, hogy te tudsz belőle egy tök jó poént kreálni.
2: Kicsit másképp nézik, igen, a humoristák a világot szerintem egyrészt, másrészt meg humorista attitűdökben is sok különbség van. Én kifejezetten egy... Erre azt mondják, hogy a megfigyelő humorista vagyok, tehát, hogy a hétköznapi élet dolgait figyelem, és ezért nyilván sok hétköznapi sztorim is van. Ugyanakkor meg van egy nagyon nagy vonzódásom az abszurdhoz, és sok olyan fölvetésem van, amire meg képesek azt mondani a kollégáim, hogy ezzel is csak te tudsz kiállni a színpadra, mert más végig se hallgatnának ezzel hülyeséggel, de tőled megszokták, hogy beleásod magad.
1: Sőt, már el is várjuk tőled.
2: A tévói utagymenést. Engem ezek foglalkoztatnak. Általában, ami engem nagyon foglalkoztat, az kerül a színpadra, vagy ami fontos dolog az életembe. Elég jól visszafejthető az életem, ha elkezdenéd hallgatni az elmúlt 20 évet.
1: Emlékszel az első alkalomra?
2: Hát én hogy nem emlékezem? Nagyon is. Hát én azt kell mondjam, hogy én pár hónappal a kezdés előtt érkeztem, de úgy, hogy az volt a színpadra lépésem. Tehát én ezt mindenképpen...
1: Akkor álltál életedben először
2: a színpadon. Igen, igen, igen. És ráadásul ugye annyira a sufni tuningba kezdtük,

0: fogadni a közönség. Én azt gondoltam. És ugye én bekerülve szerzőként a rádiókabaréba, ott akkora, nem tudom, ikonok voltak, meg akkora hangok, meg akkora orgánumok, hogy ott nem is tudtam, mertem volna kiállni és megszólalni, és elkezdtük csinálni egy kis kávézóba, a Godó kávézóba, ahol eleinte három asztalnak mondtuk, remegő lábbal, és aztán meg hát nagyon gyorsan népszerű lett, és nagyon gyorsan bele is kellett tanulnunk, de hát az már egy másik történet.
1: Ahogy én emlékszem rá, hétről hétre mindig jöttek újabb arcok, és azt éreztük, hogy mintha egy ilyen gyárban lennénk, hogy humorista gyár, és akkor megint jött egy, és akkor alig vártuk, hogy akik mondjuk tetszettek, jöjjenek újra meg újra.
0: Hogy ez... Hát ez nagyon jó, hogy mindenki más karakter szerintem. Én nagyon szeretem azt, hogy sokfelől jövünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy na, ez egyféle brancs, ezek azok az egyforma fiúk, mert akár földrajzilag is teljesen más helyéről jövünk az országnak, és azt is látni kell, hogy ezzel mi együtt nőttünk bele a szakmába, együtt tanultuk meg, és azt látom külföldi példákon is, korábbi példákon is, hogy igazán mindenhol ott működik ez jól, ahol van egy humorista közösség, aki együtt kezdi ezt el, és egymást inspirálja, egymást hergedi, egymást szórakoztatja, vagy hülyíti, és abból nőnek ki a produkciók. És az a vicc egyébként, hogy aztán lemegy fölveszik a műsort, és elkezdik a tévébe adni, és akkor kapom a nézői reakciókat. Mondjuk, hogy adott esetben egy stewardess úgy érzi, hogy megbántottam a szakmás estembe, olyat mondtam. És akkor én levelezek vele.
1: De te levelezel vele, biztos, mindig?
0: Az ilyenekre igen. Ha. Ezek fontosak nekem nagyon. Inkább azt mondom, nagyon sok e-mailt elengedek, mint ti is tudjátok, az idejutásom nem volt egy túl sok üzenetváltással megoldott dolog.
1: Tehát, hogy
0: én bólintok, és van, amire nem válaszolok.
1: De e-mail előtt ülve tök jó a bólint, az csak nem
0: igen. De ha mondjuk van egy néző, akinek ilyen gondja van, azt nyilván meg kell válaszolni. Tehát az még rosszabb lenne, hogyha ezt szó nélkül hagynám. Egész jól meg is beszéltük. De ilyenkor már előre azt gondolom, hogy és vajon mennyi jós inga használó, meg horoszkóp készítő fog majd velem 3 év múlva vitatkozni, amikor éppen látni fog egy ismétlést, de előfordulnak.
1: És akkor ugyanez igaz lehet a családodra is. Nyilván nem bántod őket nagyon, de amikor arról mesélsz, hogy milyen jó lenne a gyerekeket egy marsbéli táborra elküldeni,
0: akkor ilyen. Lehet, igen. Vétójoguk van. Vétójoguk van.
1: Mielőtt elmondod a színpadon, nekik megmutatod, hogy ez lehet-e.
0: Igen, sajnos. Sajnos, mert már nagyon jó poénokat húztak ki. Feleségem is, és gyerekeim is.
1: Tehát ami már elhangzik, abból már otthon nincs probléma.
0: Ha kiderülne, akkor utólag is kiveszem, tehát ez semmiképpen nem érdekem, hogy bárkinek rossz legyen. Meg is szoktam, igen, meg szoktam kérdezni. Volt már, hogy poént vettem vacsoránál 100 forintért a kisfiamtól, nagyfiamtól.
1: 100 forintért adta?
0: Igen, de most már tudja, megnézte a nagy színpadon, és azt mondta, hogy keveset kért.
1: Nyilván tudják, hogy te mivel foglalkozol. Tehát, hogyha a közönséged azon röhög, hogy róluk valamit mesélsz, ami ugyanúgy, mint ahogy az előbb ezt megbeszéltük, talán egy kicsit el van nagyolva, akkor ők azt tudják, hogy hát apám humorista, hát miért ne röhöghetne rajta a közönség, hogy mit mond, akár rólam is.
0: Igen, de ezek nagyon érzékeny dolgok, meg hát nyilván ők megsínlették ezt általános iskolásként magát az ismertségemet, tehát ahányszor őket megkérdezték már, hogy az a kőhalmi-e, én már olyat is hallottam, hogy azt mondják, hogy nem. De nyilván,
1: és azt gondoljuk, hogy ez vicces, mert röhög rajta a műsorvezető, de ez baromira nem vicces.
0: Hát igen. Neki nem vicces, igen. És akkor hát az is fontos, hogy mondjuk nem így akarnak érdekesek lenni. Igen.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kőhalmi Zoltánnal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Külhalmi Zoltán a vendégem, ezt direkt így a végére tartogattam, hogy te engem egyszer majdnem megöltél, csak nem tudsz róla.
2: Autóval?
1: Nem. Kérlek szépen, otthon voltam a feleségemmel, a saját konyhánkban. Tettünk, vettünk, mosogattunk, vagy főztünk, vagy nem tudom. És emlékszem, hogy egy edénnyel a kezemben annyira röhögtem, rádiókabarét hallgattunk az egyik poénodon, hogy nem bírtam onnan felkelni, és azt éreztem, hogy én most már örök életemre a konyha gövön fogok feküdni, és soha többet nem fogok tudni felkelni, tehát én ott meg fogok halni. A croissantos poén, nem tudom, hogy ez megvan-e neked, vagy emlékszel rá, nagyon régen volt. Én azon,
2: nagyon régen.
1: Hát ahogy ezt szokás mondani, én halálra röhögtem magam ezen.
2: Hogy hát ez nekem nagyon jól esik.
1: De hogy az ilyenfajta visszajelzések, ezek elérnek-e hozzád? Tehát, hogy mindent olvasol-e, vagy mindent mondanak-e a kollégáit, hogy na ezt nézd.
2: Nagyon sok minden eljut, és egyébként tényleg egyébként nem mindenre válaszolok. Itt köszönöm meg azt a történetet, hogy jól hallottam, hogy van egy anyuka, akinek úgy ment el a magzatvize, hogy rajtam nevetett. És rá pár évre a következő gyerekkel ugyanezt történt.
1: Ne.
2: Tehát két gyereket szültünk egymásnak.
1: Tehát,
2: vagy szültem neki, hogy már... mondják. Indítottam be.
1: Tehát,
2: na jó, nem én szültem, ez az a túlzás.
1: Tehát ha valaki nagyon várja, hogy elinduljon a szülés, akkor
2: igen, ezt tudom vállalni. Ezt tudom vállalni, igen.
1: Az ilyenfajta visszajelzések segítenek-e abban, hogy mondjuk merre menj tovább a következő esteden, vagy miről írj?
2: Abban nem segítenek, de az életemben nagyon segítenek. Azt látom az embereken, hogy nem feltétlenül gondolják, hogy ez nekem milyen fontos, de nekem nagyon fontos. Hogy valaki személyesen azt mondja, hogy neki ez mennyire számít. Meg is szoktam döbbenni rajta egyébként, hogy az embernek sokszor milyen sokat számít. Nem tudom, betegségbe, vagy szomorú helyzetbe, vagy gyászba hallgattak, és segítettem nekik. Tehát ez nyilván az én erőm felül, önfelüli teljesítmény. Én nem vagyok ennyire jó, meg hasznos, de valaki tudta használni az én dolgaimat ilyenkor, ez egy nagyon szép dolog, meg nagyon jó leső dolog. Úgyhogy ezek energiával töltenek föl, és ebből a szempontból tudom használni később. Az, hogy mondjuk direkt tanácsokat megfogadnék, hogy ilyet vagy olyat csináljak, azt nagyon nehezen tudok bárkitől.
1: Jó, azt rejtettem, csak hogy befolyásol.
2: De nagyon befolyásol, igen. Külön érdekes, meg amikor mondjuk a könyvet írtam, hogy ott meg nagyon kevés a visszajelzés. Tehát, hogy én ahhoz vagyok szokva, hogy kitalálok valamit, és este hallom, hogy a közönség az nevet vagy nem nevet. Ezt meg megírja az ember, és csak ül, hogy most valaki otthon olvassa biztos, és nevet.
1: Ilyen szempontból lehet, hogy tök jó dolog lehet találkozni a közönséggel, de azt is el tudom rólad képzelni, ha mondjuk szemtől szemben mondják ezeket a dolgokat neked, hogy az a poén az nagyon jó volt, akkor én azt gondolom, hogy te ettől zavarba tudsz jönni.
2: Tudok zavarba jönni, egymás hozzuk zavarba általában az ilyen helyzetekbe. Ha. Meg ugye sokszor van, hogy nem is emlékszem arra a poénra, amit ő ma reggel hallgatott, mert az nekem egy évekkel ezelőtti dolog, amit meséltem. Igyekszem megköszönni, és valahogy kihátrálni ebből gyorsan. Már úgy értem, hogy ebből az erről való beszélgetésből. Értem. Tehát én majd például nagyon hát ismerem, és munkakapcsolatban vagyok a HVG címlapok kapcsán a Marabu kollégával, aki
1: mert, a HVG
2: címlap kitaláló ember vagyok. Igen, vagy igen. Ott a Marabu, szerintem az ország legjobb karikaturistája, akiről senki nem tudja, hogy ő a Marabu, szerintem még a szomszédja se. Vele együtt dolgozunk, és ő egy nagyon szerény ember, és nagyon nem tud mit kezdeni ezzel, ha valaki szenvedi, dicséri. És annyira humoros volt, hogy volt egy ilyen buli, ahova elhívtam, és anyámmal találkozott, és anyám, hogy aki szereti szaporítani a szót, mondjuk így, vagy nem szereti szűrni a szót, az nem tudom, magamban nagyon jót rögtem rajta, mert magamat ismertem fel a Marabu szerencsétlenkedésében, hogy egyik brávára a másikra toporgott, hogy nagyon köszöni, meg érti ezt, de hagyjuk már ezt abba, mert nem lehet ezzel mit kezdeni, tehát, hogy nem vagyok én mindig annyira vicces, meg annyira, nem is tudom, jókedélyű sem mindig, de ők ezt az oldalmat látják, és nagyon jól esik a dicséret, de nyilván nem minden úgy van, vagy igaz, mint ahogy ő gondolja.
1: És mi van a másik oldallal? Mert el tudom képzelni, hogy olyan is megtalált téged, akinek valami miatt, amit az előbb is mondtál, például egy stewardess sértőnek találja mindazt, amit a stewardessekről általában mondtál.
2: Nagyon érdekes, hogy vannak mindenféle fanatikusok minden szempontból. A fanatikust onnan lehet megismerni, hogy nincsen humora. Ezt nem is én találtam ki, hanem ezt valahol olvastam kifejezetten vallási fanatisták, meg terroristák, meg nem tudom mi kapcsán. Tehát nem tud nevetni magán, meg semmi máson, ami eltér az ő dogmájától. Ez olyan érdekes, hogy nyilván, amikor ebbe futok bele, hogy de valakinek akkor is úgy van, azzal nem lehet mind vitázni. mindenki ismeri a komment őrületet.
1: Nem lehet őket meggyőzni, az
2: van, akit nem lehet meggyőzni. Mm. És nagyon érdekes, hogy nyilván vannak ilyen, mit tudom én, politikai kiszólások, vagy nem tudom, amik nagyon fel tudják korbácsolni a dolgokat, vagy akinek nem tudom, nagyon fontos a történelem, vagy valami. És furcsa mód, a legnagyobb kommentháború az a Kodály Zoltános blokkom kapcsán indult el, ami egy játék arról, hogy vajon hogy találták ki ezeket a... Tehát, hogy elfogytak a nóták egy idő után, mindig menj gyűjteni, és kitalálták neki, erre van egy 8 perces számom, és hogy ez eddig a kedvenc humoristám volt, de egy ilyen nagy zenetudóssal ilyet nem lehet csinálni. És
1: hogy azt érzik, hogy meggyaláztad.
2: Rengeteg emberbe elpattant valami. Tehát úgy, hogy más témák, azt mondom, hogy érzékenyebb témák kapcsán nem kapok ennyi.
1: Kodály Zoltánnal nem lehet
2: visszajönni. Az úgy látszik, hogy sorsnak valami olyan szent dolog, pedig az a vicc, hogy a tehát érztem, igazán nem akartam a Kodály Zoltánt bántani, ez egy játék. Ugye igen. A humorban az a csodálatos, hogy az valójában egy olyan játék, amiben folyton azzal szembesül az ember, hogy mindent ki lehet próbálni, nyilván nem lehet minden színpadon elmondani, azért, mert nem akarok bántani másokat, stb. Igen, nem tudok mit kezdeni, ha valaki azt mondja, hogy de Kodály Zoltán, aztán igazán nem lehet viccelni, hát ez, dehogy nem.
1: Azt mondd meg, hogy az, hogy lehet, hogy ha önmagában egy ember nem feltétlenül a társaság központja, tehát nem szórja magából a poénokat másodpercenként, de meg tudja írni, hogy az mégsem lesz soha, legalábbis a te esetedben, én még nem találkoztam ilyennel, nem lesz erőltetett vagy izzadságszagú. Tehát tényleg minden történet olyan, amit elmesélsz, hogy...
2: Ja, rólam beszélünk, azt hiszem, hogy általában...
1: Na, hogy elhiszem, hogy ez veled így meg így történt meg. Tehát, hogy azt hogy csinálod, hogy ez nem erőltetett vagy izzadságszagú.
2: Tehát most mondhatnám, hogy én mindig magamról beszélek, nagyon közel van a figura, uh-huh. akit látnak, ahhoz, ami én vagyok. Tehát, hogy mivel bármi megesik velem, oda kerülhet, bármiről van egy gondolatom, azt elmondhatom. Ez fantasztikus a stand-upban igazából, hogy bármit ki lehet tenni a közönség elő a saját univerzumomból. Nem tudom igazából ezt az, hogy mi az, hogy erőltetett. Ez egy érdekes kérdés. Szerintem semmi nem erőltetett, hogyha tudja az ember, meddig kell tartani egy poénnak. Azt hiszem, hogy a könyveimben elkövettem ezt a hibát. Nem, azt vettem észre, hogy a legabszurdabb ötletet is képesek az emberek követni, ameddig kedvük van mondjuk. És képesek azt mondani, hogyha én 2 percig játszok a színpadon egy ötlettel, hogy hát ez aztán zseniális ötlet. De ha én azt fél óráig húznám, azt mondanák, hát ez már nagyon fárasztó volt, ez hülyeség, miért hallgatunk ebből fél órát. Nyilván önazonos vagyok valahol, ezzel töltöm a mindennapjaimat, hogy csiszolgatom a tréfákat, tehát örülök, hogy ami eljut hozzád, az már nem tűnik kifacsartnak. De volt egy nagyon, nagyon hosszú történetem arról, hogy volt az a polip, nem tudom melyik foci VB-n, aki megjósolta az eredményeket, Günther, vagy nem tudom micsoda. Tehát az, hogy önmagával, hogy tudja egy polip a foci szabályokat? Ez nekem nagyon érdekes felvetés volt, és hogy a csikóhalak jönnek föl le, és mondják neki az eredményeket, meg azért. Ebből én láttam, hogy egy fantasztikus szám lesz. Valamiért nem akarták, vagy nem is emlékeztek magára, a figurára. És ez egy olyan, amit el kellett veszíteni, meg egy olyan, ami ha benne tartanám a műsorban, azok után is, hogy nem nevettek rajta 3-szor, akkor mondanád, hogy erőltetett, igen.
1: Ezt meddig lehet csinálni, mit gondolsz?
2: Magát a fellépősdin?
1: Hát hogy egyáltalán, hogy az ember humorista. Az meddig
2: tarthat? Hát humorista, az mindig leszek, legfeljebb már nem kíváncsiak rá. Ezt vettem észre így a humoristákon. De nem, hát ez nem tudom, ez alapvető dolog, hogy ezzel foglalkozom. Igazából szerintem bármit csinálok, bármilyen formában. Én mindig azt nézem, hogy ez ugyanaz. Én ötleteken gondolkodom, hogyha címlapot készítek, hogyha könyvet írok, hogyha stand-upot írok. Azt inkább tudom képzelni, hogy másik formáját csinálom majd jobban. Meg az szokott történni az emberek, hogy nem szeretnek annyit utazni. Ugye a Hoffi nagyon sokat utazott egy időben, és aztán meg el kellett hozzá zarándokolni, mert átjárt az utca túloldalára, a madácskamarába, ahol lakott. Tehát ezt mondjuk inkább el tudom magamról képzelni, nem lesz kedvem elmenni minden 2 évvel Százhalombattára vagy Békés Csabára, bár igazából nincs ezzel gond.
1: Százhalombatta még nincs olyan messze, de Békés Csaba már nagyon
2: nem messze. Nem Százhalombatta, Szent Gotthárd, bocsánat. Ja. Egy Szent Gotthárd lenti turnén vagyok túl. De az igazság, hogy én szeretek menni, én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy az a dolgunk, hogy ma este mi jók legyünk. Ez kicsit fölmentést ad minden alól, mert elronthatom az egész napot, nem baj, hogy ez elúszott, de este a műsor az jó volt. Tehát az olyan szentség, hogy annak kell jónak lenni. Én tudom, hogy nekem már kora délután az a dolgom, elkezdjek inget vasalni, összerakni a haknibőröndöt, és majd indulok, és este föllépek.
1: Lejárt az időnk, pedig tök jót beszélgettünk.
2: Nagyon jókat kérdeztél.
1: Hát, ezt vártam.
2: Hallgassák vissza a nézők.
1: Csak ezt fogom benne hagyni, jó? Ezt a végét.
2: Csak a kérdései lesznek, annyira elbízza magát.
1: Kőhalmi Zoltán, kösz, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ciao.
2: Hello. Műsorajánló.
3: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
6: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
4: A Rock Milédivel zárjuk a hetet.
7: 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
6: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
8: Jön a Bocskor!
7: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
9: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
7: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
6: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
10: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
6: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
5: Rock City!
7: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
10: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
5: Rock City!
7: Itt a Retro Rádióban. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as,

0: Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek, eventim.hu.
5: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Készül a kormány új digitalizációs stratégiája. Holnap ismét játszik a foci válogatott. Helyenként felhős szeles időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt a tudományos és technológiai miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta, az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. 19-re emelkedett az idei halálos medvetámadások áldozatainak száma Oroszországban. Legutóbb egy moszkvai turista halt bele sérüléseibe. Idén az ország 89 régiójából 41-ben észleltek medvéket lakott területek közelében, elsősorban Szibériában és a Távol-Keleten. A szakemberek szerint az állatok elszaporodása, az erdőtüzek és a táplálék hiány is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre gyakrabban merészkednek településekre a vadak. Egyes térségekben fokozott ki készültséget rendeltek el. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén három ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ukrajna ellen kezdi megszereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Márko Rossi együttese a Puskás Arénában lép pályára, a cél pedig a győzelem. A magyarok dolgát nehezítheti, hogy Sallai Roland és Varga Barnabás sérülés miatt nem játszhat, emellett Dárdai Márton sem bevethető. Rossi korábban a feljutást jelölte meg célként. A négyesben még Georgia és Észak-Írország szerepel. A Magyarország-Ukrajna találkozó holnap 20 óra 45 perckor kezdődik. Várhatóan telt ház előtt. Ismét fagyos volt a hajnal, három meteorológiai állomáson is 0 fok alatti minimumot regisztráltak. A szabolcsi Nyírtason volt a leghidegebb, ott -1,1 fokig hűlt le a levegő, de ez nem rekord, ugyanis ezen a napon a korábbi években háromszor is volt már -3 fok. Enyhe talajmenti fagy egyébként a nógrádi Széchenyben és Zabarban is volt. Észak-nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban még maradhatnak felhős körzetek. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Kora reggel általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az északi völgyekben azonban ennél hidegebb is lehet. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre helyenként futózápor kialakulhat, délután 17 és 21 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cseszták Szabolcs a mai vendégem. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kimondtad a nevemet, ez nem volt egy könnyű dolog. Állítólag a legenda szerint egy ilyen kis pici színház, mint a Katona József Színház, az én nevemmel beszéltek be még annó. Állítólag a Cseszták Szabolcsot nehéz kimondani, nekem nem.
1: Figyelj, sosem gondoltam volna, hogy nehéz a neved, de most belém verted az ideget.
2: És nem akartam.
1: És nyilván minden egyes alkalommal bele fogok bakizni.
2: Nem ez volt a szándék.
1: De hogy ezzel melegítettek be a színészek a színházba?
2: Igen, igen, mert azt mondták, hogy ez a Cseszták Szabolcs, ez olyan nyelvtörő, tudod?
1: Csak ezt kellett most körbe-körbe mondani, Cseszták Szabolcs,
2: ugye nem voltam ott. Persze ez nem olyan, mint mondjuk a Csömörön élt az öreg dőre görödöm, annak volt egy csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre, és akkor folytathatnám. Nem ennyire nehéz, de mondjuk közelít hozzá.
1: Erről most tudod, mi jutott eszembe?
2: No.
1: Volt egy ilyen bohózat, vagy ilyen rádiókabaré jelenet, a Lustuciák Gotthard.
2: Nincs meg.
1: Ment valami hivatalba, betűzni kellett a nevét, nem értette direkt, hivatalnok, és azt mondta, hogy ezzel a névvel holnap tessék jönni, amikor én szabadságon vagyok. Cseszták Szabolcs vagyok. Holnap tessék jönni. És erről meg az jut eszembe, hogy egyszer már hívtunk volna téged ebbe a műsorba. Hát, és jöttél is, csak nem aznap.
2: Mosom kezeimet, elmondom, miért emlékszem nagyon erre a szituációra. Pont felújító próba volt, és a kis rolleremmel, ugye a Rumbak-Sebestyén utcából elindultam hozzátok, nagy svunggal, és már kicsit úgy gyengének éreztem magam, megérkeztem, és hát itt a recepciós úrral beszélgettünk, hogy mégis én hova jöttem és kihez, és valami nem stimmelt, mert én nem aznap jöttem ki, azt hiszem egy nappal hamarabb.
1: Igen, de nem
2: és
1: később, én pont aznap, korábban jöttél.
2: Én korábban jöttem, és én pont aznap lettem covidos, tehát másnapra. Én azért emlékszem erre, én előtte nem estem át, vagy nem tudok róla, én úgy kidőltem, tehát, hogy valami cefet kemény
1: volt. De jó, hogy nem aznap jöttél.
2: Nem is jöttem volna, tehát el is maradt az előadás egyébként, mert a 18 színészből 11-en covidosak lettek, és ezért nagyon emlékszem erre a szituációra, elnézést kérek.
1: Volt nekünk egy közös barátunk, a Lázár Sanyi, akinek te a helyét aztán a Naplóban át is vetted.
2: Igen, a Heti Napló.
1: És ő mindig azt mondta, hogy olyan nincs. Ő mondta nekem ezt mindig, hogy olyan nincs, hogy szinkron színész. Színészek vannak, akik sokat járnak a szinkronban.
2: Én is azt gondolom, hogy kis hazánkban nincsenek ilyenek. A németeknél régebben volt ilyen, és soha életében nem állt színpadon, nem forgatott. Ő csak szinkron színész volt, a csakot idézőjelbe teszem természetesen. Nálunk szerintem ez nem különült ennyire el. Én elfogult vagyok, de mondjuk egy Peter Falkot, mondjuk a Kalambót, ugye mondjuk a Szabó Gyuszi bácsi hangja nélkül, szerintem hát el lehet, de minek elképzelni.
1: De hallottad már az eredetit?
2: Persze, tehát... persze. Ez olyan, mint például a fiamnak a kereszt apukája, Rosta Sándor kollégánk, és ő szokott a Steven Seagalnak lenni általában a hangja, és akkor valamikor vettünk egy ilyen filmet, és akkor mi ugye halljuk ott eredetibe is. Hát kimondottan nem akarom én a Steven Seagalt megbántani, de egy hát eléggé nőies hangja van a Sanyihoz képest.
1: Igen, ezt mesélték például a Belmondóról, hogy neki azért nem volt annyira szép és jó hangja, mint a Stankainak, akinek a hangjával mi megismertük. És
2: képzeljétek el,
1: mi ezért szerettük ennyire a Belmondót, mert ennyire jó hangja volt a Stankainak.
2: Igen, persze elfogultak is vagyunk, de mondjuk arra én nagyon büszke vagyok, és innen látszik, hogy már nem vagyok olyan fiatal, hogy az ember sokat nosztalgiázik. Én játszhattam a Stankai Istvánnal, meg a Süt Szilával, például az Adáshibát játszottuk a Karinti Színházba több mint 100-szor. Most képzeljétek el, hogy ilyen emberek mellett.
1: Igen. Sose tudom, hogy az ekkora nagy emberek, nagy művészek, nagy színészek, segítőkészek voltak? Tehát hogy álltak ahhoz, hogy mondjuk bejött egy fiatal csávó, aki ugyanazt gondolja magáról, hogy ő majd ilyen nagy lesz?
2: Hát a Stankai Pista bácsival mi egymagasak voltunk, tehát ugye ő mondta azt, hogy jobból csak keveset. Ezt szó szerint így történt. Vele más kapcsolódási pont is volt, nekem a nagypapám az görög katolikus lelkész, és az ő édesapja is görög katolikus lelkész volt itt Budán a főutcába egyébként. Nagyon kedves, nyitott ember volt egyik példaképem, és hát ugye ez is megadatott, erre én nagyon, nagyon büszke vagyok.
1: És ő segít, pályán mond olyan tippeket, tanácsokat, amivel mondjuk mind a mai napig tudsz élni?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy rendezőre is igaz, egy jó rendezőre, hogyha jó színész, jól játszik, és úgy adja fel a labdát, vagy jelen esetben a szöveget, és hogyha azért kicsit tehetséges vagy, akkor te jól fogsz válaszolni arra. Egy jó rendező is, hogyha az olyan szituációba hoz, akkor azt te abban jó leszel.
1: Tehát nem kell külön elmondani, hogy figyelj, ezt így meg így csinált, hanem...
2: Biztos vannak ilyenek is, de alapjában véve hiszek abban, hogyha tehetséges emberek találkoznak, akkor jó együtt játszani, hát benne van a nevében is a játék.
1: És amikor például egy riportra mész, mint most, akkor is felkészülsz, hogy magadat tud adni, hogy a legjobb hangodat, legjobb formádat?
2: Ja, nincs nekem legjobb hangom. Tényleg nincs. Tehát én mindig meglepődök, amikor mondják, hogy jaj, te vagy a Kobra 11 Szemír Gerkhánya, most mondtam valamit, amit sokan néznek, vagy ahol valahol megismerik a hangomat.
1: Nekem úgy... Franklin vagy, meg Nils Holgersson.
3: Sziasztok, szia Csabi, vigyázzatok magatokra.
2: Én képzeld el, hogy én kamaszkoromban nagyon hadartam. Én emlékszem, hogy ahogy belecsöppentem annó ebbe a kis gyerekszínészi életbe, az a Fagylal Töltsér nélkül című film volt, hát az már tényleg retro film, ha már a retro rádióban vagyunk, a Kutvölgyi Erzsébet volt az édesanyukám, na és ott nagyon szenvedett a hangmérnök bácsi, hogy én borzasztóan hadartam. De tényleg borzasztóan. És milyen érdekes, hogy azért ezt tudtam kamatoztatni, például sok-sok reklámnál, amikor úgy kell beszélni, hadarásnál sokszor nem érthető, de tudom kontroll alatt tartani, tehát én tudok úgy gyorsan beszélni, hogy minden érthető. És reklámoknál, amikor ott a másodpercekért azért nagy-nagy csata és küzdés folyik, ott nekem ez nagyon-nagyon bejött, és tudtam kamatoztatni.
1: A kockázatok és mellékhatások. Ott volt egy ilyen verseny, hogy ki tudja azt gyorsabban mondani.
2: Egyébként hogy kicsit rászoktak gyorsítani technikailag, de igen. De egyébként csalnak, igen, de én is sokszor mondtam ezt a kockázatok és mellékhatások tekintetében.
1: Na és mennyi idő alatt sikerült? Mi a csúcs?
2: Ez meg van határozva, azt hiszem 5 másodpercbe kell beleférni, vagy 4-be, tehát ott nincs kecmec, azért gyorsítanak picit
1: bele. Azért emlékszem, most nem tudok rádiót mondani, vagy nem akarok, de volt egy ilyen verseny, tehát hogy ilyen reklámhangokat hívott fel a műsorvezető, és elmondotta, és mérte, hogy
2: viszont én mondok dolog. Rádiókat, mert már nem léteznek, olyanokat szabad, ugye?
1: Persze.
2: Hogy a régebben egy Danubius rádióba, vagy egy Juventus rádióba legalább olyan megtiszteltetés volt nekem akkor zöldfülüként bemenni, mint mondjuk a Szabadságtér 17-be, az egykori Magyar Televízió épületébe. Ez a valós, hogy itt ülünk, egymás szemébe nézünk, és hát ugye itt van velünk egy gyönyörű hölgy is, azért ezt mondjuk el, hogy ez inspirálólag hat. Kár, hogy a rádió az csak ugye hallatszik, és nem látszódik, bár szoktak webkamerák lenni. Na,
1: figyelj, ha gondolod, akkor a mai promó képet nem magunkról rakjuk ki, hanem Andiról, a pultos lányról.
2: Szerintem mindenki többen jobban járna, vagy legalábbis én magam nevében beszélek.
1: Többen hallgatnának, azt gondolod?
2: Azt gondolom, igen.
1: Jó. Térjünk vissza a munkához.
2: Igen.
1: De a legelejére. Most az előbb elmondtad, hogy te úgy emlékszel, hogy te hadartál, amikor bekerültél gyerekszínészként.
2: Én forgattam legelejére. Igen.
1: De akkor hogy kerültél te oda? Érted? Tehát, hogy mi alapján választottak akkor téged?
2: Ó, hát ezt én már nagyon sok helyen elmondtam, de természetesen ugye hát itt is el fogom mondani. A régi világban, hát lehet, hogy most is, de akkor pláne egy nagyon-nagyon komoly válogatás volt, pláne egy gyerekszereplő esetében. Tehát én konkrétan emlékszem, hogy az Akadémia utca 9-ben, még erre is emlékszem, pedig ez már 30 akárhány éve volt. Ha jól tudom, valami 2500 gyerkőc jelentkezett.
1: Az szép.
2: De például utólag most már tudom, a Crespo Rodrigo kollégám is ott volt. És akkor ugye egyre fogytak a diákok.
1: Arra emlékszel, hogy mi volt a feladat, mi alapján döntöttek, persze, hogy helyzet, ki jut tovább?
2: Hát persze, helyzetgyakorlatok voltak, jázd el azt, hogy. És akkor a szituáció, hogy most mit feleselsz anyáddal. Vagy hogy szeretnél egy cipőt venni, ez a filmben benne is volt egyébként, az anyád nem tudja megvenni, és akkor hisztizzél. És akkor ahogy fogytak.
1: És az neked ment?
2: Négyen vagyunk testvérek, én a legkisebb vagyok, nem nagyon voltam én hiszti szerintem, meg én azért abba szocializálódtam, hogy négyen vagyunk, és akkor úgy be kell osztani mindent. Nem szégyen ez, de mi időnkben volt egy cipő, amit hordtál, meg egy szép cipő, amit fölvettél. Esküvő vagy iskolai ünnepségre, és csokkolom, ennyi volt. Ezért nekem nem nagyon kellett hisztizni cipőért, mert nem is volt miért hisztizni abba a világba, és arra emlékszem, hogy a legvégén pedig a Kutvölgyi Zsikét behívták, és ott pedig megnézték, hogy kivel működik a kémia. Tehát ez legalább egy 3-4 hónapos casting volt, most már casting így mondják, akkor még válogatás volt.
1: Én még vissza kanyarodnék az időbe, ha lehet. Lehet?
2: Abszolút.
1: Jó, akkor ezzel folytatjuk Sesták Szabolcsal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Nagyon koncentrálok, Sesták Szabolcs a vendége. Mondjuk, ha hozzá kellene tennem, hogy Sesták Szabolcs színész, akkor na, az úgy már tényleg nyelvtörő lenne.
2: Szomszédságban élt a fösvény, Szemere, annak volt egy nőstény, Szamara, Szamárnál szamarabb, Szemere sem szerzett hamarabb, Szamárfi, Szamarad, szomorú, Szamara, Számára. Ezért sok szemérme Szamárkön szemerkélt, a Szamárnál szamarabb, Szemere, Szemérme, Szamár könnyed szemerkélő, szomorú, Szamara, Szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökön ődöngő, lődörgő, öregdőre, göredőme, csengeri, csengős, bőrgesző, göndör, csődőre, és a Szamárnál szamarabb, Szemere, Szemérme, Szamár könnyed szemerkélő, szomorú, Szamara. Na, mit csinált? Őszvért. Én is mondtam egy nyelvtörőt, nem csak neked kellett kimondani ezt.
1: Figyelj, én most a retro hallgatók nevében, Abaházi Presszó hallgatók, nyomjak egy tapsot, figyelj, mert ez produkció volt, kérem szépen.
2: Köszönöm szépen, bevallom, ezt már 8. koromban tudtam, és általában bebeszéléskor is el szoktam mondani. Úgyhogy ez már zsigerből jön.
1: Amikor én elkezdtem rádiózni, addigra már volt némi színpadi rutinom az éneklés miatt, de azt mondták, hogy hát menjek el beszédtanárhoz, és ilyeneket kellett gyakorolnom, de a legjobb pillanataimban is csak olvasva, és ennél mondjuk fele ilyen gyorsan. És ezt te minden nap elmondod?
2: Hát nem minden nap, de hogyha mondjuk ilyen, szoktam én is mondjuk műsort vezetni, akkor előtte igen, szeretek így bebeszélni, de inkább ez csak egy ilyen játék.
1: Azért szeretnék még egy kicsit visszakanyarodni az időben, hogy egyáltalán hogy kerültél ebbe a válogatásba bele, mert én mindig azt gondoltam, hogy a gyerekszínész az úgy lesz gyerekszínész, hogy mondjuk a felmenői között van valaki, aki művész, és akkor viszi magával a színházba. Tehát, hogy egyáltalán te hogy kerültél be annak a filmnek a casting részébe?
2: Szombati napon ültem otthon a televízió előtt, akkor még két csatorna volt. Hát most lehet, hogy nem a Kudlik Juli volt, de valami akkori nagy sztár bemondta, hogy gyerekszereplőket keresünk, ekkor és ekkor lehet jelentkezni, 12 és hasonlítok 16 év között. Aha. És akkor ugye óriási ereje volt, mert akkor valami lement a magyar televízióba, konkrétan ennél a filmnél, akkor az 4 kötőjel 6 millióan biztosan látták.
1: Igen.
2: Tehát egészen más volt, tehát nem is volt ennyi csatorna, meg nem volt internet, meg különböző platformok. Én nekem ennyi, tehát hogy én szerettem szerepelni, tehát félértés ne essék.
1: De előtte
2: nekem
1: már volt szereplésed?
2: Igen, verseket mondtam, azért én bohóc voltam. Tehát én például már gyerekkoromban, amikor a Bakelit lemezeket hallgattuk, rájöttem, hogy például tudok utánozni hangokat. Hogy már ezek, hogy már van. De ezt azért tudtam, mert a lemezen ezt hallottam. Hogy ment ez a szám például, hogy a pénzem, mit én már van, mindjárt mulatom, kalapom. De ez a magam szórakoztatására volt. Például Kabos Gyula. Egyébként ezt is tudtam kamatoztatni, mert volt olyan reklám, ahol a Kabos Gyula hangját kellett utánozni. Igen, a retro rádiódnak a hangját is tudom utánozni, de most azt nem fogom megmutatni.
1: Nem akarom. A mai vendég?
2: A mai vendég Sesták Szabolcs.
1: Óriási.
2: De nem, igazából én erdész szerettem volna lenni, vagy pap.
1: Egyik sem lettél.
2: Egyik sem.
1: De színészként el tudod játszani mindegyiket.
2: Igen, igen.
1: Na, és akkor te láttad ezt a reklámot, vagy ezt a felhívást, bocsánat, vagy mondjuk a szüleid
2: nem,
1: mondták,
2: én láttam.
1: Ó, Szabikám, gyere már.
2: Nem, én láttam, és akkor elmentünk, elindult ez a casting, amit akkor válogatásnak hívtak.
1: De, elmentünk, hát nyilván a szüleidet rá kellett beszélni. Nem. Azt mondták, hogy jó, persze, nem. Ez pont neked való, gyerünk.
2: Nem. Hogy? Ugye hát ez egy őszinte rádió, meg őszinte ember vagyok, tehát azért az édesapám, mind a két szülőm még él, hála Istennek, de hát azért finoman szólva, nem mondjak csúnyát, ő tesz erre. Tehát ő egy mérnök ember volt, és amikor mondjuk úgy tényleg voltak jobban sikerül dolgok, ő, hát hozzá ez a világ nem nagyon állt közel. Örült minden. Anyukám az más, ő azért 4 gyereket felnevelt, meg ő festegetett, meg vannak is a művészi vénái, azért
1: tehát jobban tudta értékelni azt,
2: igen,
1: hogy ez
2: de hát
1: mi?
2: Ő anyukám az csukanyó, tehát ő bármit csinálsz, az sem egy jó dolog, ő minden jó, tehát ő szeretett, ő, az egy másik véglet. A szülőkét, én megmondom őszintén, a mi generációnk, hát hogyha mondhatok ilyet, egyébként nem vagyok én annyival sokkal fiatalabb szerintem, ahogy mondottad, de ezen nem fogunk összeveszni.
1: Én 70-es vagyok, te?
2: Én 75-ös, de na, szerintem ugye ilyenkor ez már eltörpül ez az 5 év.
1: Volt bármilyen képed arról, hogy ott mi fog történni?
2: Nem.
1: Tehát, hogy volt az ismerőseid között bárki, aki már volt hasonlón?
2: Hát annyi volt, hogy mi Zuglóban éltünk, és a Mafilm ugye ott volt, meg most is ott van, és néha voltak ilyen castingok, de hát én saláta voltam akkor, és a nagyobb testvéremék mentek ilyen válogatásra el, és akkor itt egyes tatkó szerepre talán sikerült bejutniuk, de ennyi. Tehát semmi más. Én azt gondolom, hogy ez egy jó program volt. Ugye van egy 13 éves kiskamas srác, hát azért nem olyan világ volt, mint most, hogy gyakorlatilag, mit tudom én, elmész bármilyen kiállításra, meg virtuális térbe, meg trambulin parkok, meg nem tudom, mik vannak. Ez egy ilyen időeltöltés volt.
1: És voltak nagyon jó kalandfilmek, amiket akkor még csak a nyári szünetben, de lehetett látni. Bennem például mindig volt egy ilyen irigység, hogy az ott látható gyerekek, azok hogy kerültek oda? Tehát ugyanolyan gyerek, mint én, de ő mégis a ezekben hát a filmekben szerepel.
2: Tehát nyilvánvaló van olyan is, hogy valakinek a valakije, színésznek a gyermeke, nyilván ott van kéznél, és akkor tök jó, hogyha is, amíg tehetséges is. Azért
1: de sok neked voltak ilyen kalandfilm kedvenceid? Ami miatt te azt mondtad, hogy ó, ilyet én is szeretnék?
2: Hát az én időmben a Sandokán ment, meg az én időmben az a keddenként volt ugye a Rabszolgasors, vagy a Skarlátbetű, aztán később jöttek ezek a, mit tudom én, Brinkman professzor, ha jól mondom, vagy nem tudom mi, de hát akkor mindenki azt nézte.
1: A kemény kalap, krumplior, meg ilyen.
2: Ja, ezek megvannak, igen, persze. Hát az nem kalandfilm volt, vagy a Berkes Gabiéknak volt mondjuk kaland. Például milyen érdekes, hogy na látod, de jó, hogy mondod ezt, hogy például így a szakmánk ezen részén is, ugye a Berkes Gabiéknak is volt, van reklámstúdiójuk, és nekem olyan büszkeség fogott el, amikor én Maglódon éltem, majd Zuglóba, de kis Maglódi kis vidéki csávóként én a Berkes Gabival dolgozhatok, vagy a Michellel, vagy a Terepistivel. Én arra büszke vagyok a mai napig, hogy olyan sokra azért nem vittem szerintem, és ezt nem álszerénységből mondom, de hogy tudom, hogy honnan jöttem és hova tartok.
1: Sokra nem vittem, dehogy nem. Mindenki tudja a neved. Kimondják, hogy Sesták Szabolcs, csak hogy nyilván mindenki tudja, hogy tudom, az a színész. Tehát nem azt mondják, igen, hogy várják ki is, hát, ez a Sarki Pék, nem.
2: Érted? Igen, de azért alapjában véve ez nem álszerénység lesz, ez annak köszönhető szerintem, hogy ez nem teljesítményt mutat, nem azért tudják, hanem pláne a régi időkben, amikor elhangzottak a magyar hangok, akkor annyiszor elhangzott, érted? Tehát nekem ilyen volt, Isten nyugasztalja, már nem él, de a Gruber Hugo volt ilyen, az Onedin család például. Igen, hogy én soha nem felejt Gruber Hugo. Hát ez olyan fura név, hogy ilyen létezik. Mm. Aztán persze nyilvánvaló, hogy később megismertem a Hugo bácsit, és fantasztikus művész volt. És vagy Isten nyugasztalja, szegény Selmeci Roland nyilatkozta egyszer azt, hogy azért nem baj, hogyha színésznek van arca is. Ugye ezt mondta ő azért, bár ő a Vígszínházban játszott, de hát igen, azért legyünk őszinték, hogy a tévedés lehetőségét fenntartva, a nagy közönség mondjuk a Kern Andrást sem a harmadik Richardból ismerte, hanem a Bújtor filmekből, a Szeszélyes évszakokból, tehát ott vagy a képernyőn.
1: Paródiáikból.
2: Paródiákból, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy azért jó dolog, pláne abban a világban, amikor nagyon nagyot szólt, hogy te ott voltál a képernyőn, azért jó dolog, hogyha ez így egészségesen találkozik.
1: Kalandozunk mi jobbra-balra, ugrálunk időben, térben. Remélem, a hallgató még tudja követni. Én is megpróbálom valahogy visszaterelni a beszélgetést, nem tudom hova. Sesták Szabolcsa, folytatjuk rövidesen a Retro Rádióban az Avaházi Press.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mondtam én az elején.
2: Sesták Szabolcssal beszélget. Ez most tényleg egyébként olyan, mint egy presszó beszélgetés. Ezt az egész műsort erre találtam ki. Én állok itt, csaplom a kávét.
1: Presszó. Nagyon finom kávét kaptam így este.
2: És közben beül hozzám valaki, akinek a foglalkozásáról beszélgetünk. Most éppen egy színész. És ez most tényleg olyan, hogy közben ide-oda ugrálunk. És még mindig ott vagyok én fejben, hogy te elmentél erre a castingra, ott volt egy hadaros gyerek.
1: Igen.
2: Nem tudom akkor, hogy néztél ki, hogy ez számított-e például, hogy te hogy nézel ki, vagy azt számított, hogy tudod eljátszani azt a szituációt, hogy te hisztizel egy cipőért.
1: Számított? Hát valószínűleg az utóbbi számított, igen, tehát hogy azért akkor ösztönös voltam, tehát nem voltak tanul dolgok, amit szokták is mondani, nem mindig jó, hogyha akkor igen. Már manírok rajtad vannak, ott ösztönös volt, szóval ott például pofon, amit én kaptam mondjuk anyámtól, a filmbeli anyámtól, az tényleg pofon volt, nem volt megjátszva, tehát ott olyan vörös volt a képem, hogy nem igaz. Tehát nyilvánvaló a külső is számít, hogy azért passzoljunk, most túl azon, hogy rám jött pár kiló, azért, meg amíg nem őszültem be, mondjuk az elmúlt 5 évig, azért azt mondták, hogy én sokat nem változtam a film óta, de majd itt néz bele azért a 89-90-es filmbe, hát akkor embernek ilyen csehszlovák sírója volt, akkor ugye
2: így hívtuk,
1: most már Csehszlovákia sincs, úgyhogy minden megváltozott. Egyébként akkor tovább viszem kicsit, mert tényleg itt csapongunk, én ennek köszönhetem, hogy utána hívtak színházba, tehát akkor tényleg úgy működött, hogy volt valami siker, hát igen, siker. Akkor embert hívták ilyen családi körbe forgatni, és akkor hívtak engem a József Attila színházba.
2: Na de várjál, akkor te 14 voltál?
1: Én akkor kezdtem a gimnáziumot.
2: És azt nem mondták, hogy akkor járj valami olyan iskolába, ahol ezt tudod tanulni?
1: Nem látszik, de én testnevelés tagozatra jártam. Egyébként gyeplabdáztam, meg sakkoztam, nem a sakk az vicc. De gyeplabdázni tényleg gyeplabdáztam, hogy nem ott fejeztem be, tehát pont a színház miatt én aztán magántanulóként, vagy pontosabban végén ilyen estén érettségiztem. Annyi volt, hogy a filmnek a rendezője, a Balázs Béla Díjas Felvidéki Juci, Felvidéki Judit, ő a Butka Valinál tanított, és én lejártam azért az ő mesterségóráira a gimnázium alatt. Ez is ilyen vicces, hogy például Berecki Zoli, tehát együtt jártunk, és akkor voltak vizsgálőadások.
2: De ettől függetlenül például már a gimnáziumi éveid alatt te már játszhattál színházban?
1: Persze.
2: Már...
1: Olyan sok hatás volt nekem jó értelemben, hogy én emlékszem, hogy a premier után nem tudtam aludni. Ilyen csodavilágba kerültél, egy ilyen álomszerűség volt.
2: Te nem voltál izgulós soha? Akkor sem, amikor ilyen nagy nevek mellett voltál. Nyilván mindenki ismerte őket. Mindenki arra vágyott, hogy találkozhassam.
1: Figyelj, mondok valamit, kis izgalom kell. Tehát, hogy az egy butaság, hogy most megint kicsit csapongani fogok, de jó. Akkor kivágjátok, hogy nem amikor régebben elmentél egy rádióba, egy sima idézőjelbe, egy reklámra, én ott is nem úgy izgultam, nyilvánvaló ne a munka rovására menjen, de benned volt az adrenalin, hogy te jó legyél, hogyha szituációs feladat van, mert ott ügyfelek vannak, ott meg kell felelni. És ilyen szempontból egy pici druk kell. De hát nyilvánvaló, hogyha szinkron stúdiókban mondjuk azért ez már nem igaz, hogy azért sok évtizeddel a hátam mögött, azért nem mondom, hogy izgulok, ez így nem igaz, de mondjuk színpadi fellépéskor, vagy műsorvezetéskor egy ilyen egészséges kis löket az kell is szerintem. Adott feladatra koncentrálsz, akkor ez már nincs, de abban a pillanatban, amikor ott vagy, akkor muszáj egy picit, mert különben megszokottá válik és sablonos lesz.
2: Mindenki izgul valószínűleg, csak van, akit ez pozitív irányba mozgat el, és van, akit meg leblokkol maga az izgalom.
1: Hát pont a Fagylal Tölcsér nélkül film után behívtak a Magyar Televízióba az Einer Szilárd. És hát emlékszem, az élő adás volt, hát na ott például nagyon izgultam, és rossz is voltam, meg modoros voltam. Ez egy megint egy másik téma lenne, hogy az ember belekerül így gyerekként.
2: Tehát ott nem színészkedni kellett?
1: Hát voltál 14-15 éves, de közben felnőttek között vagy, és egy 14-15 éves, az 14-15 éves legyen, tudod? És ez nem csinál dolog volt, hanem érettebb voltam a korosztályomnál. Utólag ezt a részét bánom, mert 14 évesen te mennyi focizni, meg csajozzál, meg mit tudtél, ollasozzál, pimpongozzál, és
2: meg egy gyereknek, aki ráadásul már szerepelte filmen, azért ez sokkal könnyebben ment, érted? A csajozás nem, része.
1: Ja, figyelj,
2: nem a foci.
1: Figyelj, akkor megint, én médiás reszt ugye akkor belevágok, nekem nem volt sok kapcsolatom, a feleségemet én az egykori Juventus rádióba ismertem meg, hát aztán az élet úgy alakult, hogy egyedül vagyok 3 gyermekkel. Az élet különböző dolgaira megtanított, önfegyelemre vagy elfogadásra, hogy azért egyedül tolni egy 3 gyerekes családot, az pláne a mai világban.
2: Nálad vannak a gyerekek, vagy te élsz a gyerekekkel,
1: így van.
2: És mind a 3 még otthon lakik.
1: Így van. Amikor azért megszülettek a gyerekek, akkor én, amíg, hát nagyképűen fog hangzani, de így gondolom, szóval amíg megtehetem, én próbálom úgy intézni az életemet, hogy a gyerekek elsőbséget élveznek, és ez nem egy csinál dolog, hanem pont amiatt, mert a mi generációnk azért úgy nőtt föl, amiről szintúgy beszéltünk, mondjuk édesapám egy mérnökember nyakkendőt köt, aktatáska, elmegy, és akkor este 6-kor találkozunk, és nincsenek valós megélt élmények, tudod? Én például mutyurgatós vagyok, én a fiamat még engedi 11 éve szeretem megpuszikálni, hülyéskedünk, focizunk. Tehát én amíg megtehetem, és a lányok már kevésbé igénylik, de most legyünk őszinték, amikor mi voltunk 20 meg 18 évesek, hát mindenki akkor a barátjával, barátnőjével volt, tehát nem is a szülőkkel akart lenni, és ez így van rendjén.
2: Maradjunk a családnál, lehet?
1: Nincsenek tabuk, parancsolj.
2: Meg kell szerezni az élethez az egzisztenciát, meg kell teremteni a pénzt. Tehát, hogy neked el kell menni dolgozni. És közben
1: így van.
2: Ezeknek a gyerekeknek ugyanazt meg kell kapni, mint az összes többi gyereknek, és még a szeretetet is oda kell adni, annyit, amennyit megkaphat bármelyik gyerek, vagy amit ne érdemel minden gyerek.
1: Ez is így van.
2: Na de akkor ebben hogy fér bele az, hogy az ember azért mégiscsak egy önálló ember, akinek lehet, hogy mondjuk szüksége lenne egy párkapcsolatra.
1: Hát jó, akkor folytassuk az őszinteséget. Nekem, amióta egyedül vagyok, volt két kapcsolatom, igazából egy komoly kapcsolatom volt, ott is volt 3 gyerkőc, szép volt, jó volt. Hát lehetséges, hogy sok volt így egyszerre 6 gyerekre figyelni, ugye, mert itt is 3, ott is 3 az ember vágyik. Egyébként fején találtad a szöget, hát a, hogy mondtad, hogy az embernek szüksége van?
2: Nem szűnsz meg létezni, mint
1: na, hát én ezzel,
2: férfi.
1: Igen, pár év múlva lehet, hogy könnyebb lesz, most tényleg nehéz így megoldani, elismerem, tehát hogy...
2: És mennyit dolgozol? Tehát mennyi időd van a gyerekekre, és mennyit kell neked munkával tölteni?
1: Ha például forgatsz, akkor nyilvánvaló az hosszabb idő. Megint csapongani fogok, ez jellemző rám, ha már gyerekek. Forgattunk egy Csebbarát nevezetű kis sorozatot, ami kimondottan az óvodásoknak és mondjuk az első-másodikosoknak szól, hogyha Tau-Tau bácsi megvan talán még gyerekkorunkban, ez nagyon hasonló, van egy kis Csebbarátka, egy plüss. És ez egy családról szól, 2 gyerek van, szülők nincsenek ott, akkor ez a Csebbarát, ez életre kell, mint a Tau-Tau bácsi. Ebben a jelmezben vagyok egyébként én, és nagyon-nagyon jó pofa a történet, mert például elmondja, hogy kell szelektíven hulladékat gyűjteni a gyerekeknek, hogy működik az emberi test, a vérnek az alkotó elemei, mi történik, hogyha eltörik a lábad, ezek ilyen kis 10 perces epizódok. És például olyan szívfájdalmam, hogy csináltunk 2 évadot egy ilyen, szerintem nagyon hasznos és társadalmilag is nagyon fontos dolgokról, és a kutya nem tud róla.
2: De hol megy?
1: Ment a TV2 Kidsen, ment az M2-n szerintem, meg most már YouTube csatornán is fent van.
2: Ahogy így most meséltél róla, nekem ez beugrott, hogy én ezt valahol láttam, nem tudom megmondani.
1: Biztos, de igen, csak hogy akinek szól, tehát hogy na ez csak onnan jutott eszem, amikor azt forgattuk, akkor nyilvánvaló mese nincs, az egy elég intenzív történet volt, akkor sokat kell, nem is jó szó dolgozni, mert azért szerencsés fickó vagyok, mert ez nem munkana. Tehát, hogy ez hivatás, ez szereted, ez
2: munka
1: nem
2: az,
1: úgy,
2: ami,
1: nem
2: amit úgy... azért végzel el, mert kapsz érte pénzt.
1: Akkor igen, akkor munka.
2: Őszinte ember vagy, ezért most visszakanyarodok oda, hogy az, hogy te ennyit melózol, mert nyilván sokat melózol, állandóan a te hangodat halljuk mindenhol, sorozatokban, filmekben, rajzfilmekben, ehhez sokat kell a szinkron stúdiókban lenni. Nem. Ennek köze van ahhoz, hogy aztán így alakult az élet, hogy anya nélkül maradtak a gyerekek?
1: Nem, ennek nincs köze. Csak hát ugye a fair play szabályai szerint én most a másik fél nincs itt, ezért ezt a részt skippelném, ugye, hogyha mondtuk a castingot. Nem, ennek nincs köze, inkább életközépválság, meg hogyha nagyon belemennénk, valószínű ilyenek lehetnek. Nem, a munkák kapcsán is tényleg úgy vagyok, ismételni tudom magam, elnézést, hogy van, amikor nagyon-nagyon sok, akkor annak örülni kell, valamikor meg nagyon lazát. Például itt a mai napom volt, most nem titok, elmentem egy házfelújítós hangalámondásra. Egyébként, ha már házfelújítós, arra nagyon büszke vagyok, hogy menjen a busz, Ty Pennington üvöltötte több száz részen keresztül. Na, ott például le is betegedtem, mert annyi részt vettünk. Egy nagyon jó sorozat volt, tehát ez is már ugye évekkel ezelőtt volt, de azért sokszor ismétlék, egy jó kis harsány figura volt, és ez tényleg olyan brutális mennyiségűt kellett a magyarosítását megcsinálni, hogy konkrétan emlékszem, hogy belebetegedtem. Lehet, hogy nincs összefüggés a kettő között. Ott például nagyon sokat dolgoztam azokba az időkbe. De visszakanyarodva, tehát csináltam egy kis házfelújítós, kicsit szolidabb, tehát nem ilyen Ty Penningtonos verziót, majd utána ne nevessetek, nagyon-nagyon színvonalas bolgár krimi sorozat, és pár éve ilyet meghallok, akkor ugye nevettem volna magam, és akkor utána még volt egy reklámom. Na, és akkor most vissza...
2: De ezek oké, megcsinálod, de nem tudom, hogy mennyi idő ez.
1: Hát ugye itt is, itt is nagyon-nagyon felgyorsult. Gyakorlatilag ugye a technika fejlődés miatt is természetesen, meg amikor régebben mondjuk, hogy vegyük most a szinkront. Régebben azért figyeltek arra, hogy a párbeszédeket, hogyha mi ketten mondjuk egy-két barátot alakítunk a Safety Pro gimibe, hogy ilyen klasszikust említsek mondjuk, egészen másképpen szólnak a dialógusok, hogyha itt vagy mellettem. És megkérdem, Csabi, hogy vagy, és jól, te úgy fogsz válaszolni. Igen. Na most a technika miatt, meg a Covid után ez kicsit megváltozott, hogy szinte mindenkit így külön vesznek. A filmen majd együtt fogunk beszélgetni, meg egymáshoz szólunk, de az két-két külön sávon.
2: Tehát én bemegyek, és csak annyit mondok, jól.
1: Igen, igen, gyakorlatilag. Ezáltal egy picit egyébként nem túlspilázva, de olyan kicsit...
2: Kicsit lélektelen.
1: Igen, szóval ez. Azért azt gondolom, pláne olyan részeknél,

0: nagyon-nagyon pici részekre volt felosztva a film, tehát ott volt időre, hogy megnézted azt a 15 igen. másodperces részt, ahogy megy a dialog, rövid távú memóriába betetted a szöveget, és ténylegesen együtt éltél a figurával. És egy
1: utána
0: ilyen...
1: meg lement némán, amikor
0: így van,
1: te rábeszéltél.
0: Így van, tehát fülhallgató se volt.
1: Atya úristen, semmi atmoszféra.
0: Tök süket, szobába képzeld el, és csak
1: a... Hogy igen, mozog a szája igen.
0: Sőt, volt ilyen rendező asszisztens, aki mondjuk a képen kívülre kiment, akkor bökte a színész, hogy te most kezd el a timecode alapján. Ez egy külön szakma volt, ami... Igen, megbökte egy hátul, hogy most kell ilyen. Akár a Lángdodiékat, a Stankai Pista bácsit, ha már mondta. Tehát ez egy külön foglalkozás volt, ami már eltűnt, ez a rendezőasszisztens, és az a nagy segítség volt. Aztán jött a fülhallgatós történet, és elindult a felgyorsulás.
1: Folytassuk innen, maradunk a szinkronnál, jó? Sesták Szabolcs a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Cseszták Szabolcsal beszélgetek. Bemondtad ezt a menjen a busz, vagy induljon a busz. Nekünk a családban, amikor valami nem működik, vagy mondjuk valaki totojázik előttünk.
2: Ezt kiabáljuk. Tehát erre én tök büszke vagyok, hogy ha nem is egy műszi, menjen a busz, ez kicsit olyan nálunk is azóta így, nem csak a családban, tehát másoktól is hallom.
1: Sőt,
2: én láttam olyan boltot, készletkisöprés volt, és menjen a busz, ki volt író. És olyan büszke voltam, hogy ezt végül is a magyarok fele ezt én tudtam így kiabálni.
1: De hogy kerültél be a szinkronba? Megint visszaugrunk, és megint csapunk. Azt nem mondtad, hogy bekerültél annak idején 14 évesen egy filmbe, Hadaros kisfiúként.
2: Igen.
1: Nyilván a hangod már akkor is jó volt.
2: Kellett... kappan kis kamasz hangom volt, 14 évesen. Nem...
1: De kellett-e járni neked egy beszédtanárhoz?
2: Akkor megint csapongunk, de erre fogok egyből válaszolni, hogy amikor engem föl kellett volna, akkor nem vettek fel a Színház és Filmművészeti akkor főiskolára, de aztán az élet úgy adta, hogy mégiscsak fölvettek, és felnőtt fejjel ezt el tudtam végezni. De akkor válaszolok a kérdésedre, hogy kerültem bele a szinkron világába. Eleve vicc ugye, hogy én saját magamat hamarabb szinkronizáltam, mint mondjuk egy külföldi kollégát, az utolszinkron. A mai napig létezik egy ilyen műfaj, ami mondjuk nem hasznos hang, vagy megsérült, vagy elment egy motor a háttérbe, vagy nem tudom micsoda, akkor a stúdió körülmények között.
1: Igen, a kép jó lett, és akkor a hangot újra lehet venni.
2: És ilyen érdekes, hogy akkor nem is hadartam annyi.

0: annyira, mert legalább egy év eltelt a forgatás, értem, meg az utómunka között, vagy háromnegyed év. Na de visszakanyarodva a kérdésedre, akkor még úgy működött, hogy a Rehorovszky Béla, aki egy nagyon jó fej kis rendező volt a Pannónia filmstúdióban,
1: az ő neve is megvan.
0: Rehorovszky Béla. Na, ők jártak színházba. Én a Karinti színházba játszottam, akkor ott látott engem. A mai napig egyébként nagy hiány van így fiatal meg gyerekszínészekből, akik jók mondjuk a szinkronba is. Ő vadászott ezekre az emberekre. Értem. Bár akkor én nem voltam már olyan fiatal, mert akkor 16 év körül voltam.
1: De a hangod az volt.
0: A fiatal persze, akkor igen. Na és a Béla hívott engem le. Mm. És akkor abban az időben ezek úgy működtek, hogy volt a tömegezés, amikor vannak tömegjelenetek, igen, és akkor már ügyesebb vagy, akkor lehetsz, nagyon büszke voltam, hogy a Dallasba akkor a ikonikus sorozat volt, és a pincér lehettem, aki oda megy a Bobbyhoz, hogy hozhatok valamit. És olyan boldog voltam. És hogyha ügyes voltál, akkor, akkor kaptál egyre nagyobb feladatokat. Tehát nekem igazából neki köszönhetem, hogy beindult, de hogyha teljesen korrekt akarnék lenni, az első szinkronom, ahol nem utószinkron volt, az Aprics László nevéhez fűződik. Robert Redford film, ahol valami árbócon kellett üvöltenem, hogy elsüllyed a hajó. És arra is nagyon büszke voltam.
1: És amikor az ember mondjuk egy kisebb szerepet, vagy egy kisebb munkát megkap, akkor utána elkezd kirincselni, harcolni kell azért, hogy hívják legközelebb is. Vagy ott tényleg ez számít, ha jól teljesítesz, akkor jöhetsz legközelebb is.
0: Tehát a régi világban, ez a 90-es évek, gyakorlatilag két helyen készült szinkron, a Pannónia, későbbi Videovox, meg a Magyar Televízió. Volt egy színész egyeztető, és ha te nem voltál leadva, hogy nem érsz rá, akkor hívhattak. Abba az időben távirat. Hát most a gyerekeimnek mondom, hogy nem, hogy mobiltelefon, még vezetékes telefon sem volt, és akkor jött a táviratos fiú. És a csöngetett, és akkor ugye ékezetek nélkül, igen, jön, hogy várjuk ont, holnap, mit tudom én, 12-kor. És akkor mentél. Aztán később lett telefon. Tehát, hogyha te nem voltál leadva, ez most nem csak szakmai dolgokból, hanem magánjellegűleg mondjuk mentél egy esküvőre is, vagy valami, de leadtad, akkor nem voltál hívható. De hogyha te nem voltál leadva, akkor megnézte a gyártás, és akkor azt mondták, a Sesták Szabi az ráért, tehát ki lehet osztani rá.
1: Mikor érezted azt, hogy tulajdonképpen neked ez a szakmád?
0: Hát, még most sem érzem, de...
1: De egy idő után dolgoztál annyit, hogy azt mondtad, hogy na hát akkor nekem ez lett. Már nem leszek erdész, már nem leszek pap.
0: Hát én sokáig szenvedtem attól, megmondom őszintén, nálunk a családban az mindenki diplomás ember, és akkor nekem ugye az érettségi után hát ilyen, vannak is sokan így a pályán, hogy nincs meg a felsőfokú színész végzettségük, és azért ez engem bántott, nem tagadom, most itt megjátszhatnám magam. De engem azért úgy, hogy is mondjam, tehát úgy soha nem kaptak fel, mint, és akkor most nem mondok neveket, de azért bántotta az ember lelkét, és akkor én kalandvágyból elvégeztem a Zsigmond Király főiskola andragógia szakot, az volt a legközelebb Fóthoz, mi Fóton élünk, és akkor, hát egyébként nem
1: is. Csak azért, hogy legyen diplomát?
0: Igen, igen.
1: Tényleg téged zavart, vagy mondjuk, hogy mit szólnak?
0: Inkább hát figyelj, tudod, ez olyan, mint amikor, ha már érettségi, amíg nincs meg, érettség előtt összetojod magad, meg úristen, amikor megvan, akkor rájössz, hogy azért ez egy abszolút abszolválható történet, ugyanez a diplomával is szerintem. Igen, benne volt kicsit az, hogy nem is kifele, hanem magam fele. Aztán a sors az annyira kegyes volt, képzeld el, hogy mind a három gyermekem megvolt, amikor kimondottan a Színház és Filmművészeti Egyetem egy olyan szakot talált ki, hogy már a pályán lévő emberek, akik nem szereztek annak idején színész diplomát, akkor azoknak egy ilyen színjátékos drámainstruktor néven indítottak osztályt, és egy ilyen három éves képzésbe, például, ha már most nagyon fut és szeretem, és tehetséges embereket szeretem, például Gubik Petra volt az osztálytársam, vagy a Varga Ádi most, akit így, hála Isten, hogy azért vannak új arcok is, nem csak az a 20-30 emberke. És akkor mi három év alatt ugyanúgy elvégeztük, hogy volt nekünk görög, mesterség, Shakespeare, Puskin, és a kimenet ugye az volt a szakdolgozat mellett természetesen, hogy egy órás monodráma. Na bevallom őszintén, hogy ott egy picit úgy be voltam tojva, mert azért képzeljétek el, hogy egy órát úgy végig tolni, hogy érdekes legyél, hogy jó legyen, eleve egy órányi szöveget. Szóval azért nem adták azt sem ingyen, és akkor nem tudhattam még egyébként, hogy ha utolsók között leszek, akik az Audrey színpadon játszhatják el a diplom előadásukat.
1: Azért ez, tehát te eltervezed és megcsinálod, az keveseknek sikerül. Tehát nagyon sokaknak van vágyuk, van tervük, de nem mindenkinek sikerül. Neked ez meg összejött.
0: Én a mai napig úgy érzem, hogy nem jött össze. őszinte leszek. Tehát, hogy sokszor a lányom is mondja, ez lehet, hogy korral is jár, hogy olyan kishitű vagyok. Jó, persze, most na, őszinte leszek, hogy most nemrég megjelent egy összeállítás, így van egy ilyen kis zárt csoport, ahol így a színészeknek mondjuk összegyűjtik a munkásságát a szinkronba, és akkor magam is meglepődtem, mennyi minden van mögöttem. De például magamtól, ha most megkérdezi, melyik a kedvencem, pislognék, mint hal a szatyorba, mert ezek így átmennek rajtam. De amikor mondják ezeket, hát te voltál a Grace klinikában George O'Malley, vagy te voltál a Legacy-ban az Alaric, vagy a Vámpírnaplókban, vagy a Fringe rejtélybe a Peter Bishop, vagy a Smallville-be a Lex Luthor, vagy a Franklin, a kisteknős, vagy a Monk fulugos nyomozóba a Disher hadnagy. És hogy ennyi embernek így adhattam így a magyar hangját, és ráadásul ezek nagyon különböző karakterek. Tehát ezt ne felejtsétek el, azért azt gondolom, hogy jellegében, hogyha azonosulsz egy szereppel, egészen másképpen beszélsz, mint Ty Pennington, mondjuk az egy hangalámondás volt, mint mondjuk a Peter Bishop, vagy a Monk a fulugos nyomozóba a Randy Disher. Tehát egészen megváltozik a hangszíned is, amikor mondjuk egy ilyen viccese figurát kell csinálni. Vagy
1: de azért felismerhető.
0: Én nem tudom, én megint nem akarok álszerény lenni, tehát amikor mondják, sok helyen most pont voltunk libegőzni a gyermekeimmel, és hogy szálltunk fel a libegőre, én mentem a fiammal elől, a Anna lányom az mögöttem jött, és akkor leszálltunk. Apa, tudod, mit mondta? Azt mondta a gépkezelő bácsi, hogy az apukádnak olyan szinkronos hangja van. Hmm. És akkor mondta, hogy hát igen, mert például mondjuk a Kobra 11-ben ő a Semir Gerkan. Hmm. Igen, mondja, tudta volna, akkor nem kellett volna fizetni, szóval vannak ilyen dolgok, mindig. De megint nem álszerénység. Szerintem nekem nincs jó hangom. Nekem nincs különleges hangom, hanem azért tűnik annak, mert sokat hallottátok az elmúlt 30 évben. Én ezt gondolom.
1: Jó, de ha nem lenne jó, nem hallottuk volna ennyiszer.
0: Hát ez már lehet, hogy igaz, meg nagyon jól esik a szívemnek, de ez a tyúk vagy tojás kérdése, nem tudjuk.
1: Őszinte csávó vagy, úgyhogy én is őszintén kérdezek tőled. Ha rámegyünk bármilyen oldalra, ahol mondjuk téged, mint színészt mutatnak be, hogy milyen szerepeid voltak eddig, filmekben, játékfilmekben, színházakban és szinkronban, akkor a szinkron mondjuk egy ilyen 20-szorosa mindannak, ami a szinkronon kívül van. Hogy egy színészt, akinek nyilván arca és teste is van, soha nem zavarja ez? Vagy nem fordul meg a fejedben, hogy milyen jó lenne, ha ez fordított arány lenne?
0: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ez dobta a sors, vagy a jóisten, vagy ki miben hisz. Nyilvánvaló nekem egyik nagy álmom az, ha már így rákérdeztél, hogy én Fóton élek, és ott Fóton van egy filmgyár.
1: Igen.
0: Ha ott például a Fóti filmgyárba indulna egy olyan sorozat, mint mondjuk a Dallas, ha már mondtuk, ami igényes volt a maga nevébe. Igen. Na az egyik álmom például az lenne, hogy Fóton egy ilyen igényes magyar filmsorozat hosszú-hosszú éveken keresztül, mondjuk egy 20 éven keresztül, ugye az? Igen. És akkor én még a kocsiba se ülnék be, vagy a rollerre se pattannék fel, hanem így lebicikli, vagy lekocognék, és akkor azt... Egyébként én forgatni nagyon szeretek. De valahogy úgy jött ki, figyelj, itt is vannak olyan, mint hogy mondják, hogy a szinkron is ilyen belterjes, hogy mindig ugyanazok a hangok vannak. Hát én nagyon szívesen forgatnék most az éppen most futó, nem tudom, ilyen sorozatokba, vagy az ember el se jut a castingig, de lehetséges, hogy azért, mert nem vagy benne abba a körbe, és nem gondolkodnak benned, tudod?
1: De voltál hát a jóban rosszban.
0: Például. Voltam abba is persze, de hát most őszinte leszek.
1: Família Kft. Ezek is figyelj ide.
0: A jobban rosszban is olyan, hogyha én annak idején voltam egyébként válogatáson, hogyha az induláskor kerülök be, akkor nyilvánvaló, hogy akkorát durrant, most Isten nyugosztalja Damurolan például, vagy hogy akkor ott megismert az ország. De most igazából mit tudom én egy kéthetes forgatásra beesni, mint mit tudom én ott valami csaló orvos voltam, vagy nem tudom kicsoda, az igazából egy idő után olyan nem hoz sok mindent a konyhára, szakmai értelembe. Nagyon nehéz szerintem bekerülni. Én nem vagyok egy törtető.
1: De mitől függ? Ezt akartam kérdezni, hogy neked kell magad menedzselni.
0: Biztos. Figyelj, őszinte leszek, ebbe tök béna vagyok, és ebbe változtatni kéne. Valahogy az lenne az arany középút szerintem, hogy az ember mondjuk játszon egy tizet hónapban, amit szeret.
1: Színházban.
0: Igen. Legyenek is forgatás, és akkor hetente egy-két szinkron főszerep. És hozzá néha egy-egy reklám. De hát ez nem így működik. Ez megint úgy működik, hogyha forgatsz, akkor vagy a színházat nem tudják egyeztetni. Uh-huh. Én a színházból is szerettem volna többet, de hát ez is úgy működött, hogy ott is zárt körök vannak, tudod? És ez az én hibám, tehát én most nem akarom itt a világot okolni emiatt, hogy jobban kéne menni. Lustaság. Valószínű itt azért bejön ez, hogy van 3 gyerek, logisztika, és van annyi más munka, ami azért kitölti a mindennapjaimat.
1: Nincs-e ebben benne az, hogy annyit halljuk a hangodat, hogy elhasználódik.
0: Hát, jaj, hallottam én ilyet, hogy elhasználódik. Szerintem ilyen periódusok vannak. Igen, tehát, hogyha az elmúlt 30 évet veszük, és pont úgy kapcsolgatsz, és mondjuk magyar nyelven nézed a műsorokat, akkor tényleg belefuthatsz olyanba, hogy...
1: Belefuthatsz, hát nem tudod kikerülni sem. Igen.
0: Hát nem tudom, én nézek tévét egyébként, általában ilyen tematikus csatornákat, tehát ilyen autófelújító megbízni, ezeket imádom. Sokan most ilyen divat lett, hogy nem nézek tévét, meg nem tudom mi. Azért a mi generációnk szerintem még néz.
1: Nem találkozol
0: magaddal? De olyan, hogyha most, mintha nem is él lennék, érted? Aha. Gyerekeim, amikor sírtak, hogy a Harry Potterbe a Dobby, amikor meghal, akkor én vagyok a Dobby. Dobby, és ilyen buró hangon kellett beszélni. És ők sírtak, ugye, hogy a... És nekem ezek nem voltak, annyira átmennek ezek, mi csak azokat a részeket látjuk. Ez olyan dolog szerintem, hogy mind a szinkronba, vagy akár mondjuk a színházba is, és ezt jóval tapasztaltabb emberek mondják, hogy ha már néha-néha van egy igaz pillanat, amikor belülről van egy ilyen, hogy mint a szerelem, akkor már megérte. De ez nem mindig adott.
1: Amikor elkészül egy film, amiben te szinkronizálsz, akkor elkezdesz kíváncsivá válni, hogy oké, de hát akkor elmegyek a moziba megnézni?
0: Nem.
1: Hogy mi lesz, mert nyilván addig csak a saját szerepedet látod.
0: Nem.
1: Azt is nagyon sokan mesélik, akikkel beszélgetek így a szinkronról, hogy a többi ki is van takarva, most már csak
0: igen,
1: azt látod, igen. Van, hogy borzasztó, csak a száját
0: hát azt se látod. Igen.
1: Kíváncsi vagy arra, hogy mit csináltál?
0: Kíváncsi vagyok, de emiatt nem megyek el moziba. Tehát vagy megvárom, hogy valamelyik streaming szolgáltatónál felkerüljön.
1: És amikor leülsz filmet nézni, és nem azért, hogy mert benne voltál, hanem csak egyszerűen kíváncsi vagy egy filmre. Akkor hogy nézed? Szinkronizálva, vagy az eredeti hangon? Ma már ugye ezt lehet
0: választani. Igen, meg már hát én nyilvánvaló, hogy elfogult vagyok, és magyar verziót helyezem prioritásba.
1: És tudsz néző lenni? Vagy azért figyeled, hogy ó, hát itt elcsúszott a szinkron, ó, hát ezt én jobban mondtam volna. Itt
0: hát nem nagyon csúszik el, tehát azt gondolom, nem, ilyen nincs.
1: Tehát néző tudsz lenni.
0: Sőt, figyelj, legyünk őszinték, hogy hát ez megint egy másik beszélgetés lenne, ugye vannak tradicionálisan szinkronizáló országok, nem csak egyébként Magyarország, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, csehek. És nyilvánvaló vannak, ahol ez a műfaj nem létezett. Én azt gondolom, hogy itt néha egymásnak feszülnek, egyáltalán kell-e, meg hogy szükség van-e rá, meg nem tudom micsoda. Én egyet tudok, hogy nekem a gyermekeim, a nagylányok kiválóan beszélnek angolul, és mégis amikor arról van szó, hogy egy filmet megnézzenek, akkor általában, hogyha megvan a magyar sáv is, akkor azt választják.
1: Sajnos lejárt az időnk, de ha most azt mondanám, hogy figyelj, beszélgessünk még egy órát, akkor...
0: Benne lenne ebben még annyi, igen. Sőt.
1: Benned is lenne, meg egyáltalán a sztorikból is. Nem tudom, hogy mindent megbeszéltünk-e, az például, hogy mi az aktualitás, tehát mi az, ami miatt most, nem tudom, neked fontos volt, hogy elvállald ezt a beszélgetést.
0: Amikor ugye felhívtatok, nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy ugyan már ki kíváncsi rám, tehát miért jöjjek én be.
1: Legutóbb, mi például
0: igen? Igen, tök cukik vagytok, meg kell is a lelkemnek. Volt egy ilyen, hogy miért jöjjek ide este, meg mit tudom én azért fótról idejönni, de ahogy mondtam, ez a valódi kommunikáció, és azért az utóbbi időben picit bezárkóztam a kis saját világomba, és lehet, hogy kis hitű is vagyok, hogy ki kíváncsi rám, de hát ehhez képest szerintem még ki is kell majd vágnotok ebből, mert olyan sok mindent mondtunk, és mégsem mondtunk sok mindent, mert az ember ilyenkor jön rá, hogy mennyi tapasztalat és talán tudás van mögötte, amiről tök jó beszélni, és akkor mindig eszembe jut az, hogyha ez így fönnmarad, amikor én már nem leszek, 20-30-40 év múlva, és valaki visszahallgatja, akkor lehet, hogy egy-egy ember azt fogja gondolni, hogy jó volt azért hallgatni ezt a Sesták Szabit, és ha ez így van, akkor már megérte.
1: Legyen így. Sesták Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Műsorajánló.
3: Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
2: Holnap reggel várunk Győrben a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Csak az
7: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retrórádióban.
8: A pápával találkozott a magyar miniszterelnök. Rózsaszínbe borulhat Budapest a hétvégén, internetes agresszió miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magánaudiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és mások mellett a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a kormány átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
9: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a mellrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
8: Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Világbajnok lett Szalai Fanni, a 18 éves magyar triatlonos aranyérmet nyert a juniorok versenyében a spanyolországi Pontevedrában. Szalai az előző két világbajnokságon ezüstérmes volt, ezúttal azonban végigvezetve magabiztosan győzött 59 perc 21 másodperces idővel. A magyarok közül Kropkó Jászmin is remekelt, ötödikként ért célba, Szász Csenge a 12., Miszlai Mira pedig a 21. helyen zárt. Észak-nyugat felül csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban maradhatnak még felhős körzetek. Keleten néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat majd. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a már kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Holnap a közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Retro Rádió.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.